0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

szívemen is új egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Szlovákia is korlátozná a kamaszok közösségi média használatát. Szaharai por érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját, egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése is gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Újabb oktató videóval segíti a NAV a cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbökhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozásokat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Embercsempészt fogtak el a rendőrök Somlóvásárhelynél. Az ukrán férfi kocsiában 6 illegális bevándorló volt, egyiptomi és szaúd-arábiai állampolgárok. Nem tudták magukat igazolni, és azt sem, hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarországon. A Vas megyei rendőrök eljárást indítottak az ügyben. Szlovákiában is betilthatják a közösségi média használatát 16 éves kor alatt. A pozsonyi kormány jóváhagyta az erről szóló törvényjavaslatot. A szabályozás része annak a csomagnak, amellyel integrált védelmi rendszert hoznának létre a szélsőségessé válás és az erőszakra bíztatás ellen. A korlátozásra még a szlovák törvényhozásnak is rá kell bólintania, hogy jövőre életbe léphessen. Elhunyt Nádas Péter. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, eszéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Nádas Péter tegnap reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában hunyt el, 83 évet élt. Sokat süt ma a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Egy-egy zápor előfordulhat, és néhol a szél is megélénkül. 28-34 fok között alakulnak a csúcsok. Északkeleten lehet ennél kicsit hűvösebb. Pénteken általában napos idő lesz, de a napsütést szaharai por szűri majd. A szél megélénkül, megerősödik, holnap 29-34 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton néhol előfordulhat zápor, zivatar, de nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Teljes gőzzel működik a paksi atomerőmű, sikeresen zárult a vándortábor szezon. Ma már 30 fok felett lesznek a maximumok. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Újra teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját, egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése is gyorsabban halad a tervezetnél. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább dolgozott, később pedig fokozatosan állították vissza a többi működését is. Mostanra pedig ismét maximális teljesítményen üzemel az atomerőmű. Már 2 magyart keresnek Nepálban. A külügyminisztérium szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. Nepál himalájai határvidékén súlyos áradások pusztítanak, legalább 157 halálos áldozatot követelve, miközben több mint 380 ember hollétéről továbbra sem tudni. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak, az ország legszebb tájait bejárva.
3: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban, 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el, ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járt be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
2: Szlovákiában is betilthatják a közösségi média használatát 16 éves kor alatt. A pozsonyi kormány jóváhagyta az erről szóló törvényjavaslatot. A korlátozásra még a szlovák törvényhozásnak is rá kell bólintania, hogy jövőre életbe léphessen. Ma a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kisebb eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. Mérsékelt marad a keleti szél is, már 30 fok felett lesznek a maximumok. Holnap országszerte száraz, napos időben lehet részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Esni sehol sem fog. Az élénk szél mellett 29 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Hétvégére aztán egy hideg front érkezik záporokkal, de lehűlést nem hoz.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 6-os főúton Pécsett a 198-as kilométer közelében közművezetéket javítanak, mindkét oldalon egy-egy sávot lezártak. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben. Végül az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé Nagy Tarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között javítási munkálatok folynak. A külső sávot emiatt lezárták.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra és 8 perc, szevasztok! Itt vagyunk, jól esik a taps, köszönjük szépen! Itt van Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello, itt van Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett is!
3: Jó reggelt!
0: Jó reggelt! Gyönyörű pirosban!
3: Köszönöm
0: szépen! Megint csak egy nyári ruha. Igen, ez a, tegnap már temetted egy picit a nyarat.
3: Igen.
0: Hogy jön egy ilyen hőhullám, és aztán vége, azt mondtad, utolsó. Tehát hát, ezt nem lehet tudni.
3: Nem. De ugye azt mondtam, hogy is visszatér ez a 30 fok körüli hőmérséklet, de marad a nyár. Na már ma ezt már felülírom.
0: Felül? Ebben benne valamit írtál nekem?
3: Uh-huh. Igen.
0: Igen, jó.
2: Mert ma is 30 fok lesz, de akkor valami...
0: Majd megmondom, hogy mi lesz.
2: Jó lesz.
0: Anett megírta, csak még nem nézek rá.
3: Jó, ne nézzél még rá.
2: Addig még nyár van, még nem nézel
0: rá. Olyan vagyok, mint Dolly Parton időkapszulája. Majd. Hallottatok róla?
3: Nem.
0: Szerintem erről majd beszéljünk, talán egy adásban is, nagyon érdekes. Egy időkapszulát hagyott hátra Dolly Parton, egyébként mindenki, tehát a Buckingham palota mindenki gyászol. Tényleg egy óriási veszteség. De a lényeg az, hogy felvett egy dalt, és berakta egy időkapszulába, és 2045-ben lehet meghallgatni. Oh, méghozzá CD-re, és mellé rakott egy CD lejátszót, hogy biztos, hogy le tudják játszani. Tök aranyos, nem?
2: Zseniális.
0: Na, majd erről beszéljünk majd, ez szerintem elég izgi történet. Szóval az időkapszula az egy, azt jelenti, hogy egy perc van, mindjárt oda nyúlok. De, mármint az időjárás jelentésedhez, jó?
2: 2045-ben.
0: Ati félreértett valamit. Szerintem te is. Gabi bátyám, jó reggelt. Az SMS-ek megint csak van egy ilyen közösségi szellemi hullámhoz. Mindenki teljesen indiferens sztorikat ír. Így az életéből. Olvastam a zöldségesnek a velem álmodott dolgot, de én töröltem mind. Tehát, hogy ezt ilyeneket nem játszunk. Viszont a McLaren is, igen, Gabi bátyám, jó reggelt, na én tegnap meglettem fenyegetve. Hozzáteszem joggal. A kántor úr felesége nyilvánosan akar elégtételt venni, mert leitattam a férjét, ki hajnali 3-kor az atya reverendájában tért haza, és a csipkés kombinét énekelte elég hangosan a lépcsőházban. Azt üzente, beír a rádióba nektek, hogy miket csinálok. Szóval, ha elvír a nővér néven, érkezne üzenet. Kérném azt komolyan venni, igaza van. Dicsértessék. A McLaren. Imádom ezeket a filmeket.
1: Nagyon jó sztorik.
0: Igen. Valaki leírta, hogy valakiét kiküldte Izraelbe, és háztól házig a Szent István parktól Izraelig 10 óra volt. Tehát ezt is lehet. Tehát csak azon töröm a fejem, hogy miért érzi valaki. De a McLaren is épp úgy. Fontosnak az, hogy ezeket közölje velünk.
1: Mert azt akarja, hogy az élete része legyen.
0: Igen.
1: Tehát,
0: igen.
1: Nem, őről is tudjál valamit.
0: És nem baj. Tehát én szeretem ezeket a sztorikat, csak nem mindeket olvasom fel.
2: Mert... Az életképek, igen.
1: Miért az, ami a baj, ha valaki álmodik rólad? És Zsolt?
0: Az, én egyszer már elmondtam a Bumerangban, hogy az én képmásom az én személyi jogom, vagy személyiségi jogom. Tehát nem lehet az engedélyem nélkül csak álmodni róla, főleg nem olyan dolgokat.
1: Ne.
0: De.
3: Ja, na, mert olyanokat álmodod?
2: Hát Zsoltról van, szóval zöldséges, azt szerintem milyeneket.
1: Jó. De őszintén. Egyébként senki, tehát senki nem álmodhat rólad? Ez egy fontos dolog.
0: Én ezt kijelentettem a Bumerangban még, a Boros egyetértett.
1: Aha, hát ez lehet, hogy ő egyetért, én furának tartom.
0: Nem, mert szeretnél álmodni velem azért.
2: Nem, most tudod, mennyivel tartozol.
0: Ez jogdíjas. Hát az én képmásom, az én hangom, az okay. Én mozdulataim, az én érintésem, hát azért ez nem okay. Úgy, hogy ingyen van.
1: Oké, okay, de ha én véletlen álmodok rólad, az azért van, mert mondjuk 4 órát együtt töltöttünk, és mondjuk az álmomban valahogy belekerült.
0: Ingyen mozisztál velem.
1: Ja, kösz.
0: Nem, nincs ingyen.
1: Ja, nincs ingyen.
0: Hanem ez vagy fellépek ezzel. Na jó, jó reggelt, Olá János vagyok Mezőtúrról. Szeretném megosztani veletek, hogy a kislányom Olá Melanie 18 éves lett. Hűséges hallgatótok.
3: Isten éltesse nagyon.
0: Én nem szoktam szülinaposokat beolvasni, de ez olyan helyesen, tényszerűen leírta, ő közli velünk, 18 éves a lánya, és hát nyilvánvalóan az apai büszkeséget azért átérzem. Azért nagyon nagy dolog.
1: Biztos.
0: Igen, amikor elviszed a gyereket a felnőtt korba, elkíséred, úgy értem, apaként. Azért az óriási.
1: Biztos vagyok benne.
0: Tényleg, az ember nagyon-nagyon büszke tud lenni. Jó reggelt, betyárok, a tegnapi műsort követelem a következő Best Of-ba. Brilliáns volt, Banderas. Tényleg?
1: Hát, igen.
0: Melyik részére gondoltok?
1: Mindegyik nagyon jó volt tegnap. Nagyon, szerintem nagyon, szerintem nagyon. Parádés volt.
0: Jó, okay.
2: Igen, az aranykalásztól egészen, mert nem tudom, mi volt.
1: Köszönöm.
0: Good morning, bocsi, köszi a promót. 20 éve dolgozom orvosi gyógymasszőrként a Széchenyi fürdőben. Csináltam egy muzsikát, füleljen rá mindenki a YouTube-on. Lehet, Széchenyi himnusz lesz. Bartók Luigi üzente ezt nekünk. Oké, nézzétek meg, ha gondoljátok. Jó reggelt, üdv Tankcsapdás Pityu, és sziasztok, egy kérdés. A hírolvasó Anett ugyanaz a személy, aki 10-ig köztetek van és veletek beszélget?
1: Igen.
0: Jó kérdés!
3: És a Fejes Tomival beszélgettem a múltkor néhány hete, és azt mondta, hogy ő sokáig azt gondolta, hogy külön ember mondja a híreket.
0: Hát több oka van ennek. Egyrészt ugye teljesen más modoros hangsúlyozást veszel fel akkor. Ami érthető, hát valószínűleg Szellő István is másképp beszél az asztalnál 8 tekila után.
2: Mert Anett így beszél.
0: Mert Anett most ugye
2: felveszi a híreket, és jön a 8 tekila.
0: Másrészt a híreket te ugye felveszed, a mikrofon ugyanaz?
3: A mi ugyanaz, tehát igen, ugyanaz a mikrofon, úgyhogy...
0: De ez a néj, csak... Anett vagyok, tudtuk meg az útin. Fontól. Tehát ez egy másfajta hangsúlyozás, mert nem. Tehát ugye tök más személy. Skizóba vagy.
3: Igen, de hát amikor olvasol, akkor te is modoros vagy, Gábor, amikor bent ott felolvasol.
0: Soha nem vagyok modoros. Mi van? Mondod,
3: ja,
0: mit olvastam?
3: Bocsánat, nem vagy modoros. De mondjad, mit olvastam nem, azért te is sokkal komolyabban olvasol, mint amikor itt beszél.
0: De mikor olvastam én bármit is?
3: Akár fel. Az időjárást is máshogy olvasod. Van más a hangsúly.
0: Igen.
3: Igen.
0: Hát... Nincs még vége a periódikus őrületnek az időjárásban?
2: Na, ugye.
3: De,
2: igazad van, Anett. Más.
0: Más. Ma 35, holnap 37 jó, fok is lehet. És most úgy tűnik, hogy a hétvége hideg front sem rohoz lehűlést.
2: Ennek a végére egy hínye hiányzott.
0: Hínye.
3: Most gondol...
0: Záporok, zivatarok elvétve lehetnek ma, de a napot sokat látjuk. Hé, Anett vagyok, tudtuk meg az útinfonttól.
3: Ez most rosszul esett.
0: Mert talált mi?
3: Nem, egyáltalán nem.
0: Akkor mondd te?
3: Nem, mit csodát mondja?
0: Hé, Anett neked... vagyok, tudtuk meg az útinfonttól.
3: Nem mondom, majd mondom fél hétkor.
1: Már elmondta egyszer.
0: Gáspár névnap van ma. Ma van Szent Mónika, a férjes asszonyok és az anyák védőszentjének ünnepe. Na. Ezt azt hittem, hogy Szeles Mónika lesz. És őt ismered, de Szent Mónikán most hallok először.
2: Hát annál sokat kutattam, mire megtalált a kedves védőszentjét.
0: A férjes asszonyok és az anyák.
3: Én fontosnak tartottam, hogy beírjuk.
0: Fohászkodsz néha Mónikához? Mónika, szeretnék férjet. Fohászkodsz?
3: Hát egyszer már sikerült, úgyhogy nyomom újra.
1: Okay. Mennyi kódot üzenet Csabinak?
2: Egyszer véget ér a Szent Mónikának, pályázol a melójára, nem te legyen a következő.
3: Szent Anett.
0: 62 éves ma Gundi, azaz Gundel Takács Gábor. Isten értesse, 44 éves Kucsera Gábor, világbajnok kajakozó olimpikon, 65 éves Tom Ford, amerikai divattervező.
3: Köszönjük, hogy létezik.
0: Neked van Tom Ford cuccod?
3: Van, több igen? is.
1: Nekem is.
0: Neked is?
1: Nekem a parfüm is néha.
0: Igen?
3: A téli nekem is az.
0: 67 éves Gerhard Berger, osztrák formegyes pilóta, én azt hiszem, hogy sokkal idősebb.
3: Tényleg, én meg azt, hogy sokkal fiatalabb.
0: Gerhard Berger?
3: Kétszer átszámoltam. Hogy mondom, biztos 59-en született. És mondom, biztos, aha. Hogy...
0: Nem, én találkoztam is vele, és akkor én egy fiatal ember voltam, és ő meg egy meglett ember volt. De akkor még aktívan versenyzett a Nürnberg, nem, a Hockenheimringen. Igen, azt hittem, hogy jóval idősebb. Na mindegy, Gerhard Berger, és 61 éve Elvis Presley Bel Airi házában fogadta a Beatles tagjait, 4 órát töltöttek együtt.
3: Ó, na igen. Micsoda 4 óra lehetett az.
2: Ez biztos.
0: Milyennek képzeled? Elvis hol volt? Hát nappaliban?
3: A nappaliban szerintem ült a fotelben, piált.
2: Mivel kínálta őket? Valami
0: hátulról beterelték a Beatles.
3: És leültették elé.
2: Lepjetek meg el, iszik. Épp iszik, örülni fog nektek.
0: Érdekes módon a Beatlesnek is, és de akár a Led Zeppelinnek is, ha Elvis-el való találkozás, az egy olyan emlék, amit a mai napig interjúkban mesélnek, hogy az milyen volt. Tehát az a manus ezeknek akkora ász lehetett,
1: igen.
0: Holott nem ő volt a példaképük, tehát, hogy mint a Rolling Stones is megkérdezett, hogy ott, mit tudom, Chuck Berry volt a példakép, meg ilyen amerikai blues énekesek, gitárosok. És nem Elvis, de Elvis volt az egyetlen, az első olyan igazi rockstar.
2: És valószínűleg színpadon kívül is volt egy olyan aurája, ami iszonyatosan magával ragadó. Mi ezt próbálja az Elvis film visszaadni, amiben igen. a Tom Hanks is játszik. Mm. Lehet, hogy valamennyire sikerül, nem
1: meg tudom. Hogy mindenki meg akarta érezni, hogy mi is ez az Elvis a király, tudod? Tehát, hogy mitől lett az? ami körülötte volt.
0: Igen, és nyilván sokkal többről van szó, mint csak, hogy jól énekelt.
1: Ilyenek?
0: Vagy jó dalokat szerzett.
1: Hát ez egy
0: tehát, hogy, és ezt, hogy hogy tudsz ekkora bálványt építeni, hát akkor erre nem volt iskola. Zseniális. Tehát szerintem ezek ezért mentek hozzá tanulni.
1: Biztos vagyok. Ja.
0: Jó, időjárás Gyuritól. Kecskemét 16 fokos, 31 lesz ma már, és napsütés. Tapolca 15 fokos, 29 lesz napsütéssel. Calgary 12 fokos, 28 lesz. És ott is napsütés. Nyíregyháza 16 fokos, napsütés lesz, ott is 29 fok a max, és Budapest 16 fokos, 30 lesz a max nálunk, és itt is napsütés. Gyönyörű idő.
3: Jó lesz.
0: Jó lesz.
3: Higgyétek el.
0: Tudtuk meg az útinformtól.
3: Most...
0: Ekkora parodista vagyok, mi?
3: Most nagyon szar vagy.
1: Tőle már egyszer megkérdezték, és tényleg, ha válaszolsz, azt megköszönöm, hogy a héja a netet, azt minden nap elmondott többször. Minden nap. Vagy az fel van vívevel, mindig ugyanúgy mondod.
0: Ja, értem.
1: Tudod, tehát, hogy olyan, mint egy...
3: Minden nap is többször elmondom.
1: Aha, jó.
2: Hát 6 év alatt volt ideje begyakorolni, hogy ugyanúgy tudja mondani.
1: De nem olyan, tehát, hogy ugyanúgy jön ki mindig, hey, Anett vagyok.
0: Na, hát te is jelod.
1: De mert annyira olyan jó a hírekben, hogy egy hangon ugyanúgy.
3: Hát jó, majd akkor megpróbálom valami viccesen.
0: Nem kell, nem kell. Hát tudom, hogy te félsz a hangsúlyozástól. Hát azért nem akarsz félek, te a cidurskárán az összes hangot használni, hanem csak azt az egy G-t. Janet vagyok. Nem ez D.
3: Micsoda? Igen.
0: Miért nem játszol a kottán? Én Janet vagyok.
3: De nem tudom olvasni a kottán.
1: De miért, ha úgy mondaná a híreket, mint amilyen lendülettel beszél így másról, akkor nyilván nem
3: akkor
1: lenne.
3: Akkor nem lenne a baj.
0: Tudom, igazat. A hír az egy szeriőz műfaj, és ilyenkor az Anetnek fel kell venni a szeriőz arcát.
1: Így
0: ennyi?
1: Van. Különben pedig úgy olyan, amilyen velünk itt.
0: Így van. Jó, gyerekek... miután ugye beszéltünk már arról, hogy volt ugye a Lacika is, meg a Gyuri, meg a Vokcika is nálam a hétvégén, és akkor mondtuk az Évinek, hogy én félve mondtam neked a riffal, hogy Évi, figyelj, meg vagy hívva, de úgyse jössz el.
2: Féltél a visszautasítástól már akkor, ugye?
0: Ezért megelőlegeztem, igen.
1: Életem legszebb pillanata volt, mikor láttam, hogy fél. Igen.
0: Félek? És akkor te bólogattál, hogy persze, hogy nem jössz el.
1: Igen, mondtam neki, hogy persze hívjál meg nyugodtan, de ne sértődj meg, kérlek, ha nem megyek. Ezt mondtam.
0: Így van.
1: De én így nem árultam zsákba macskát, és te pedig nem vártál csodát.
0: Pontosan. És ez így történt, és a Gyuri meg a Lacika bátor volt, meg a Vokci, meg egyébként Nóri lányom, és Évi gyáva volt. Hogy te gyáva voltál, azt egy cikk támasztja alá.
1: Komolyan. Uh-huh. Hát kíváncsi vagyok arra a cikkre.
0: Az a cikk az arról szól, hogy sok-sok ember fél vendégségbe menni, méghozzá azért fél vendégségbe menni, mert hogy az a kép, ami eddig kialakult a meghívó félről, uh-huh. tehát ez legyen munkatárs, barát vagy valami, az a kép az összedől attól, amit te látsz a lakásában. És ezek lehetnek higiéniai dolgok, ezek lehetnek rendetlenség, szagok, mi egymás?
2: Milyen érdekes, hogy nem csak az szorong, aki vendégül lát.
0: Igen, embereket, ez a lényeg.
2: Hanem te, mikor mész vendégségbe, már stresszelsz. Ez nagyon, nagyon érdekes, de van benne valami.
0: Tehát én szerintem Évi annyira becsül és tisztel engem, hogy ő nem akarja, hogy összeomoljon az a kép, ha belép hozzám.
2: Igen, nagy benyisson véletlenül egy olyan szobába, ahol megcsapja egy olyan szak, hogy utána kifordul, és
0: Vagy lát egy olyan foltot csak, ami nekem tök természetes, hogy ott van a földön szirupos, és 3 hete ott van.
2: És ilyen másfél méter széles.
0: és Évi meg magában véleményt formál, megbotránkozik.
2: Mikor beleragad a papucsa, igen.
0: És onnantól már nem tud másképp rám nézni. Szerinted ez van benned?
1: Lehet, hogy van benne valami. Ne, hát lehet.
0: Nem,
1: figyelj, azért, tehát úgy van egy képem rólad, hogy milyen lehetsz az életbe, meg hogy mondjuk milyen lehet így a ház, meg minden.
0: Hát azért voltam már egyszer.
1: Hát voltam, de úgy nem néztem körbe, tehát ez nem úgy megyek, hogy így nagyon analizálnám.
2: Hát ott is emlékszel, úgy ült, mint valami vizsgán, ilyen feszülten előre nézett csak maga elé, nem akart semmiben részt venni, megittom.
0: Nem akart levetkőzni.
2: Nem, egyáltalán.
1: Te miért áll, minden vendégnek le kell vetkőzni?
0: Nyáron igen.
1: Ja. Akkor télen megyek. Na jó. Milyen vendégség?
0: Nem, csak úgy medencéztünk azért mondom. Jó, nem, erről fogom beszélni. Tényleg ez egy baromi érdekes jelenség, hogy aki vendégségbe megy, az feszeng. És ennek oka van, mert vagy talál olyan higiéniai állapotokat, amit nem szeretett volna látni, akkor a vendégpapucs kérdés egy megosztó kérdés. Majd erről is beszéljünk. Aztán A konyhában is lehetnek kellemetlen pillanatok, akár a hűtőbe belenézel, akár ha, amit látsz a pulton, a konyhakövön.
2: Igen, az árulkodó hely igen. Megint csak így hasonló van. A fürdőhöz.
0: Pontosan. Aztán, amit mondtál, igen, szagok lehetnek mi egymás. És ne felejtsük, hogy a vendéglátónak, ha van házi állata, az is kellemetlen tud lenni a vendég számára.
2: Hogy kezeli azt az állatot, vagy mit enged meg neki? Hát abból aztán te magadra is következtetsz, hogy most mit fogsz itt kapni ebben a vendégségben.
0: Hát igen, hát én azért életem ben elég sok spániel szőrös húslevest ettem meg. Hát nagyanyám. Bizony. Nem tudtam mit csinálni. Ez tehát ő gyakorlatilag szerintem húslevesben mosta a kutyát, vagy én nem tudom. De hogy az elkerülhet. Tehát én, mint unoka, feladtam. Tehát én faltam a fekete spániel szőrt.
2: De ez volt a titka, ezért volt olyan finom az a leves.
1: Igen, de nem, tehát azért a nagyi főszje mindig finom.
0: Mindig finom, és imádnivaló nagymamám volt. Mind a kettő egyébként, de ugye neki volt kutyája, akiről beszélek. Imádnivaló volt, de hát, és tényleg az ember ott mindig meg szól, meg nem tudom, és aztán feladod. Nem. Ott van egyed, jó van, kész.
2: Szírna metéltet is használhatott volna a levesbe, de hát...
1: De a fekete
0: szín jobban tetszett neki. Na jó, szóval erről fogunk beszélni, és szerintem nektek is, kedves hallgatóink, lesz biztos olyan, amikor elmentél vendégségbe valaki, ez egy jó barátodhoz, ismerőshöz, munkatárshoz, mindegy, és aztán olyat láttál, amit nem akartál volna látni. És onnantól más a véleményed róla. Szó se róla, ugye?
2: Igen, az beleég. Tehát egy ilyen macskaször találsz egy süteményben, és onnantól az örökre megjegyzett például.
0: Vagy egyszerűen egy trehány fürdőszobát.
1: Igen, vagy egy rendetlen konyhát, vagy egy ilyen igen. Mocskos tűzhelyet. Igen. És ugye egy olyan kép omlik össze benned, és hozzátársítod, hogy lehet, hogy munkában nagyon jók vagytok, de életben megdöbbensz, hogy egyébként egy ilyen ember.
0: Pontosan. Na jó, ez az egyik témánk. A másik pedig, hát most nem tudom, hogy kiknek lesz ez a zene ismerős. Hát én ezt imádtam.
1: Én is.
0: Na jó, ezt szerintem tudjátok, vagy legalábbis sokan tudják. Neked ez még a Telesport zenéje volt?
1: Hát nem tudom, hogy akkoriban, amikor már én szerepeltem a Telesportba, akkor ez volt-e, de az biztos, hogy ez egy ilyen ikonikus, és én is emlékszem rá. Lehet, hogy ott már átjavították.
0: Tehát magyar családok nappaliában ez mindenkinél, ugye?
1: Gyerekkoromban biztos, hogy még ez volt, csak akkor nem.
0: És gyerekem, most a közmédia az ugye sehogy nem áll, de a Telesport visszatért, ezt olvastuk.
1: Igen.
2: Így van, így van. Ezzel az ikonikus logóval egyébként, és a főcímmel.
0: Gondolom, azért át van dolgozva egy picit a logó, persze, vagy de modernizál. Minden... Meg remélem, ez a zene is át van dolgozva, vagy még ez az 1952-es bugi-bugi van?
2: Nem kifejezetten ugyanezt használják, amit mi bejátszottunk, de ezekre emlékeztető. Tehát az a cél, hogy pontosan helyes. Azt a hangulatot és érzést hozzák vissza, amiről most beszélünk.
0: És ezért fogom beszélgetni a Telesportról. Mert gyakorlatilag számomra, én nem vagyok nagy sportos, számomra tök észrevétlenül, de kilopták az életemből. Igen. És meg kell, hogy mondjam, hogy hozzátartozott. Én, aki nem vagyok különösebben az a típus, aki odafigyel a sporteseményekre, annyira nem érdekel, de a Telesportot néztem. És miért néztem a Telesportot? Mert akkora karakterek voltak ott, hogy a magyar televíziózáshoz épp úgy hozzátartoztak, mint Antal Imre vagy Kudlik Júlia.
1: Így van. Ikonikus sportriporterek voltak, akik értettek hozzá, és annyira...
0: Ez fontos.
1: Hát igen. Bocsánat, hogy ezt így kimondtam.
0: Így van. Vitrai Tamás, Knézi Jenő, Vitár Róbert, Gyula István, tényleg, az ugye a régi generáció, igen. És aztán jöttek Gundival, meg Palikkal, egy újabb generáció, Hajdú B-vel, Faragó Ricsivel, tehát ez szerintem mindenki, aki így hallgat bennünket, és azt mondja, jé, tényleg, úristen, de jó volt. Ma meg ilyen mamlaszok ültek ott az M4 Sporton, és így is próbáltak szakérteni nem szakértőkkel, valamin hosszan. Mi van, most miért vagy megsértődve?
1: Ez így van. Nem, persze, így van.
0: Már láttam, csak az arcod így összement, mint egy...
2: Hogy hány telefont fogadás után kapni ezekkel a kollégákkal.
1: Hogy azért mondjam már el neked,
0: de blokkold már a régi munkatársaidat, tényleg.
1: Fel sem veszem. Hát senkit nem veszek fel, ne aggódjál. Hát, hogyha hozzád nem megyek, szerinted velük beszélek.
0: Jó, igazad van.
1: Azért annyira. De igen, és azt akarom mondani, hogy azok még tényleg sportriporterek voltak, igen. Tényleg a szakmájuknak szakbarbárok voltak, 12-16 órát dolgozó emberek voltak, úgy értettek, jobban értettek a sporthoz, mint amit mondjuk én, amit űztem. Tehát, hogy csodáltam.
0: Űzték a sportolók, ők meg tényleg értettek hozzá. És nagyon komoly munka volt annak idején. Gondoljatok bele, hogy mindenhol mentek közvetíteni. Ott akkor nem volt még internetnek semmi, ezek úgy készültek fel, a fejükben volt egy csomó tudás.
1: Hát ők, képzeljétek el, hogy akkoriban még az edzésekre lejártak, edzéslátogatásra, mert onnan szedték az információt. Tehát köztünk mi egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen közösség volt, hogy a valóság...
0: A sportolók és a sportriporterek
1: között, abszolút.
0: Gyerekek, ezért beszélünk ma, és hát ki az, aki ennél közelebb láthatta, hogy mi volt ott, illetve ő maga is dolgozott fiatalként, ugye a fiatalabb generációhoz tartozóként, a telesportnál ifjabb Knézi Jenő. Ugye az ő édesapja, a legendás Knézi Jenő, és vele fogunk beszélni arról, hogy egyrészt, hogy ő mit érez az a ténnyel kapcsolatban, hogy a telesport újraindul, kettő, hogy ő mit látott apukájának a műhely munkájából, és mennyiben változott a sportriporterek munkája ma ahhoz képest, ahogy a nagy öregek csinálták. Ifjabb Knézi Jenővel beszélünk erről. Szerintem óriási
1: lesz. Csodálatos.
0: Igen. Jó, Horthy Gábor, ő is egyfajta sportriporter, aki remekül beszél fociról, úgy, hogy még a tények nincsenek is a kezében, is már...
1: Persze. Hamarabb tudta, hogy Ronaldo összeházasodott, mint maga Ronaldo.
0: Na jó, szóval nem, amiről szeretem a beszélni, hogy egyre többen állnak, és szerintem várható volt Infantinóval szemben, az UEFA elnökével szemben.
1: Ez így van.
0: Bocsánat, FIFA elnökével szemben. És én nem tudom, szerintem a Manus ezt nem számította ki.
2: Nem tudom, szerintem úgy gondolja,
0: ez a Trumppal való álmokfutás után.
2: Mindenkit kézben tart, meg mindenkinek oda teszi, amire szükség van, tudod, és azt gondolt, hogy ez segít, de vannak, akiket nem fog tudni, úgy látszik, lekenyerezni, és már vannak egy csomó, akik pályáznak is a helyére, róluk is fog beszélni majd a Gábor.
0: Helyes. Jó, ez lesz. És most a tegnapi nap legjobb pillanata éri.
1: Igen, egy óriásit nőtt a szemünkbe a belga uralkodó öcse, Lőrinc herceg, aki 26 év után felvállalta eltitkolt gyermekét. Csodálatos történet volt.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Képzeljétek el, most kerül nyilvánosságra az, hogy egy 26 éves használt autókereskedő férfi a belga uralkodó öccsének, tehát a hercegnek a vérszerinti fia. Lőrinc herceg vérszerinti fia.
1: Ó.
0: Igen, tehát az uralkodó ugye király, annak van egy fia, ő Lőrinc herceg, és ő nemzette ezt a 26 éves autókereskedőt. Nem annak nemzette, hanem nem az, hogy most nemzek egy autókereskedőt.
2: Hogy gyártok egy jó autókereskedőt ennek a szép országnak.
0: Ennek a szép országnak. És ami szép ebben a történetben, hogy ő igazi úriember volt, a fiúval elment DNS vizsgálatra, még az történt, amikor mentek a DNS vizsgálatra, akkor azt mondta, vajon mi volt? Őt engedte előre, vagy ő ment előre?
2: Úgy emlékszem, hogy ő ment előre, és mondta neki, hogy ne izgulj annyira, elmegyek én először.
0: Elmegyek én előre. Igen, tehát együtt mentek el erre a DNS vizsgálatra. Na, és ennek a története

0: énekes nővel van.
1: Hát de ezt viszont tudjuk a történetekből, hogy nem szeretik.
0: Nem a szeretik, igen. Képzeljétek el, szakítaniuk kellett, de terhes volt már Wendy Van Vanten, akinek egyébként mindjárt elmondom, hogy mi a valós neve. És megszületett a kis Clement, és hát nevelgette egyedül az anya, a kis Clement, aki, amikor eljött a 16. születésnapja, akkor tudta meg az anyjától, hogy az ő biológiai apja Lőrinc herceg.
2: Szép szülinapi ajándék.
0: Gondolj bele, egy olyan férfi, aki csak vagy ilyen glamour magazinokból ismert, vagy a televízióból, vagy hát nyilván a történelemkönyvből is.
1: Hát meg tanult róla, meg látta, meg azért ők közéleti személyiségek ott Belgiumban.
0: Így van. Na most képzeljétek el, hogy ez a fiú, ez 16 éves korában ezt megtudta, viszont gyűjtötte az erőt, hogy megismerje személyesen az apját. És ami a csodálatos ebben a történetben, hogy Lőrinc herceg abszolút nyitott volt az ismerkedésre, és mai napig sűrűn járnak ebédelni. Ez kb. 3 éve ismerik egymást. És Clement, a 26 éves belga autókereskedő, megtartotta viszont anyukája nevét, ami Vandenkerkhove, tehát Wendy igazi neve, Wendy Vandenkerkhove, és bár felvehetné a királyi családi nevet, de nem veszi fel, mert annyira tiszteli az anyukáját, hogy egyedül felnevelte, hogy megtartotta. Na most ugye mindenképpen felmerül az a kérdés, hogy vajon a Clement mit kap most, mennyi az annyi, ugye?
2: Hát gondolnánk, persze, hogy rászakad a bank, persze, és igen, onnantól most a herceg lesz, és minden.
0: Te zsarolnád a Lőrincet?
2: Nem hiszem.
0: Célozgatná rá finoman?
2: Ha ennyire jó fej lenne a herceg, mint amilyen itt ebben a sztoriban, akkor biztos, hogy ugyanígy lennék, eljárnánk ebédelni, ilyesmi, és akkor majd úgyis valami alakul.
0: Értem, tehát ez vagy, hogy...
1: Tehát a még a kérdés, igen.
0: Mert én tudom, hogy a Gyuri számító, csak
2: nem,
0: hogy...
2: Nem a zsarolásra kezdte, azt nem tenném.
0: De nem zsarolnál, nem rávezetné finoman.
1: De a vége ugyanaz.
2: Mire vágyik a fiad, akit ennyi évig elhanyagoltál?
0: Képzel, Gyuri, nem tudom, hogy az életed szerelme ki volt, írma mondjuk.
2: Egy kiváló konyhás nő nevet választottál, igen. Szuper. Mondjuk volt gimiben, a menzán Irma. Mindegy.
0: Na.
2: Is.
0: Na mindegy, ki hogy képzeli el Irmát. Tehát mindegy. Életed nagy szerelme Irma volt. Tehát sok testi kapcsolatod volt, de amikor igazán éreztél valamit, az Irma volt.
2: Aha.
0: És egyszer csak Zuglóban bim-bam, milyen a csengőt hangja, mutasd?
2: Bim-bam. Bim-bam. Te már az királykastélyból képzelsz engem? Bim-bam.
0: Nem, mi nem tudom, milyen a csengőt hangja Zuglóban.
2: Hát
0: Na, akkor És ott áll Marci, Irma fia.
2: És mit mond?
0: Hogy a fiad vagyok, Gyuri, Irmától.
2: A mindenit. A mindenit.
0: De
2: szólhatott volna, Irma, van már telefon azért.
0: De ő nem akart szólni, mert téged elválasztotta a Music FM-tőle, vagy mit tudom én. Tehát, hogy...
2: Középiskola, ő maradt főzni, én meg tovább tanultam, igen.
0: Akár így, igen. hogy ő Marci ír. De mit szólnál? De mondom, ne hamarkodd el a választ, tehát, hogy tényleg éreztél iránta. Tehát őt el akartad venni feleségül, csak akkor még gyerek voltál.
2: 17, igen, de mindegy, igen.
0: És ő Marci. És jött megismerni téged.
2: Hát biztos, hogy nem kergetném el. Ebben a helyzetben most vicc...
0: Takarodj innen, fattyú a lépcsőházamból, nem
2: ez
0: mondanád?
2: Ez olyan, mint a bim-bam, ugye? Most ez olyan, mint a csengő.
0: Te nem lennél agresszív?
2: Dehogy is, nem. Hát, hogyha tényleg életem szerelme volt ezzel a névvel egy nő, hogy Irma, akkor máshogy tekintenék erre.
0: Behívnád?
2: Be, persze.
0: Mi lenne az első kérdésed?
2: Szomjas vagy?
0: Nem azt, hogy van Irma.
2: Szerintem először megkínálnám valamivel. Oldodjon a feszültség. Nekem innom kell valamit, te mit kérsz?
0: Milyen gyorsan hívnád fel az ügyvédedet?
2: Hát először azért meginnánk ezt-azt, és megtudnám, hogy mit akar. Csak találkozni akar, vagy be akar épülni a családba, mert ez nagyon más helyzet.
0: Nem is tudom, hogy kihez nyúljunk. Anethez vagy Évihez. Monaco tetszik amúgy, Évi?
1: Igen.
0: Hogy a sok sportoló vonul vissza, aki értelmes sportot csinált.
1: Igen. Én is oda vonulnék, ha kerestem volna annyit.
0: Képzeld el, mondjuk jön egy levél Monakóból, és kiderülne, hogy te ott hercegnő vagy.
1: Hát.
0: És az uralkodói család azonnal befogad, és de néhány dolgot el kéne most döntened. Oké? Okay? Tehát bevonulhatsz a palotába, és

0: Egy pár dolgot el kell döntened. Tehát például, hogyan közlekednél? Saját sportautóval főbejárat, mindig le kell ereszteni a hidat, turistákat félrekergetni, mert jön Évi haza.
1: Így van. Van más opció?
0: Hát vagy a hátsó bejárat, még garázs és Bentley-vel sofőrrel.
1: Dehogy is. Nem. Tehát sportautó, nyissák ki, jöjjön le a láncos kapu, és vigyék arrébb az embereket. Abszolút. Hát lássák, hogy jövök, hát csak egy hercegnő vagyok.
2: Egy középkori várat képzeltél, hogy láncos kapu így ledől elé, és akkor itt beveret
1: a sportautóval? Igen, mert a történelemnek része leszek, Gyuri.
2: Tehát akkor egy régi kastélyba akarsz menni, jó, olyan régi várat.
0: A monakói palotát én láttam már, most nem emlékszem, talán van még ilyen láncos kapu igen? is. Igen, ja. Talán. De nem használják
1: ha
0: a Bentley.
1: Ha nincs, akkor csinálunk.
0: De lehet, hogy nincs. Vagy Lacika, mindjárt megkeresi nekünk.
1: Igen.
0: Jó, akkor tudod, hogy olykor meg kell jelenni ilyen sportesemény, ilyen elit sporteseményeken.
1: Igen.
0: És akkor be kell írni most a naptárba téged, és akkor most a következő szezonra kriket vagy kroket?
1: Kroket.
0: De ez nem konyha, tudod, ja. Ez nem kaja.
1: Nem, én nem biztos, hogy...
2: Megalapítaná a kroket nevű sportot.
0: De, van olyan! Van kroket.
2: A kroket tevés, nem? Az az evőverseny.
1: Ne. Miért?
0: A kroket van olyan, ilyen kis kapukon keresztül kell olyan, mint a kriketütővel labdákat átütögetni. Mint a minigolf, csak kriketütővel, de kroket.
1: Aha. Igen, de ez egyébként indiai sporták szerintem. Tehát, hogy biztos, hogy nem európai. Figyelj, igazából, hogyha ilyen sportot kéne választanom, akkor most azért mondom a krokettet, mert nekem a kriket egyáltalán nem tetszik. Másrésztről remélem, ezek között benne lesz a monakói nagy díjon, a rajtrácson ott leszek. És
0: ott leszel?
1: Ott leszek.
0: Rajtad mennek át.
1: Mindenki?
0: Jaj! Volt olyan hercegnő? Pont Monakóban.
2: Ne kövezz a példáját.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
2: Hovány csoport a világ élvonalában.
3: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
4: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
6: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 000 forint értékben, és nyerj akár 1 000 000 forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 000 forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönköly búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
11: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
12: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Oktató videó készült a webes nyugta adatszolgáltatásról. Paradicsomban fürdött egy spanyol város. Sokat látjuk ma is a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újabb oktató videóval segíti a NAV a cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozásokat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repülnek el a gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon. Árult el rádiónkban Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztály vezetője.
8: a melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
15: Több mint 20 ezer ember vívott paradicsomcsatát Spanyolországban, az eseményt 79. alkalommal rendezték meg Bunolban. A jelzőrakéta fellövése után 7 teherautóról kezdték dobálni a paradicsomokat, a város erre kijelölt szakaszain összezsúfolódott fehér ruhás tömegbe. A kifolyt lé pillanatok alatt vörösre színezte a ruhákat és elárasztotta az utcákat. A csatára idén 150 ezer kiló kifejezetten erre a célra termesztett puha héjú paradicsomot hozattak a városba. A fesztivál egyébként igen népszerű. Külföldről és szerte Spanyolországból érkeznek résztvevők minden évben. Ma a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kisebb eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. Mérsékelt marad a keleti szél is, már 30 fok felett lesznek a maximumok. Holnap országszerte száraz, napos időben lehet részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Esni sehol sem fog. Az élénk szél mellett 29 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Hétvégére aztán egy hideg front érkezik záporokkal, de lehűlést nem hoz.
14: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű V-ként Palota Bozsok csomópont fel és lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták. Aki ennél a csomópontnál kívánt volna felhajtani, annak a kijelölt terelő út szerint Pécs felé kell indulnia az autópályán, és a következő 190-es jelű Szajk-Mohács csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni, adta hírül az Útinform. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor. Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádió.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 7 óra lesz 9 perc múlva. Van egy pár SMS, kezdetektől hallgatom a műsorodat, írja valaki. Tegnap először beírtam, hogy a Voga régi fényében beolvastad, az egész napom jó lett. Köszönöm, nektek is minden jót kívánok. Igen, ez lehet olyan jó érzés, nem? Ezt még nem tudjuk így átérezni. Igen. Jó, sziasztok, boldog névnapot a medvehagymásnak, üzenik.
2: Ó, hát Gáspár van.
1: Igen.
3: Ja.
4: Mivel készülsz neki?
3: Most, hogy felhívtátok a figyelmem, fogalmam sincs. Hát majd magamat adom.
1: Helyes, megint csak. Hali Bocskor tím a Dolly Parton témához a New York Times online kiadásában tegnap a gyászhíreknél ezek a képek voltak egymás mellett. Tim Curry, ugye a Rocky Horror Picture Show-nak a nagy szereplője, meg az az, magyarul az volt. Igen. Nádas Péter és Dolly Parton. Nem én találtam, hanem olvastam valahol. Hát igen, Nádas Péter is elhunyt, nekem egyébként teljesen véletlenül, én találkoztam vele egyszer, és olvastam is az emlékek könyvét, és mondtam, hogy még össze kell szednem a legjobb tudásomat, hogy összerakjam ezeket a sztorikat, mert hogy ezek különböző történetek, amelyek valahogy aztán összeérnek, és akkor ő kérdezte, hogy miért nem ért. Tehát egy picit úgy lenézett. Nem nézett le, nagyon kedves volt. Nagyon-nagyon kedves volt. Igen. Jó reggelt, Gábor! Szeretem, imádom a férjem, de alkalomattán álmodok veled. Hova utaljam a jogdíjat, puszi taxi Zsófi? Zsófi, neked nem kell utalni, álmodj velem nyugodtan, főleg a férjed megbocsátja. Neked megengedem.
3: De ő miért?
1: Mert kérjél
3: miért?
1: Engedélyt.
3: Azért, mert Zsófi.
1: Igen, azért, mert Zsófi.
3: Akkor Évi.
1: Akkor Évi.
3: Engedélyt kérek, jó, hogy néha veled álmodjak.
1: Jó, engedem, neked is.
3: De...
1: Férfiaknak nem engedem.
4: Nem, meg a mocskosság, ez feláros, azt tudod.
3: Nem olyanok vannak, olyan, hogy kerget, meg ilyenek.
4: Ez is feláros, ezt mondom.
1: Sziasztok, már csak az, hogy kimondod, Knézi Jenő hidegrázós. Na jó, szerintem várjátok nagyon ezt a témát, de először Évi, te mit találtál?
3: Na képzeljétek el, hogy napok óta görgettem a közösségi médiát, és először azt hittem, hogy az AI generált videókat nézem, aztán mutattam tegnap Gyurinak, meg ugye neked is, hogy gyakorlatilag volt egy robot olimpia, humanoid robot olimpia, és elkezdtem utána keresni, hogy miről van szó, mert nem hittem el, hogy amit látok, az a valóság. És képzeljétek el, hogy Pekingben a második gyakorlatilag humanoid robot olimpiát szervezték, és én azt hittem, hogy ez csak sportról szól. Mert ugye most minden arról szól, hogy 100 méteres síkfutásban a robot meggyűjt...
1: Bocsánat, mi az, hogy sport? Hát azt gondolom, hogy sport az már tényleg csak ember végezheti. Hát egy varrógép az nem sport, mert az gép. Érted? Ha én csinálom az ujjammal ugyanazt, akkor az sport. Tehát, hogy nem lehet sport, amit gép végez.
3: Hát így gondoljuk, de ők már nem így hívják. Tehát ezeket a humanoid robotokat gyakorlatilag kipróbálják bizonyos sportágakban. És ugye van síkfutás, például 100 méteres síkfutáson megdöntötte Usain Bolt csúcsát. Na most én
1: tényleg, ugye, egy motorcsónak is. Tehát,
4: hogy ez az lehet, hogy maradi vagyok, de úgy nem tudna hogy valahogy izgalomba hozni, hogy tényleg egy varrógép gyorsabb, mint Usain Bolt. Tehát, hogy nem.
1: Ugye? Vagy te nyílt vízi úszó vagy. Most tényleg egy ilyen Mercury motoros motorcsónakkal megdöntöm a csúcsodat. Akkor mi van? Igen, ez eredmény? Nem eredmény?
3: Nem eredmény, és igazad van, de ezek a robotok ugyanazokat a mozgásformákat hozzák, mint amit...
1: Leutánozzák a futást, igen.
3: Minden. És képzeljétek el, hogy az egészben a durva, hogy egy teltházas stadionban csinálják az egészet. Tehát a lelátón emberek ülnek, nem robotok, és nézik, ahogy a robotok egymás ellen versenyeznek. És akkor mondom, hogy mik voltak. Tehát volt labdarúgás, magasugrás, súlyemelés, box. Tehát ezeket már mind a robotok megcsinálják, és iszonyatosan élethűen. Tehát, hogy persze látod, hogy robot, de, és akkor például labdarúgásnál, ha gólt szerzett, akkor megcsinálta Cristiano Ronaldo örömét.
1: Jó, ezek emberi mozgások leutánzása, gépekkel, csuklókkal, csapágyakkal és egy programmal. Igen.
3: Na, de akkor...
1: Remek.
3: És akkor a következő. Én azt hittem, hogy ez egy sportolimpia, és már ott tartunk, és azért akarom felhívni mindenki figyelmét, és utána nyilván a végén majd meg is szeretnék kérdezni valamit a hallgatóktól, hogy képzeljétek, nem csak sport volt a feladat, hanem gyárban kellett dolgozniuk, hotelben kellett feladatokat ellátniuk.
4: Amelyik csapat veszített, az így ment
3: van,
4: a gyárba,
3: mert, hogy nem, hogy a csapatoknak. Képzeljétek el, hogy tűzoltónak kellett lennie, tehát egy tűzoltó balesethez kellett kimenniük, és a feladatukat a humanoid robotnak el kellett látni. Tehát azon versenyeznek a robotok, hogy hogyan tudnak embereket helyettesíteni, és nagyon komoly pénzdíj van érte. És ez, erről szerintem viszont beszélnünk kell, hogy ők már itt vannak, és átveszik teljesen a feladatokat.
5: De jó is, hogyha átvesznek néhány feladatot, mert tegnap én is mondtam a hírekben, hogy már Kínában paradicsom szedésre is alkalmazzák őket, és meg tudják állapítani, hogy melyik az érett paradicsom, és melyik nem. Tehát, hogy azért már tök jól baromi fejlettek, és szerintem nagyon sok olyan munka, amit az ember nem akar elvégezni, az tök jó, hogyha megcsinálják.
1: Az emberiség fejlődésének ez egy állandó kérdése, és mindig is mindig újabb ilyen technikai forradalmak vannak, hogy mi az a munka, amit már nem emberi erő végezzen el, hanem hát nézd a gyárak is, hát ugye az ipari forradalom az erről szólt. És most is ez van, ez nem jelent más, hogy át kell állnunk dolgokra. Én is azt gondolom, hogy bizonyos munkákat miért ne végezzen gép. Ugyanakkor, aki eddig paradicsomot szedett, az miből fog megélni? Ez itt a kérdés. Ezt kell társadalminak megoldani.
3: Mondjuk egyébként paradicsom szedésre, de akár ugye a szőlészetbe, vagy bárhol, olyan nehéz most már munkát találni.
5: Pont azt akartam mondani, hogy én imádnám, hogyha robotok szednék a szőlőt, mert valóban küzdelem minden évben, és nem csak nálunk, hanem úgy országos szinte meg a világban.
1: Igen, csak ez így megy, hogy ma már nem találsz becsületes magyar szőlőszedőt. Miért nem találsz magyar szőlőszedőt? Mert nem tudsz neki annyi pénzt fizetni, hogy ő eltartsa a családját egy faluval odébb. Ezért jön neked az ukrán szőlőszedő, vagy az erdélyi szőlőszedő. A magyar meg hova megy? Elmegy Ausztriába szőlőt szedni.
5: Meg Franciaországba
1: szőlőt szedni. Tehát ez így megy tovább, majd jön a robot, és az ukrán se marad már itt, mert nem fogsz neki annyit fizetni. És akkor majd szedi. És az ukrán is megtalálja a helyét, ha megtalálja a helyét valahol. Tehát ez egy társadalmi ástruktúrálás, ez valószínűleg minden területen be fog következni.
3: És az jutott eszembe, hogy ha már itt vannak ezek a robotok, utána néztem, 12 millió forintért már lehet venni egyébként egy humanoid robotot otthonra.
4: Ja, hogy... focistát, vagy mi?
3: Nem. Ezek ilyen általános
1: De ez olcsó, de aztán a program mennyi lesz? Amit veszel,
3: azt nem ér.
1: Ez amit a nyomtató patron.
4: Szeretnél vele passzolgatni az udvarban egy 100 millió.
3: Igen, de hogy szeretnék vele bármit. Hogy azt mondja már meg nekem bármelyik hallgató, vagy a Műszaki Egyetemről, ha hallgat valaki, hogy van Magyarországon valakinek humanoid robotja, tehát egy olyan, ami gyakorlatilag itt be fog nekem sétálni, ne a gurulósat, tudod ezt a régit.
1: Ja, ja.
3: Tehát, hogy van olyan valahol...
1: A gurulós régit. Hanem a sétásot.
3: Hogy valaki nem tudna velünk, nekünk behozni egyet és megmutatni, mert én például iszonyat kíváncsi vagyok most már rájuk, hogy mi mindent tudnak.
1: Hát azért láttunk egy pár bakit.
3: 12 millióért nem vennék.
1: Igen, egyébként lehet, biztos, hogy lehet venni, tehát még az is elkezdett, hogy valahol egy magyar háztartásban van, de hát azért itt még láttuk ugye azt a robotot, aki a tánctanárával együtt elkezdett táncolni, és aztán tökör rúgta. Láttuk az egyik ilyen Usain Bolt robotot, ami úgy neki rohant a reklámtáblának és tört össze.
3: De az mind neki rohan, mert nem tudnak még megállni.
4: Hát elfelejtett megállni, mint Forrest Gump.
1: De hát azért mondom, most idehoz nekem egy robotot, és azt mondja valaki, hogy na jó, akkor itt a robot is elkezd, és jön nekem, és így folytogat, és fölken a falra.
4: Bejön itt a falonadás közben neked.
1: Igen, hogy áttöri ezt a retro ablaküveget.
3: Amit olvastam, körülbelül 30 kilóak, tehát hogy ne aggódj, itt vagyok.
1: 30 kilóak.
3: Vagy 30 kiló, na. Többen van. Szóval, hogy ne aggódj, itt vagyok, ráugrok, ha bánt. Tehát, hogy és akkor nyilván összetörjük az álmát.
1: Hát de nem tudhatod, tehát azért a Terminátorban se tud. Nem tudhatod, hogy amikor ráugrasz így hátulról,
3: akkor
1: csak így rád néz azokkal a lézer szemeivel, így hátrafordik, így a fejét, és megragadja a torkodat azokkal a vas ízületekkel.
4: Hát bizony, akkor
1: és kitépi a gigádat.
3: Jó, akkor
1: és akkor ott fekszel, Gyurival, mondjuk, hogy Jézus, amit nézd az Évi, azt hiszem, hogy nem él.
4: Szólj neki, Évi, mást ígértél, csinálj valamit.
3: Jó, mindegy. Akkor...
4: Biztos, hogy erre a felhívásra most sokan nem hozzák be robotjukat, hogyha baj lesz, akkor te megvered a robotot.
3: De, most ti nem vagytok ennyire, tehát nekem 12 millió forintom nincs egy robotra, hogy kipróbáljam.
1: De ha valakinek van, hozza be a robotját.
3: Akkor nézzük
5: meg. Én nagyon kíváncsi lennék. Én nagyon szívesen.
1: Akinek van robotja, jelentkezzen nálunk e-mailben, vagy akár most gyorsan SMS-ben, és akkor megnézzük, hogy valamelyiket hozza be. Tényleg ne robotporszívókat hozzatok ide, meg ezt a gurulóst, aki valamelyik cukrászdába fölveszi a rendelést, tehát ezek már elavultak.
4: Amelyik már sétál, és hogyha úgy fordul, akkor Évi megküzd vele. Ennyit tudunk ígérni.
3: Humanoid robotot szeretnék.
1: Humanoid robotot.
3: Tehát aminek keze, lába, feje, mindene van.
4: Jártas legyen valami harcművészetben, vagy lenyomod bárhogy?
3: Bármiben jó.
1: Milyen program legyen benne? Cristiano Ronaldos, vagy ablaktörlős?
3: Ablaktörlős, mert itt nem nagyon van.
4: Ablaktörlős robotot könnyebben lepopozol, nem?
1: Jövünk vissza, gyerekek. Olvastunk egy nagyon érdekes cikket arról, hogy ha vendégségben megy valaki, akkor ez nem csak a vendéglátónak olykor egy ilyen nyomasztó dolog, hogy úristen, vendég jön, és akkor minden rendben legyen, hanem aki vendég, annak is szokott, hogy is mondjam, nyomasztó lenni ez a történet, amikor kiderül, hogy az ő vendéglátója, aki nyilván egy barát, vagy egy kolléga, vagy valaki, az ő vendéglátója, az nem az, nem olyan, amilyennek gondolta. Akár higiéniai szempontból.
3: Igen, mert mindenkiről van egy elképzelésünk, hogy milyen. Mert
1: szerintem te rémtiszta vagy. Tehát én az ingeidből gondolom.
3: Egyébként az vagyok.
1: Igen.
3: Tehát fürödtem tegnap is.
1: Jó, mindegy, de mindenhol. Otthon is. De én mindenhol az jó, esély még.
3: Már megint témánál vagyunk. Nem, tényleg, egyébként nagyon szeretem a tisztaságot és a rendet.
1: Jó, szóval, hogy de ez másképp is tud alakulni, tehát hogyha meglátsz valamilyen foltot a vendéglátódnál, vagy a házi állat a konyhapulton, vagy tehát, hogy ami azonnal kiábrándít, és onnantól tök más a képed róla.
4: És valószínűleg mindenkinek van otthon rejtegetni valója egyébként.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
12: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háta üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
13: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
14: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day stangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jegestea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
15: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
16: Lehet is.
15: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
16: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
15: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
6: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Két magyar is eltűnt a nepáli villámáradásban. Szlovákiában is tilos lehet a közösségi média 16 év alatt. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját. Egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése is gyorsabban halad a tervezetnél. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább dolgozott, később pedig fokozatosan állították vissza többi működését is. Mostanra pedig ismét maximális teljesítményen üzemel az atomerőmű.
17: Már két magyart keresnek Nepálban. A külügyminisztérium szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. Nepál himalájai határvidékén súlyos áradások pusztítanak, legalább 157 halálos áldozatot követelve, miközben több mint 380 ember hollétéről továbbra sem tudni. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak, az ország legszebb tájait bejárva.
18: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban, 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el, ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járt be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
17: Szlovákiában is betilthatják a közösségi média használatát 16 éves kor alatt. A pozsonyi kormány jóváhagyta az erről szóló törvényjavaslatot. A korlátozásra még a szlovák törvényhozásnak is rá kell bólintania, hogy jövőre életbe léphessen. Ma a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kisebb eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. Mérsékelt marad a keleti szél is, már 30 fok felett lesznek a maximumok. Holnap országszerte száraz, napos időben lehet részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Esni sehol sem fog. Az élénk szél mellett 29 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Hétvégére aztán egy hideg front érkezik záporokkal, de lehűlést nem hoz.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Egy műszaki hibás autó vesztegel el az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a Herceghalom és Bicske közötti szakaszon. A 34-es kilométernél a külső sávot lezárták. A sávzárás mögött már több kilométeres a torlódás. Olvasható az útinform.hu-n. Közben erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglód térségében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében is. Vezessenek körültekintően.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 13 van most, jó reggel, szevasztok! Mindenkinek szép napot, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Szép üzenetet kaptál, Anett, egy osztrák számról, Hannes írta.
3: Ó, köszönöm!
0: Drága Anett, ne hallgass senkire, kérlek, ahogy te híreket olvasol, nem olvas úgy senki, gyönyörű a hangod is, még soha nem hallottalak téveszteni, pedig kezdettől fogva hallgatlak benneteket. Te vagy a legjobb, üdv, szuper a stáb, kiváló a műsor, szép napot, Hannes.
3: Ó, de köszönöm szépen, Hannes. Közben villámlik kint, azért néztem ki.
0: Uh-huh. Jó reggelt, barátnőm házában uralkodó állapotokat kritizáltam, aztán nekem is született gyerekem. Azóta próbálok nem megszólni másokat. Mindenkinek más az élethelyzete. Jó, hogy vattok üzeni, Gabi, erről lesz majd mindjárt szó. Évi, elmegyek hozzád robotnak, környezetbarát vagyok, nincs aksi bennem.
2: Zotya lesz?
0: Zotya lesz, igen.
1: Ki lehet ez?
0: Na, látom, hogy itt lehet, hogy lesz humanoid robot. Dede Tamás Attila vagyok, a Gábor Dénes Egyetem drónlabor vezetője. Aha. Egy pár hete játszom humanoiddal, ismerkedünk, Magyarország több humanoid van egyetemek kezelésében. Aha. Ezt is írjuk fel, ezt a számot, jó?
3: Jó, okay. Jó.
0: Mert kaptunk egy másikat is. Jó, most viszont valami teljesen más, ugye beszéltünk már erről, Gyuri, Vokci, Lacika nálam jártak a múlt héten vendégségben, és Évi nem jött. Én Évinek szóltam, de csak ilyen utolsó pillanatban szóltam a liftben, mielőtt elbúcsúztunk, mielőtt pacsisztunk.
1: Igen, hát nyilván, mert ott tudtad, hogy 15 másodperc van erre a beszélgetésre, és ezért és hogy tudtad, hogy csalódás fog érni, ezért ugye azt mondtad, hogy lehet, hogy lesz nálam összejövetel, hogyha van kedved, gyere el. És mondtam, hogy jó, rendben, írjál, de ne keseredj el, ha véletlen nem megyek és lemondom. És mondtad, hogy rendben, semmi baj.
0: Igen, és közben rájöttünk arra, hogy te valamitől rettegsz. Meg tudod-e fogalmazni, hogy mitől rettegsz te, mint vendég, és nem én rettegek tőled, mint vendéglátó, hogy nem lesz elég jó a kaja, nem lesz elég jó az ital, nem lesz elég jó a környezet. Tehát, hogy miért te rettegsz?
1: Igen, ezen soha nem gondolkodtam még, hogy rettegek, de nézd, szóval...
0: Én ezt megelőlegezem.
2: Igen, ezt hívják szorongásnak egyébként, amit te átélsz.
1: Én eddig nem tudtam, hogy miért mondom le, ugye?
2: Igen, igen. Szociális.
1: És valószínűleg
2: szorongás.
1: Azért, mert félek. Nem félek tőletek. Tehát, hogy egyáltalán nem.
0: De milyen rémképzeted van azzal kapcsolatban, ha nálunk vendég vagy?
1: Hát figyelj, nézd, hogyha, ha ezt a négyes nézem, hogy Lacika, Gyuri, Voga meg te, hát sok jóra nem számítok. Mert hogyha egyedül vagyok nő...
0: Kérlek szépen. De azért folytasd.
1: Tehát, hogy számítottam, nem is tudtam, hogy Anett megye vagy sem, tehát, hogy van-e ott még rajtam kívül nő, nekem kell ezt az egészet végignézni, tehát, hogy azért vannak elképzeléseim, hogy én ott mit csinálok majd. Nézem ezeket a nagyon komoly
0: férfi embereket szórakozni, igen. Hát egyébként ez lett volna, hát a lányom volt ott még, mint nő,
1: igen?
0: És ő egyébként nagyon élvezte a társaságot, tényleg. Anett nem volt ott, de akkor nagyjából ez, hogy mi férfi módjára leisszuk magunkat, és mit tudom, beszólogatunk nekem, véleműszol már, hívd sofőrt, gyere már úszni, te vagy az úszó, nem nyílt víz, előbb nyílt, vagy itt vagyunk, kint vagyunk, nyílt vagyunk.
1: Igen, gyere már, leúszlak, leúszlak, igyál már még egyet.
2: Egyébként nagyon nem is a valóságtól.
0: Szerintem ez lett volna egyébként.
1: És most már érted akkor, hogy miért nem megyek?
2: Ez nem is szorongás, hanem ez valós elképzelés.
0: Így van. Na jó, szóval, és ráadásul igen, én mint vendéglátó rólam alkothattál volna véleményt.
1: Hát ez meg a másik, hogy nekem van egy elképzelésem, hogy szerintem egy milyen ember lehet, és akkor most oda megyek. Ugye voltam már nálad, de azért hogy mondjam, nem is sok időt voltam, és nem néztem körbe. Ez nyilván egy tovább tartott történet lett volna, és akkor, hogyha mondjuk körbenézek a házba, és kiderül olyan dolog, amit nem képzeltem rólad, az már gáz. Másnap máshogy néznék már rád.
0: És képzeljétek el, hogy erről találtunk egy cikket, hogy valóban a vendégek is néha szoronganak, rettegnek attól, sőt, a legnagyobb baj az, hogy akihez elmennek, ott egy olyan részletet találnak a lakásban, a házban, amitől totálisan megváltozik a véleménye az illetőről. Ez az illető lehet barát, lehet kollega, lehet a főnököd, lehet a beosztottad, lehet a mit tudom én, tanárra a gyerekednek.
2: Igen, és utána történik valami, és onnantól mindig, ha ránézel, az fog eszedbe jutni. Hogy mit láttál, amikor benyitottál abba a szobába, amiben nem kellett volna, vagy amit ott felejtett a konyhában, vagy valami ilyesmi.
0: És ettől félünk, hogy megváltozik a véleményük arról a szeméről, aki egyébként bennünket meghívott. És ebben a cikkben összeszedték azokat a negatív benyomásokat, amiket az ember vendégségben tapasztalt. Ezeket nézzük végig, hogy volt-e ilyen, Gyuri, nyugodtan lehetsz ma bátor, Jó. Ugye te voltál legutoljára nálam, lehetsz ma bátor.
2: Köszönöm.
0: Higiéniai állapotok. Mit látsz például a fürdőszobában, vagy bárhol? Hogyan láttál nálam higiéniát?
2: Azt láttam csak. Ilyenkor mindig, ha odaérünk, akkor az a figyelmeztetés, hogy ezt a higiéniát kéred vissza, amit mi adsz nekünk ott. És akkor erre kínosan vigyázunk. Igen. Tehát, hogy amikor van ugye egy lenti mosdó, amit kijelöltél nekünk a Lacikával, meg a Vogával, hogy mi azt használhatjuk, soha máshova nem mehetünk.
0: Jaj, de sajnállak.
2: Mindegy, de hogy ott is nagyon patika minden, és én ezt általában úgy is hagyom, megfigyelem mindig, hogy a csap le van törölve szépen, nincs vízkő, benne van az illatosító szépen a WC-ben, azt is láttam, akkor...
0: Aha, tehát ez egy jó pont.
2: Persze, az jó pont mindenképpen. Láttam, hogy frissen volt takarítva, szerintem azért te is ügyelsz rá, hogy mit gondolunk rólad.
0: Igen, az ember igyekszik jó benyomást kelteni, tehát mindig egy picit összerámol meg minden a rendetlenséget, hogyha van valamilyen szirupos folt a konyhapadlón, egy ilyen másfél hete, akkor azt mást föltörlöm. Egyébként azzal a szivacsal, amivel mosogatok is. Tényleg azzal szoktam.
1: Komolyan azzal szoktad?
0: Hát igen, most elárulom.
2: A padlót?
0: Igen.
1: És azzal mosogatsz utána?
0: Igen.
1: Na ebből kifolyólag már jön a következő kérdés, és abból a tányérból leszünk, amit azzal mosogattál, amivel a talpad rajta volt?
0: Kivételes esetben igen. Akkor nem. Kivételes esetben igen, de hadd mondjam el, hogy én mosogatógépen mosogatok kizárólag. Tehát az, hogy azzal a mosogató szivacsal, amit elmosogatok, és aztán az nagyon-nagyon ritkán fordulhat
2: elő. Mi lesz
0: elő?
2: A következő, hogy a felmosó vizet öntöd a jéggépbe, és azzal ittuk a pelós piccet, vagy mi lesz a hogy következő?
0: Van? Látom, már elég gyorsan. Az első pontnál vagyok, és megváltozott a véleményed rólam.
2: Hát ezt nem gondoltam.
1: Én se.
2: Hogy te ott a nagy mosogató szivacsoddal dörgöl.
0: Amiből te ittál, és te csak ittál, amiből te ittál, az mind mosogatógép által elmosott volt.
2: Jó.
0: Akkor, hogyha mit tudom én, belecsúszik egy muslica, és bocsi, szedd már ki a muslicát, és bemegyek vele, akkor a szivacsal kijövítem, és akkor visszahozom.
2: Innentől mindig nagyon jó lesz az a pohár, amit először kapok mindenre.
1: Azonnal fogd.
2: Fogom szorítani.
1: Egyébként, hagyd kérdezzem meg, hogy a kis mosdóba ott... kézmosás után le kell törölni mindent, vagy ez csak a Gyuri akart megfelelni neked?
0: Nem, a Gyuri akart megfelelni nekem, én is leszoktam törölni fent a saját fürdőmben. Aha. Ez egy vendégmosdó.
1: Igen.
0: Fent a saját fürdőmben leszoktam én is takarítani a krómos csapot, de annak már a krómja nem olyan jó a lentinél, stb. Én nem szoktam, de a Gyuri is szokta a sajátját, ő mesél erről.
2: Én így élek, tehát ez nekem reflex, hogy én bárhol vagyok, ugyanúgy, mint otthon, én letörlöm a csapról a vizet, hogy ne hagyjon vízkövet.
0: De egyébként oda többször mentél. Volt olyan, hogy bementél abba a WC-be, amiről most beszélsz, és így dilemmáztál, mielőtt leúsztad volna a slicced, vagy mit tudom én, dilemmáztál, hogy közvetlenül előtted vajon ki volt, a Lacika vagy én? Az állapotok miatt
2: kérdezik. Nem dilemmáztam, tudtam, hogy a Lacika volt ott. Egyértelműen meg tudom állapítani, ismerlek már titeket annyira, hogy ez a
0: De miért a kék WC golyó fége elszopogatva ott volt a mosdóba, vagy miért?
2: Nem volt belőle harap, vagy kis darab.
0: De miért vagy a törülköző? Vagy vízcseppek mindenhol?
2: Össze volt csepegtetve ilyen, és nem tudtam, hogy igazából, mivel hogy ugye kicsi a hely, és a csapja és a WC közel van egymáshoz, nem tudtam, hogy azok pisi cseppek, vagy vízcseppek, ahogy a kézmosásról törölnéd a kezed.
0: Ezt nem lehet tudni. Igen,
2: szóval hogy ebből tudtam, hogy ez bizony nem egy alapos vendégtársam csinálta.
0: És akkor ez a Lacika volt, igen. Szerinted, igen.
1: Jó, de ti is ítélkeztek ezután. Tehát, hogy te, mint vendégváró, ha látsz egy ilyet, akkor te is alkotsz utána azonnal egy képet, hogy mi lehet nála otthon, ha ezt nálad megmeri csinálni.
0: Igen, hát különösen Lacikáról. Hát azért ő többször járt nálam, és egyszer például levette az edzőcipőjét, és az olyat árasztott, gyerekek, olyan szagot, hogy ugye először, amikor érzed, hogy mi van, újra életre kelt a húsevő virágom a kertben.
2: De azt mondta, hogy az az ájtosz a szaga, azt mondta.
0: Nem, már tényleg, hát ami ki kellett érteni, olyan bűn. És nem is, akkor tudod, mész a szag, és egyszer csak ott látod Lacika cipőjét, és onnan jön. Ja. És akkor tényleg, akkor rá kellett szólni, hogy vegye vissza. Hát, mert másképp nem lehetett megoldani, érted, a lába is, vitte magával, és a izé is árasztotta, tehát akkor van zárt helyen a szag, ha újra visszaveszi.
1: Ezért ő volt az egyetlen, aki cipőbe lehetett nálad.
0: Abszolút. Igen, abszolút.
1: Tehát van egy pont, ami felülír bármit.
0: Ez felülírta. Ez abszolút. Évi, te kinél voltál utoljára vendégségben?
1: Hát nyilván néven nem említem, de voltam nem régiben valakinél, és nekem döbbenet volt az, hogy nekem volt egy képem, hogy ő hogy élhet, hogy egy ilyen minimalista stílusú, és akkor kiderült, hogy egyébként ilyen nagyon régi bútorok vannak, nagyon régi szőnyeget, tehát hogy a És akkor én rájöttem, hogy ő nem is, attól függetlenül, hogy fiatal, egy tök öreg lélek lehetett.
0: Wow, de érdekes.
1: És akkor itt teljesen megdöbbentem ezen az egészen, hogy én amit eddig gondoltam róla, az egy teljesen más történet. Mm. És akkor nyilván megpróbált rendet tenni mindenhol, és aztán így, ahogy körbe mutatta a lakást, az egyik szoba, az ilyen totál kupi volt. És akkor nekem például ez is ugyanolyan, hogy minden, tehát amit látunk, azt megcsinálod, de van egy szoba, ahol mindent bedobtál azonnal, mert tudta, hogy jövök.
0: És megváltozott a képed róla, nem?
1: Hát teljesen. Nem is megyek többet
2: mindig
1: hozzá.
2: Mindig megtudunk valami újat a Csalaciról, ez tök jó egyébként, hogy így kulisszákat mesélsz.
1: A Csalaci volt. Nem tud úszni.
0: Gyerekek, fürdőszoba élmények. Itt ez a cikk, ez ugye elemzi, hogy higiéniai állapotok fürdőszobában. Tehát tud-e olyan lenni, mit tudom én, mosdóba köpött fokrém maradvány, ilyesmi, amikor te vendégként jössz, és akkor látod, hogy ó, hát ez akkor... Ezek
2: hajszálak, azt tudnék lenni, hajszálak. Amikor hajszálak nincsenek, vagy a másik, nem tudom, hogy ti találkozatok ezzel, amikor ilyen szappan vagy folyékony szappan maradványok így a csap körül, ott fenn azon a szegély részen, ott így ott vannak felejtve. Amikor látod, hogy ez már egy jó ideje nem volt letörölve, uh-huh, teljesen uh-huh. az a csap, csak ahol használják.
0: Fúgák, penészes fúgák?
2: Ó, ne.
0: Hát arról ez... nem tehet?
2: Hát dehogy nem, de azért nem, lehet valamit kezdeni. Van neked?
3: Persze,
2: van.
3: De le lehet
0: nincs,
3: azt.
0: Nincs. Én szállodákban kapok hány ingertettől, de és... Igen.
3: Pedig van erre oldószer, tehát amivel tök jól lehet takarítani.
1: Tehát van egy találkozott már vele.
3: Én találkoztam bizony, nekem nem a mostani lakásomban, az előző lakásomban, amikor én megvettem, az egy használt lakás volt, és ott azért elég rendesen kellett takarítani.
0: Na, akkor írja itt a pontok között a vendégpapucs, hogy ez nagyon megosztó dolog, mert van, akik imádják, és vannak, akik meg ugye rettegnek felvenni, hiszen már hány ember bújt bele a lábával.
2: Igen, a vendégpapucs az nekem egy ilyen hirtelen arcba támadó intimitás, megmondom.
0: Kérdez, most komolyan, hogy nekem igen. Ott van egy kosárral tele.
2: Igen, és általában mindig így, mint egy ilyen piaci kofa tukmálod rám őket, hogy melyiket akarom.
0: Hát figyelj, hát van sok Frotil, Steigenberger Hotel, meg Hotel Krone.
2: És ez mindegyiket prezentálod
1: meg Sheraton,
2: is.
1: Meg Sheraton, gondoltuk.
0: Hát Ritz-Carlton is, de hogy igen, és van egy pár, ugye a Voga által ott felejtett Crocs.
2: Amin ebből van egy-kettő, ami középen így ilyen domború, és akkor így billegek benne, mint egy ilyen Kejfej Jancsi. Az szoktad
0: általában. Az a maga kedvence.
2: Igen, azt szoktad általában rámadni, és akkor így egyensúlyozok benne.
0: Szóval, hogy igen, én nem tudom, valakinek nagyon örül, hogy kap.
1: Hát én nem tudom, hogy ki, tehát én tudod, minek örülnék? Hogyha például hozzád elmennék, és nekem a zacskóból bontanád ki.
0: Van olyan még.
1: Na, én annak. De az, amit a Gyuri
2: most... a fejesnek tartogatta azt az acskósat.
1: Hát jó, hát most ha én megyek...
0: Nem. A fejes például, a fejes tökre örül mindig, ha jön már, szóval hol van a Voga papucsa? Hát ő abba akar járkálni nálam.
3: Mert az gumipapucs.
0: Igen,
3: és azt nyilván könnyebb takarítani, de egy ilyen
0: szöve... Nem kell egy papucsot takarítani.
1: Hát azért kimoshatnád.
3: Na látod, igen, ezért nem szeret az ember vendégpapucsot húzni bárkinél is, mert hogy igen, miért...
0: De nincs baj a mai lábakkal, én nagyon rég látom ronda lábat.
1: Most mondtad Lacikát. Hát ha Lacik a vendégpapucsát felvenni valaki, akkor az büntetés.
0: Igaz. Most nem is tudom, hogy Lacika melyik papucsba volt, basszus. Azt kidobom.
2: Én szombaton már töröltem is a vendégpapucsozást, én kivittem hozzád a teraszra a cipőmet, és abban voltam, emlékszel, amikor bementem a házba, levettem a teraszon, és akkor úgy mentem. Nekem az komfortosabb.
1: Így van.
0: Na jó, akkor a konyha, ez a következő. Hogy ez okozhat kiábrándító pillanatokat.
1: Hát, hogyha nekem megadják azt a lehetőséget, hogy menj a konyhába, nyisd ki a hűtőt, és vegyél ki bármit, akkor én például kinyitom a hűtőt, és én megnézem, hogy mi van benne.
0: Olvasol.
1: Abszolút.
2: Ez óhatatlan, szerintem mindenki.
1: Igen,
2: nem?
1: De hogy nem csak az van, hogy csak kiveszem, ami kell. Megnézem, hogy a vajat hogy teszi el, hogy például lefedi-e, vagy tudod, így kinyitja, és ott hagyja. Van-e benne penészes, mondjuk eper?
0: Bármi,
1: ami gusztus...
2: neki az kutakodni.
1: Nem nyúlok semmihez, csak nézem. Tehát ha gusztustalanul teszi el, akkor ez egy igénytelen ember. Mert ha az ételt nem tiszteli, akkor nekem ez a véleményem róla.
0: Ez jó kérdés, mert ugye van, aki, hát ugye én német háztartásokban láttam főleg, ha felvágottat vásárol, már berakja egy dobozba, a sajtokat be egy dobozba, igen. A sajtot be egy dobozba. Tehát eleve úgy csomagol ki és rakja a hűtőbe, hogy ezek mind-mind külön dobozban vannak. Én a Regnum sonkát így visszapróbálom simítani rá a fóliát, hogy ez ilyen szeretet, meg a sajtnál ugyanígy, vissza a fóliát, és akkor úgy teszem be, a sajtok egy másik polcon vannak a izék.
2: Igen, ezt láttam szombaton nálad, de ez teljesen normális.
3: De nem,
2: így csináljuk.
3: Én láttam már én is ugye a legutóbb, amikor ott voltam, akkor is mennem kellett a hűtőhöz. A te hűtőd teljesen rendben van.
0: Jó, akkor megnyugodtam, mert én nem tudom, hogy az én hűtőm rendben lévőnek számít-e vagy sem.
1: Ha majd egyszer arra megyek megnézni, és elmondom.
0: Jó, elmondhatod, és lehet, jó, hogy te okádni fogsz tőle.
3: De pont ezt akartam mondani, hogy most így az Évit hallgatva, lehet, hogy az Évi ne is jöjjön egyikünk.
0: Igen, Évi most kiírja magát lassacskán.
1: Ezért jöttem.
0: Jó. Szerintetek ki hogy rak el? Lacikát is vegyük bele, akkor is, ha nincs ma jelen. Egy felnyitott tejfölös dobozt. Ki hogy rak el? Tehát megmaradt tejföld.
2: Mondjam. Én az a típus vagyok, aki általában így lesimogatja így vissza, és reméli azt, hogy még fel tudja használni kicsit később. Okay.
1: Én alufóliát tépek, és akkor így vagy a folpakot, és ráteszem, hogy légmentesen elzárjam, vagy olyan tejfölt veszek, amit tudjátok, ilyen dobozos, pattintós, és visszapattintom a tetejét.
0: Uh-huh. Én az vagyok, mint a Gyuri, én visszasimítom a saját fóliáját, és az a kis bontó kallantyúját így rácsiptetem.
2: Szerintem ez az Európai Uniós megoldás.
1: Nem, igen. Nem, ez férfi megoldás különben.
0: Ez férfi megoldás? Szerintetek Lacikánál hogyan a tejföl?
3: Nyitva
0: benne egy nutellás kanál.
2: Úgy, mint tudod, egy ilyen tömegbaleset, így áll minden felé belőle.
0: Benne van a lenyolt nutellás kanala, és izé.
1: És egy kis magyaró.
2: Tetejéről a fólia is ilyen négyféle szakadva így.
1: De ez nem vicc.
0: És lejárt 24-ben.
3: Az lett volna a következő.
1: Kicsit szőrös.
0: Na jó, akkor nézzük meg, hogy... Hogy várjám, itt van még egy nagyon-nagyon fontos pont. Vannak szabályok is, hogyha a vendégségbe érkezel. Ez gyorsan elmondja a vendéglátó, ugye?
1: Igen.
0: Szerintem az normális, hogy elmondja a vendéglátó, hogy mik a szabályok?
2: Te ebben nem habozol. Tehát, hogy te még az ajtóban nagyjából, amikor a cipőt vesszük le, már akkor megtudjuk, hogy mik a szabályok, az aktuális szabályok. De egyik első és legfontosabb, hogyha ilyen teraszos buli van, hogy a szúnyoghálót azt azonnal kell nyitni, csukni, ahogy kilépsz. Tehát, hogy tényleg így én magam előtt, magam után azonnal így testkörben csináltam. Tehát ahogy kiléptem, már vissza, mert a Lacika egyszer egy másodpercre hagyta.
0: Na. Első dolog, ezt elmondtam. Elmondtam, hogy miért. Ti tudjátok a rettegésemet a poloskáktól, egyébként a szúnyogoktól is, ráadásul az én párom, ugye, aki nem volt otthon, de hogy ő például a szúnyogoktól nagyon, tehát hogy ekkora izék lesznek, hogyha megcsípi a szúnyog. Tehát, hogy és ez a szúnyogháló valami, egyébként 400 ezer forint volt a fentivel együtt, baromi drága, és úgy néz ki, mint egy két filléres darab.
2: Hányszor meghallgattuk szombaton, 400 ezer volt.
0: Nem ez a lényeg, az csak a tönkretevésnél szoktam említeni az árat. De a használat, és erre mondom neki, hogy gyerekek, csak egyre kérek benneteket, hogy jövünk ki, megyünk be, mindig csukjátok be a szúnyoghálót. Jó. Ez ilyen plisszés, ilyen mágneses, igen, érintkezős plisszés. Ahogy elmondtam, eltelt fél perc, nyitva a szúnyoghál, és a Lacika ott áll a küszöbön, tehát a fél lába benne a házban, a fél lába kint a teraszon, és magyaráz. És beszél. És ott áll egy-két perc, és mondom, Lacika, erről beszéltem, mit nem hallottál ebből? Jó, akkor megint megsértődött, ahogy szokott, és akkor innentől ugye én irónia tárgyává váltam.
1: Igen.
0: Ezzel a szúnyogháló kérdéssel.
2: Igen. De jobb volt, hogyha úgy közlekedsz, mint hogyha egy teleportálnál a szúnyogháló egyik felétől a másikig, és akkor
0: én
2: az
0: tudok így élni.
2: Igen. Egyébként
3: hát,
2: én is.
3: Nekem az jut mindig eszembe, hogy amikor ugye mentem hozzád, akkor a garázson keresztül tudunk bemenni.
0: Igen, az egy zsilip.
3: Igen, és annyira rettegek, mert a Gyuri mindig magyarázza fülembe, hogy hozzá ne érj egyik kocsihoz se.

0: Ez a milyen garnitúra? Ez ilyen,
1: hát olyasmi? Ilyen.
2: Egy rattan garnitúra, ami egyébként még épp. És a Lacika, azért azt nem mindenki tudja, Lacika ugye gyakorlatilag a szabadítsátok ki Viliből a Vili testileg.
0: És Vili kiszabadította magát rá a rattanra.
2: És Lacika ugye nem leül, a Lacika elvágódik. És az a rattan bútor azért már 10 éve ott áll. És amikor egyszer Lacika fölkelt, és láttam, hogy egy ilyen iszonyat nagy mélyedés van a műanyag rattán szövés között, gondoltam, hogy megnézem, hogy van-e szálszakadás ebben, és akkor úgy megkértem Lacikát, hogy egy picit kevésbé ilyen Grosics Gyulásan vesse oda magát.
0: Igen, volt egy recsenés, igen. Amire felfigyelt a bocsi, és megszakította a beszélgetést. Ez mi volt? És néz a Lacikára. Lacika, te voltál? És a Lacika átment gyerekbe azonnal. És tudta, hogy jó, de nem én voltam. Álljál föl, mutasd fel a matracot.
2: Igen, szerintem az étel. Figyelj, azért egy ilyen garnitúra meg akkor is 600 ezer forint volt.
1: Persze.
2: Tehát, hogy most a Lacikanak ilyen könnyed, csak a Lacika már egyszer tett tönkre medencei eszközöket, amelyek fel voltak fújva, mindegyiket.
0: Több szezonban is.
2: Na, azért mondom, tehát, hogy azért nem lyukas a kosár, amiről beszélek.
1: Igen.
2: Mert érted, aztán Lacika azt mondja, jaj, bocs, és eltávozik a cipőjével együtt, érted? De nekem meg ott van a és mehet, 600 ezer forint. Igen. Kösz szépen. Hát azért hadszoljak már.
3: Ezer,
2: az már 1 millió.
1: De tök jogos. Az ilyen, tehát mindentől függetlenül.
2: Hát én nem tudom, mennyi dolgozik. Lacika 1 millióért, én nagyon sokat.
1: Ezt is mondtad neki.
0: Lacikának hívok.
1: Igen.
2: Nem mondtam neki. Nem mondtam neki árakat. Nem mondtam neki árakat. És nem szakadt el a szál.
0: De ezért nem mondtál árakat, mert nem szakadt el a szál.
2: Gyerekek, még egyet meg kell beszélnünk, és elmúlt 7:30. Ha a vendéglátónál házi állat van, az tud kiábrándító lenni, ha például, és láttunk ilyet, valljuk be, felugrik a kanapéra, felugrik a konyhapultra.
0: Beleugrik az ételbe.
2: Hát, ha már a konyhapulton van.
0: Bizony.
2: Na ez mit?
3: Miért rám néztek?
1: Rám is néztek.
3: Igen. Na figyeljetek, tehát például...
1: Egy kutya nyilván, nem ugrik a konyhapultra.
3: Azt azért én sem szeretném, ha elmegyek egy vendégségbe, és a macskát a konyhapulton látom végigmenni. Ott
2: pedig sok helyen van ilyen.
3: Igen, ott én is elgondolkodom.
2: De miért a macska alommal a konyhában?
3: Hát na, jó.
0: Hát az egész.
2: Én Houstonban voltam a barátaimnál többször is, és amikor ott ebédelünk a konyhában, és ott nagyon szeretnek ilyen magyarosat főzni, rakott krumpli, meglepnek. Tegnap még Budapesten voltam, de mindegy. Jól esik. És jön a Maine Coon, és akkor látod, hogy az alom az ott van, az étkező asztal mellett a sarokban, és jön a Maine Coon, ami nem egy kis állat, és és így görnyedre így tolja ki magába.
0: Ilyen hangot adott, mert az
2: nem,
0: a...
2: Nem, csak most a görnyed is próbáltam akusztikusan hallgatni.
0: Az állatorvosi szitu.
2: Akkor meggörbül a háta, és és akkor kijön belőle a... és én közben eszem a rakott krumplit. Esküszöm, így volt.
3: Na és mit mondasz ilyenkor?
0: Finom a rakott krumplit.
2: Nem, én azért szólom. Gyerekek, ez komoly. Tehát tényleg, ide... Na mindegy. Szóval, hogy például ez volt. Ez csak szakhatás, meg ugye, hogyha
0: hát valóban nézel, akkor... Hát ez sehogy sem jó. Ez nem jön össze, hogy a konyha asztalra szembe legyen ez a mozítás.
2: Sajnálom. Nálatok, Gyuri?
0: Nálam volt olyan vendégségben, az egyik barátomnak olyan macskája van, hogy tényleg rettegünk tőle. És ott rendszeresen vannak összejövetelek, iszonyat agresszív.
2: És miért nem zárják el?
0: Elzárják a buli egy ideje után, csak mindig újra és újra a buliban be kell bizonyítani a macskának, hogy még mindig nem okés. És ezt általában mi szenvedjük el, tudod, amíg eljön az idő, hogy begorombul.
2: Az elzárás az csak ideiglenes, vagy mi?
0: Nem, hát az egy idő után jön el. Jaj, ez a macska megint nem viselkedik, tudod, és akkor jön a... De addigra már még pár támadást elviselünk. És tényleg van olyan, hogy úgy gondolom át, hogy milyen ruhában megyek, mert már ezen szorongok, tudod.
2: Aha, a macska
0: meg fog támadni, nehogy a kedvenc gatyámra ugorjon rá, mert akkor mi lesz? Tehát, hogy még a kaján túl is tud lenni ilyen para az állatokból, hogy agresszív.
2: Ez az egyik, és a másik a higiénia.
1: Igen, az nagyon fontos. És én nagyon ügyelek arra, hogy ha jön valaki, akkor, tehát, hogy mi el szoktuk csukni a kutyákat, pont azért, hogy ne zavarjunk, és amikor ott voltatok Ásztáron, ti kérdeztétek, hogy hol vannak emlékeztek, hogy hol vannak a kutyák, és mondtam, hogy azért nem akarom, hogy itt legyenek, mert hogy nem mindenki kedveli. Tehát, hogy nem legyenek.
2: És ezt tök jó felségnek tartom, teszem hozzá.
3: Jó, azért, hogyha hozzám jöttek, nem lesz ez.
2: De hát nem jövünk, mert nem hívsz.
3: Hát igen.
2: Kettő, tudom, hogy nem zárod el, és akkor ott fog szlalomozni a lábam között.
0: Nem tudtam, hogy mit fog csinálni. De jó, hogy hozzátetted, hogy ez a szlalomozás hangja nálad.

0: is félreértettem.
1: Nem. Hát ez a cirkuszban látod ezt, amikor a pulitot sétál a puliédo már, és a lába között mindig szlalomozik a kutya.
0: Nincs ilyen.
2: Most már tudjuk.
0: Nem fog szlalomozni.
1: Na jó, gyerekek, túl sokat beszéltünk, mi kérdezzük a hallgatóinkat. Azt meséljétek el, amitől a legjobban befeszültetek vendégként. Vendégségben. A Gyuri most elmondta az összes traumáját, láttátok, nem haragudtam rá. És ez lehet tisztasági, ez lehet épp úgy házi állattal kapcsolatos. És a kérdéshez szóltál-e, vagy tűrtél, mennyiben változott meg a véleményed arról a szeméről, a vendéglátódról? 0620-22-22-122.
3: Ne csak hallgass! Ne csak hallgass! Nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu/retrórádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós háta üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad, és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
11: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
12: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
13: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
14: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
3: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Oktató videó készült a webes nyugta adatszolgáltatásról. Már Hollandiában is van halálos áldozata a nyugat-nílusi vírusnak. Sokat látjuk ma is a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újabb oktató videóval segíti a NAV a cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozásokat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Halálos áldozata is van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Utrecht tartományban egy ember meghalt, egy másikat kórházban ápolnak. A Holland Közegészségügyi Intézet hangsúlyozta, továbbra is nagyon kicsi a kockázata annak, hogy valaki az országban elkapja a vírust, és a tünetek is kialakuljanak. Idén eddig 3 ottani érintetről tudni. Szakértők szerint ők Hollandiában fertőződhettek meg. A kort egyébként szúnyogok közvetítik. Emberről emberre nem terjed. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is, kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repülnek el a gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon. Árult el rádiónkban Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztály vezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladék lerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
16: Az előrejelzések szerint napról napra melegszik az idő, holnap akár már 37 fok is lehet. A részletekkel most jövök. Ma a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kisebb eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. Mérsékelt marad a keleti szél is, már 30 fok felett lesznek a maximumok. Holnap országszerte száraz, napos időben lehet részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Esni sehol sem fog. Az élénk szél mellett 29 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Hétvégére aztán egy hideg front érkezik záporokkal, de lehűlést nem hoz.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Egy műszaki hívás kis teherautó okoz fennakadást az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Herceghalom térségében a terelésben. A 25-ös kilométernél a külső sávot emiatt le is zárták. A sávzárás mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Távolabb a 34-es kilométernél korábban lerobbant egy autó, azt már elszállították. Itt a torlódás feloszlóban van. Tudtuk meg az úti informtól. Közben erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-os autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglód térségében, illetve az 51-es főúton Dunaharasztik körzetében is.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:48 elmúlt 2 perccel, gyerekek. Olyan sztorik jöttek, hogy nem hiszitek el. De jó, hogy erről beszélgettünk, erről a témáról. Ez mindenkinek felszabadító egy picit. Persze a Lacikát sajnálják sokan. Lacikát annyit csavazzátok, hogy egyre szerethetőbb lesz, Gabi. A Lacika a legszerethetőbb. Tehát, hogy ezt hadd tegyem hozzá, hogy minden rossz, vagy neveletlensége és higiéniai bukfencei mellett tényleg a legszerethetőbb.
2: Azért beszélünk róla ennyit, mert tényleg a kedvenc kollégánk.
3: És már nincs bent.
1: Meg nincs itt, így van.
3: Jó lesz neki visszahallgatni.
1: Szoktárítólag. Jó szerencsét, anyám a macskáival megér egy misét, miattuk nem járok oly sűrűn haza. Apám nem tudott mit tenni vele, mi mint gyerekei még annyit sem. Aztán vendégségben voltunk családdal, kedves vendéglátóink a menüsor végére tervezett süteményt a hely szűke miatt lefedetlenül a WC-ben a WC-deszka tetejére tették.
3: Jó Istenem.
1: Nem volt máshol helyek már. Annyi...
2: Sehol.
1: Hát kim volt a csülő, kim volt a sertéstarja, a kaszinótojás, a francia saláta, a vizét.
2: Már... Biztos a kád is tele volt dolgokkal, vagy az zuhanytálca, ha úgy van. Ezt feltétlenül a WC-re kellett tenni.
3: Na, nekem nem kell ez a süti. Nekem sem.
1: De azt mondják, hogy a természetesen a WC-ben uralkodó bűz az illatosítóval párosítva nem biztos, hogy jó aromát adott a sütinek. Abból nyilván nem ettünk. Ez valami elképesztő volt.
2: Azt a
1: jó. Fú, macskák mindenhol. A padon, amin ülünk, az asztalon, a házban, bent, kint, macskaszőr, macskaalom, macskafosszag, soha többet nem mentem. Igen, ez azért jó, hogy ezekről beszélünk, mert valószínűleg olyanok is hallják, akik ilyenek, csak nem veszik észre, mert nekik természetes, másnak meg zavaró.
3: Igen, majd írja, hogy azért a macskák tiszták és higiénikusak, de tényleg nézzünk magunkba ilyen téren egy picit.
2: Tiszták, higiénikusak, csak amikor a sütiből így áll ki a macska szőr, azzal nem tudok osztozni.
3: Ma még szeretnék enni.
1: Sziasztok, vendégségben jártunk barátoknál, ahol egy picike kutyájuk volt, azon túl, hogy mindenkit körben nyalogatott, és kellemetlenül szaglászott folyamatosan, amikor szendvicseket hoztak az asztalra, akkor felugrott a kanapéra, és folyamatosan bökött a mancsával, hogy adjak neki enni. Ezt a házigazdák egyáltalán nem vették zokon, sőt, még mosolyogtak is rajta, így meg kellett osztanom a kutyával a szendvicsemet. Ekkor még nem volt kutyám, és nagyon zokon vettem ezt a dolgot, viszont évek múlva lett kutyám, és az első és legfontosabb szabályom az lett, hogy soha semmilyen körülmények között nem kap enni az asztalról. Vagy embertől, mert ez az élmény, ez nagyon megpecsételte a véleményemet, ezzel együtt bevallom, nem szóltam a házigazdának, nem akartam a barátságot tönkretenni.
3: Na és ez annyira fontos, hogy képzeljétek el, hogy én így kezdtem el nevelni a kutyát, hogy ő nem tudja, hogy mi van az asztalon, még ha érzi is az illatokat, egyszerűen kimegy a házból, vagy elmegy, lefekszik valahova, de semmilyen emberi ételre nem reagál, mert még ő soha nem evett belőle, és hogyha vendégek jönnek, akkor alapszabály, kutyának nem adhatsz semmit. És ez én olyan veszem, és ha szomszédba megyünk át, akkor is elmondom, mert itt a hiba, és ez történik, hogy vendégek jönnek, és ott nyáladzik majd mellettük a kutyán.
1: Igen. A párom szülei, amikor hazaérnek a boltból, bárhonnan, igazából soha nem fürdenek este, hanem így fekszenek le aludni, és mennek mindenhová. Kézmosás nincs náluk, amikor hazaérnek valahonnan, még főzés előtt sem. Nekem ez annyira undi, hogy azóta alig merek leülni bárhova, és enni, és alig eszem. A nevem inkább nem írom le. Tehát a párjának a szülei.
3: Jó.
1: Ja. Fateroméknál emiatt nem ettünk soha a macskák, fel konyhaasztalra nyalogatták a margarint és a szalámit, a fater sic le, ezek után kérdeztem meg, hogy reggelire mit kérsz? Nem vagyok édesapa. Ja, sziasztok, vidéki panelházban a havernál, amikor a mosogató gépből mászott elő a macska, majdnem összehánytam magam. És vendégségben személy szerint a WC tisztaságára vagyok allergiás. WC kefe használatának elmulasztása barna csíkos, vagy piros csíkos WC papír lent a kis lyukban, ott lebeg a vizen, mert nem húzzák le teljesen. Itt-ott csíkok a kadlóban, miért nehéz megfogni azt a WC kefét? Szép napot, Milán!
2: Nagyon jogos kérdés.
1: Tök abszolút jókat mondtok, igaz. Nagyon jókat. Gyerekek, van még egy sztorink, itt van velünk Ildikó. Szia Ildikó, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na, hát figyelj, amilyen kategóriát te hoztál, az még egy plusz, az ott alvás, nem?
4: Igen.
1: A vendégségben ott aludni valakinél.
4: Igen.
1: Na, mesélj.
4: Ismerősökkel több időt, tehát barátnőm volt a hölgy, a párját nem ismer, egy kicsit izgulok, a párját nem ismertem, majd. De a hölgyel náluk rendszeresen jártam, tehát a lakás tiszta volt, a hölgy is ápolt volt, tehát semmi probléma nem volt, csak egyszer meghívtak bennünk, hogy aludjunk már ott, náluk töltsünk együtt egy napot, és akkor miért megyünk haza, aludjunk ott, rendben, és abszolút teljes lelki nyugalommal mentünk. És este ért bennünk a meglepetés, mert a hölgy közölte, hogy ez az ágynemű, és előhúzta az ő ágyneműjüket. Ez az ágynemű nektek most még jó lesz.
1: Bocs, hogy honnan tudtad, hogy az az ő ágyneműjük?
4: Hát az a bevetett ágyból.
1: A saját bevetett ágyukból átadták nektek az ágyneműjüket?
4: Igen, levette az ágytakarót, és közölte, hogy ez nektek még jó lesz. Ez az ágynemű nektek még jó lesz. Magunknak pedig húzok fel akkor másikat. És neki ezt maguknak
1: nem, te hogy? Nem értem. Hát nem, miért nem fordítva?
3: Nem fordítva van.
4: Ne. Én se értettem. Lemerevettem, megrökönyödtem. A szemeim elindultak kifelé. A férjemnek adtam mindenféle ilyen jelzéseket, hogy most mi lesz. Mit
1: de hát
4: csináljunk?
1: Ittatok, hát nem tudtatok már autóba ülni.
4: Nem ittunk. Ez nem arról szólt, hogy ittunk.
1: Okay.
4: Nem is tudom, tehát tényleg nem is ittunk. Tehát tényleg senki. Én meg amúgy sem szeretem az alkoholt, de tényleg még a fiúk sem. És akkor így teljesen lemerevettem, és akkor hát adott, tiszta törölközőt adott, és ehhez a történethez még azt tartozik hozzá, hogy a srác pikkelysömör betegségben szenvedett. Tehát azt tudjátok, hogy mi.
1: Tudom, az amikor ilyen pelyhekben hullik a karodról, vagy bárhonnan
4: mindenhova,
1: a bőr.
4: Mindenhova, és ebbe az ágynövűbe kellett nekünk aludni.
1: És ott aludtatok?
4: Ott maradtunk, mert vonattal mentünk, mert Szombathely Sopron, tehát hogy azért, hogy inni tudjanak a fiúk, és vonattal mentünk, hogy reggel úgyis akkor majd eljövünk a vonattal, se meglépni, se elmenni, egyszerűen meg annyira ledöbbentünk, hogy cselekedni se tudtunk.
1: Hát én is ledöbbentem, hogy hallom, de és nem volt annyi bennetek, hogy azt mondjátok, hogy gyerekek, miért nem mi kapjuk a friss ágyneműt? Tehát én simán szóltam.
4: Nem, mert most 50x évesen, nem mondom meg, most 50x évesen már megmondanám, de akkor ott 20-valahány éves voltam. És igen, és nem is, tehát hogy egyszerűen fiatal korában az ember nem mer úgy szóvá tenni dolgokat, ahogy később kiáll magáért.
1: Hogy tett az éjszaka, Ildikó?
4: Hát ébren.
1: De ülve a átsarkán?
4: Igen. Ébren és félrehúzódva, és próbáltam a lepedőt észrevétlenül legyűrni, tehát így összegyűrni, hogy ne azon feküdjünk, hanem legalább az ágyon, de hát az ágy sem, tehát érted?
1: Értem.
4: Lényeg, tehát, hogy egyszerűen olyan undor volt rajtunk, olyan egész éjjel fönn voltunk, ők édesdenen aludtak, egy szobában voltunk ráadásul, mert ilyen pici kis garzonjuk volt.
1: Nekem van egy vendégszobám is, ugye ott a Voga szokott aludni, meg a Dombi Tibiék, meg a Fejes. De, és akkor így nem tudom, hogy most ez tiszta ágynemű, vagy a Voga alud benne utoljára. És akkor egy perc kimehetsz, tehát lehet, hogy tehát én kiszámoltam. Így egy perc.
2: Lehet, összevogáztad a Dombi Tibit.
1: Lehet, hogy összevogáztok a Dombi Tibit.
4: Hát igen, ez ilyen. Úgyhogy borzasztó volt, egyszerűen most is, komolyan mondom.
1: Hát eltelt 20 év, ezek szerint.
4: Igen, mellettem elment egy traktor, Bocsfalun vagyok. Eltelt 40 év.
1: 40 év.
4: 30-valahány év. Tehát, és még mindig, tehát rá gondol, egyből, amikor ezt a témát felhoztátok, fölállt a szőr a hátamon. Komolyan mondom, meg borsodik most is a kezem.
1: Istenem. Tehát, és egyébként kapcsolatban vagytok még azzal a párral, vagy már
4: igen? Igen, csak nem forszírozzuk azt, hogy már
1: az ottalvást.
4: Igen.
1: Édesem.
4: Tehát, hogy igazából aranyosak, mondom, meg ápoltak, meg minden. Tehát érdekes módon ezért volt ez a két véglet. Én nem is értettem. Tehát abszolút gyanú nélkül mentem hozzájuk.
1: Istenem, fú, gyönyörű, ez tényleg hidegrázó sztori volt. Ildikó, köszönjük Bordos. Szépen!
4: Én is köszönöm meg a reggeleket is nektek.
1: Mi köszönjük, hogy hallgat. Szia!
4: Szia!
2: Hát ez után a beszélgetés után szinte Ildikóiknak lesz lehetőségük ezt az évtizedes traumát rendezni a másik párral, a hallották.
1: Nem hiszem, hogy szólni kell már.
2: Nem szólni kell, csak hallották valószínűleg most.
1: Nem, hát lehet, hogy Ildikó álnéven szólt, és ezért. Bár elmondta, hogy Sopron, Szombathely, minden.
2: Szerintem.
3: Mondd még egyszer a sztorit.
2: Lehet, hogy mélyül a barátság most.
1: Figyelj, de hát ez ellen nem lehet, hát erre nem lehet megharagudni. Hát eltelt 40 év, talán ők is bölcsebbek, hogy úristen, tényleg ezt csináltuk velük.
2: Jó esetben mindenki nézze
3: magára. Hát reméljük.
1: Ja. Na jó, gyerekek, egy jó hír azoknak, akik, az a baj, nem tudom, hogy befejezni a mondatot, akik szeretik a közmédiát, mert nem nagyon ismerek ilyen embert. De tényleg nem. Na mindegy, de nem, egy jó hír azoknak, akik szeretik a sportot, jó?
3: Jó. Így.
1: Mert hogy a telesport visszatér. Visszatért.
3: Csodálatos.
1: Igen, és gondoltuk, hogy akkor egy picit nosztalgiázunk már a telesporttal, mert te voltál biztos alany.
3: Én ugye? Voltam, igen.
1: Voltál alany, mert az egy tényleg egy nagyon-nagyon komoly műhely volt annak idején, és hát olyan nagy nevek fűződnek a telesporthoz, mint Vitrai Tamás, Knézi Jenő, Vitá Róbert, Gyula István, és még sorolhatnám, és aztán jött egy újabb generáció, de aztán a telesport megszűntével valahogy a sport műsorok is olyan olcsóvá váltak, vagy nem tudom, hogy fogalmazok. Szép díszlet, de a tartalom az már nem volt olyan szakmai.
3: Így van, mert el van húzva, és nem az a zanzási törtés, hát azért régen azért nagyon komoly munka folytott.
1: Én még voltam régen a régi telesport szerkesztőségben is komolyan, tehát, hogy amilyen szerkesztőségi munka ott zajlott, igen, csak néztem. És ugye van egy jó barátunk, aki ismerhette azt a munkát is, hiszen az apukája egy legenda, és biztos, hogy ő is bekísérte olykor apukát a munkahelyére, és saját maga is dolgozott sportriporterként, és ezért ezzel kapcsolatban, hogy a régi műhely munka az mennyiben hasonlít-e egyáltalán a mai TV sportriporter munkára, illetve hogy ő mit érez akkor, amikor azt hallja, hogy a telesport most visszatér. Ezeket mind megbeszéljük ifjabb Knézi Jenővel a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
6: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét 82.000 forint helyett. Most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
7: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Klub Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
8: Shell. Go well.
9: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
11: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day tangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
14: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
15: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
16: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
17: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Újra teljes gőzzel működik a paksi atomerőmű. Szlovákiában is tilos lehet a közösségi média 16 év alatt. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újra teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját, egyúttal azt is közölte, hogy a fenék küszöb építése is gyorsabban halad a tervezetnél. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább dolgozott, később pedig fokozatosan állították vissza a többi működését is. Mostanra pedig ismét maximális teljesítményen üzemel az atomerőmű. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak, az ország legszebb tájait bejárva.
20: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban, 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el, ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járt be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefon képernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
19: Szlovákiában is betilthatják a közösségi média használatát 16 éves kor alatt. A pozsonyi kormány jóváhagyta az erről szóló törvényjavaslatot. A korlátozásra még a szlovák törvényhozásnak is rá kell bólintania, hogy jövőre életbe léphessen. Több mint 20 000 ember vívott paradicsomcsatát Spanyolországban, az eseményt 79. alkalommal rendezték meg Bonulban. A csatára idén 150 000 kiló kifejezetten erre a célra termesztett puha héjú paradicsomot hozattak a városba. A fesztivál egyébként igen népszerű, külföldről és szerte Spanyolországból érkeznek résztvevők minden évben. Ma a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kisebb eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. Mérsékelt marad a keleti szél is, már 30 fok felett lesznek a maximumok. Holnap országszerte száraz, napos időben lehet részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Esni sehol sem fog. Az élénk szél mellett 29 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Hétvégére aztán egy hideg front érkezik záporokkal, de lehűlést nem hoz.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főútvonalakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól kezdődően a város felé, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Közben az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény-Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot. Olvasható az útinform.hu-n.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra és 10 perc, jó reggelt, megint szevasztok, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jött egy nagyon fontos SMS, annyit szeretnék, hogy elég sokat késik az órátok. 3:48 múlt 2 perccel, az már 7:55 volt. Kérek egy óracsekket, a fenti órám 8:10 mutat, a lenti óra 8:11, a telefonom 8:11, a karórám 8:11.
1: Az enyém 8:11.
2: 8:11 nálam is.
0: Állam, akkor 8:11 van, uram.
2: Győzött a 8:11.
0: Győzött a 8:11, nem 7:55. Na, gyerekek, hát ugye azt látjuk, hogy a közmédiában óriási a káosz, tényleg a feltámadás óta azt hiszem, hogy a legnagyobb blockbusterei a Linda volt, meg a Sláger TV 2000-ből, amikor Kovács Kati és Hauman Péter ilyen humorosnak szánt párbeszédekkel próbáltak felvezetni egy-egy zenei darabot. Szóval, hogy ez még ki kell, hogy forja magát, ezt mindenki érzi, de egy biztos, hogy van egy örömhír, ami a közmédiával kapcsolatos, és ez a Telesport visszatérése. A régi Telesport visszatérése. És úgy voltam vele, hogy tényleg én, aki nem voltam egy nagyon-nagyon sport szerető ember soha, de amikor ment a Telesport, sokszor rábigyeztve a híradóra, akkor az valami volt. Itt egy komoly csapat, iszonyatos komoly munkája volt, és olyat is le tudott kötni, mint én. És a Telesport most újraindul, ráadásul azzal a főcímmel, bár gondolom meg lesz egy picit korszerűsítve ezzel.

0: Imádom.
1: Én is imádom egyébként, tényleg. Na,
0: imádom, de... és képzeljétek el, hogy ugye nyilván most valószínűleg én nem ebbe a zongorás telesportba voltam, egy picit modernebb.
1: A zongorás telesport, igen.
0: De hogy nekem gyerekkoromban, amikor ugye én elkezdtem sportolni, az volt a vágyam, hogy egyszer szerepeljek, tehát egyszer én is hír legyek a telesportban, mert azt gondoltam, hogy az már egy olyan eredmény, és akkor én már számítok ebben az országban.
2: A sport területi, abszolút, így van. Mint ahogy a műsor is nagyon számíthat, tehát olyan ikonikus nevek kötődtek hosszú évtizedeken keresztül ez a műsorhoz, most tényleg a teljesség igénye nélkül, de Vitray Tamás, Knézi Jenő, Vitár Robert, Gyula István, Dávid Sándor, aztán ugye később jöttek Komlósi Gábor, Gundel Takács, Palik Laci, Héder Barna, Hajdú B, Faragó, tehát hogy halló, ezeket így, és gondolom, hogy mindenki libabőrös lesz, nem?
0: Hát mindenki.
2: És szóval, hogy a névsor már olyan, és olyan tényleg szakmai munka folytott, lehet, hogy ezt most többször el fogom mondani itt a mai műsor során, de mielőtt ezt tennénk, hallgassunk meg egy pár emlékezetes pillanatot a telesportból. Ez neked nagyon ismerős lesz, Évi. Vitray Tamás.
3: Meggyőződésem, hogy ő fordul elsőnek. Igen, 1.35.88, 45 századra világcsúcstól, és elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszposzt az előnye, bírja-e majd végig? Gyere, egérke, gyere, kicsilány! Húzzál, egy teszposzt az előnye, 25 méterre van hátra, Timmermann közben a második helyre jött fel. Egér előnye, egy teszposzt! Nem hiszem, hogy elveszheti! Még egy magyar olimpiai bajnokság, 10 méterre van hátra, Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban!
1: Évi?
0: Óriási! Óriási.
1: Ott ültél a tévé előtt?
0: Ott ültem a tévé előtt, ezt megnéztem, és azt mondtam, hogy olimpiai bajnok leszek. Ez a közvetítés.
1: Ez volt az a közvetítés.
0: Ez volt az a közvetítés, és ez volt az a pillanat, amitől megváltozott az életem.
4: Hát Vitray Tamás szavai után szerintem mindenki, aki ezt hallja, az kedvet kap ahhoz, hogy ott legyen és sportoljon, és megpróbálja.
2: Aztán ugye voltak ilyen szavak is, szintén a telesporthoz, a Forma 1-hez köthető.
5: Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt Damon Hill?
2: Igen. Ez önmagában. De volt ennél viccesebb is. Vitár Robert, figyeljetek.
6: Minden országban tartanak válogató versenyeket, 3-4 válogató verseny alapján lehet bekerülni a csapatba.
7: Igen. Értem. Elnézést kérek a kollégák nevébe, Kelemen Ildikó, nem tudjuk mutatni most a mixer, úgynevezett, most már talán igen, ha engem mutató kamera odafordul. Remek, köszönjük szépen ezt a megoldást, és köszönöm szépen Kelemen Ildikónak a tájékoztatást, és akkor most megvárjuk, hogy ide fordul vissza a kamera, és én pedig gyorsan bejelentem Dávid Sándort, aki díjugratást fog közvetíteni. Vagy nem. Hát sajnos, igen, hát mindig történik valami. Nem tudjuk az élőt sem kapcsolni, a műszaki berendezés pillanatilag totálisan elromlott.
2: Igen. És élőben csinálták.
7: Hiba van átmenetileg.
0: És ezt mind élőben kellett ugye csinálni.
4: Szerintem megcsörött a telefon, mert tudta, vagy nem.
2: Hú, de ideges volt már. Aztán a legendás Knézi Jenő, gyerekek. Gyakorlatilag védjegyé vált, én talán le is van védve ez a beköszönés.
8: Jó estét, jó szurkolást kívánok, kedves nézők!
2: Gyerekek! Most csak ezt nézni van vörös vagyok. Elképesztő. És Knézi Jenőnek is volt egy, amikor Erik az angolnak úszott, vagy mondjuk azt, hogy próbált úszni, és valahogy Jenő mikrofonja bekapcsolva maradt. Figyeljétek!
9: Ezt megvernéd, azt hiszem, Dávid, de még lehet, hogy én is. Nézd már oda. Hát ilyet, ezt föl kéne venni, gyerekek. Ezt tedd el izébe, ezt tedd el egy humorosba. Szegény 50-ig nem bír elérni, nézd oda, meghal a pasi. Hát nem, visszafelé megy a gyerek. Ilyen, nem bír beérni a célba, drukkolnak neki, hogy nehogy belefulladjon. Meghal a gyerek, ott hal meg a medencébe. Na! Egy jó 200-as idő. És ki hal, mint a liba, nézd oda.
2: Ez nem közvetítés volt, hanem egymás között beszélgettek.
0: Igen.
2: Gyerekek, szeretnénk valakivel beszélni, és szerintem ő a legalkalmasabb erre, aki egy picit talán tud mesélni a régi műhely munkáról is, meg arról is, hogy aztán mivé vált a telesport, és ezért itt van velünk, hát az említett legenda fia, aki önmaga is sportriporter, televíziós kommentátor, itt van velünk, ifjabb Knézi Jenő. Szia, Jenő! Jó reggelt!
0: Jó reggelt!
10: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, úgyhogy nekem is libabőrös lett a hátam, ez az első. A második az, hogy legyetek velem megértőek, mert én is aranykalászos gazda vagyok.
2: Gratulálunk!
0: Köszönöm, Jenő, tartsunk össze!
10: Évivel vagyok!
2: Hihetetlen! Itt valamit ki kell derítenünk. Valami van. Tehát a sportolók és a sporthoz közeli emberek hogy lettek önszántukból aránykalászos?
4: Valahogy mindenki gazdálkodni akarok.
0: Igen. Mert a magyar sportnak van esze.
2: Az.
10: Na.
2: Jó, Jenő, itt mielőtt rátérünk a műhely munkára, ennek az Erik az angolna úszásáról szóló kvázi háttérbeszélgetés édesapád részéről, ez hogy szivárgott ki, erről tudsz valamit erről az anyagról?
10: Persze. A régi időkben az volt a szokás, hogy csak a döntőket közvetíti a magyar televízió. Ugye most már ez úgy van, én is kint voltam számos úszó EB-n világbajnokságon, nekem a délelőtti előfutamokat is mindig le kellett közvetíteni. És aztán délután mentünk vissza az úszodába, és akkor nyilván a döntőket is. Régen ez nem így volt, de apu önszorgalomból, hogy lássa a mezőnyt, hogy föl tudja írni az időket, hogy tudjon beszélni egy-két ember előtt, kiment az előfutamokra is. És ha már kint volt, ugye fölvette a fülest, vonalpróba, összebeszélt Budapesttel, ahol mindig volt egy átvevő, a kapcsolóval tudott beszélni, legalább leellenőrizte a vonalat is, és akkor beszélgettek egymással, nyilván, ahogy mi szoktuk mondani, hogy a off record, tehát adáson kívül, amikor ő meglátta, hogy Erik az angolna úszik. És tulajdonképpen ő a Szántó Dáviddal, aki éppen az átlevős volt Budapesten, hát ezt így...
2: Csevegtek.
10: Hogy is mondjam. Igen, tehát a apu leközvetítette ezt a Dávidnak, ami nyilván nem került kiadásba, viszont ez az archívumban benne volt, és aztán valahogy egyszer önálló életre kelt, mert ezt valaki kitette az internetre, és akkor onnantól kezdve megállíthatatlanul ment.
2: De ez nem bánod?
10: Dehogy bánom, csak tudod, az az érdekesebben, és pont most, amikor hallottam a bejátszásban, hogy mennyivel más a világ, hogyha én ezt ma ugyanígy, ugyanezekkel a szavakkal leközvetíteném, szerintem engem ezért keresztre feszítenének, és minimum fegyelmit kapnék, hogy merek így beszélni egy úszóról, főleg egy színes bőrűről. Miközben ugyanez abban a környezetben 30 évvel ezelőtt egy teljesen vicces és poénos történet volt.
2: Az a helyzet, hogy a világ ilyen értelemben is nagyon-nagyon sokat változott, egyébként nem előnyére. De ez egy másik téma. Én ugye, amikor nagyon fiatal tévés voltam, én még emlékszem arra, hogy a Szabadság téri épületben hol volt a Telesportnak a szerkesztősége, és akkor néha-néha betévettem ott valamilyen riportot szinkronizálni, és láttam ott azt a munkát, ami ott folyt. Te, ugye a édesapád kisfiaként gondolom, hogy többször mentél be apával dolgozni, vagy ilyesmi. Te mit láttál? Milyen volt az a munka a maihoz képest? Tehát ő akkor nem volt még internet, meg semmi is, viszont ezeknek az embereknek a fejében a teljes tudás ott volt.
10: Ez így van. Ugye eleve úgy hívták az épületet, hogy a ház. Ez sokat elárul. Tehát a Szabadság téri épület volt a ház. Erről mindenki így beszélt. Gyerekként nagyon sokat voltam, de főleg nyáron, amikor nyári szünetben be tudtunk menni, ugye Gyulai Pistának a fiával, Gyulai Miklóssal, mi együtt nőttünk föl tulajdonképpen a Szabadság téren, és én mindig emlékszem, hogy én olyan áhítattal léptem be abba a szerkesztőségbe. A Radnainak a szobájába úgy volt egy nagy szerkesztőség, és abból nyílt egy belső szoba, és ott volt a Radnai Jánosnak, az akkori főszerkesztőnek, alapító főszerkesztőnek a szobája. Hát én a közelében nem mertem menni. Tehát ilyen félkörívbe kerültem. Apunak az asztal az szerencsére az a szerkesztőség másik oldalán volt, de hogy ott mindenki bent volt. Mindenki persze volt, aki cigarettázott, volt, aki kávézott, egy légtérben ez akkor még ugye ment, de mindenki dolgozott, mindenki készült arra az anyagra, amit aznap meg kellett csinálni, és nem, hogy internet nem volt, hanem még én a telexekért jártam ki, ott volt egy külön telex szoba, amiért ki kellett menni, és a hírcserében megkapott anyagokat oda nyomtatták, és akkor azokat kellett nekem mindig behozni lóhalálában, és letenni az adott szerkesztőnek az asztalára. Tehát gyakorlatilag semmi nem volt. Semmi nem volt, és amikor
2: hogy készült? Például egy most akár most beszéltél egy vízi EB-ről, vagy VB-ről, vagy olimp. Tehát hogy készült egy ilyen személyiség, mint apukád, akár egy ilyen nagyobb tornára, amikor el kellett utazni külföldre?
10: Egyrészt csak abból tudott, ami itthon sajtóból elérhető volt, ezt nyilván tudjuk, édeskevés. És nekem az első dolga az volt, amikor megérkezett külföldre, hogy leszállt a repülőtéren, elballagott az újságoshoz, és megvette az összes sportújságot, ami ott kapható volt. És ezeket szépen este a szállodában fölcsapta, föllapozta, és elkezdte egy kockás füzetbe kijegyzetelni. És ő ebből élt, meg hogy mindenki ebből élt, tehát hogy nem volt más.
2: De hát ez volt az újságírás.
10: Így van, pontosan, pontosan.
2: És akkor ő egy nyilvánvalóan ugye sokkal több volt egyébként az akkori újságírók és riporterek fejében, mint a maiakban. És ezt nem bántás nélkül, bántással mondom. Hogy egyrészt ugye rengeteg tudás volt, másrészt akkor az az anyag, amit ő összeszedett abból a sajtóból, és akkor ült be teljesíteni ezt a munkát, ami hihetetlen nagy agyi munka egyébként, amit nekik akkor végezniük kellett. Ő neki volt valamilyen, tehát említetted ezt a kockás füzetet, volt valamilyen munka, füzete, lapja, könyve, amire te nagyon-nagyon emlékszel, hogy az mindig vele volt?
10: Munkafüzete, munkalapjai, tehát ő úgy ment külföldre egy közvetítésre, hogy feladta a bőröndöt a repülőn, és volt, ő mindig oldaltáskával járt, és abban volt legalább 4 ilyen kockás füzet. Azt ő soha nem adta föl, mert mondta, mi van, hogyha elveszik a csomagja, mert az, hogyha az ingje nem jön meg, az nem probléma, megoldja, de hogyha az a felkészülése nem jön meg neki, akkor azt nem tudja megoldani, tehát ő ezeket, és ezt az ő fia vagyok, tehát én ugyanezt csinálom. Tehát, hogy
2: ezt akartam kérdezni, mert a generációváltásról is beszéljünk majd, mert ugye itt említettem, hogy aztán palikékkal jött egy váltás, de nyilván más nevet is lehetne mondani. De hát ugye te is egyrészt fiaként, másrészt az új generációhoz tartozol, hogy milyen különbséget látsz, vagy láttál akkor, vagy látsz most a sportriporteri, mondjuk azt, hogy műhely munkában?
10: Az, hogy a műhely munka az már nagyon nehezen értelmezhető jelenleg. És azért, mert amíg édesapámék idejében a nagy világversenyeket leszámítva, ahol nem 0-24-ben adtak egy olimpiát, mint most, hanem csak általában a legfontosabb azon sportágoktól a magyar érdekeltség volt. Ezen kívül ugye voltak ezek a legendás telesportok az esti 7:30-as híradó után, amik nagyjából 5 percek voltak, illetve hétvégén vagy hétfő este, tehát vagy vasárnap, vagy hétfőn, nem mind a két nap, csak az egyiken volt egy darab közvetítés. Hiszen akkoriban egy darab televízió volt, az MTV, annak is egy darab csatornája volt, tehát ha volt sportesemény, akkor az ott ment. Tehát az a fajta dömping, ami most megy jelen pillanatban bármelyik sportcsatornánál, az most kis túlzással azt mondom, hogy megoldhatatlanná teszi azt, amire nekik volt idejük. Nekünk nincsen időnk rá. Tehát, hogy én pont elgondolkoztam, én 2000-ben közvetítettem először a magyar televízióban Bajnokok Ligáját, meg 2004-ben női kézilag, tehát apu halála előtt és után is, de én is most így beszélgettünk, én 30 éve kezdtem a pályát, és hogy az a durva, hogy én ez alatt a 30 év alatt én sokkal, de minimum 2-szer annyit közvetítettem már óra számban, mint édesapám, mert hogy nekünk futószalagon jönnek az események, nekik egy évben volt mondjuk 3-4 olyan nagy esemény, amire kellett készülni, és akkor hetente egy közvetítés, amit el kellett osztani a Vitrai Tamás, a Gulyás László, a Knézi Jenő, mondjuk, hogy a futballról volt szó, között.
2: Egyébként a nagy ikonok viszonya milyen volt egymással? Most említetted Gulyást, Vitrait, apukádat, Gyulait. Milyen volt a viszonyuk?
10: Én erre inkább azt mondom, hogy dinamikusan változó.
2: Jó, de most feltételezem, hogy Gyulaival jóba lehetett apukát, hiszen te a gyerekével együtt játszottál.
10: Így van. Igen. Azért, mert a Pistával ők együtt kerültek oda. Tehát volt egy pályabelépő című vetélkedő, ahonnan ők bekerültek a telesportba első generációsként, és ők ebből a szempontból így összetartottak.
2: De a dinamikusan változó, ugye nem akarok most belőle semmi olyat kihúzni, amit nem akarsz mondani, de nyilvánvalóan óriási hiúsági kérdés is tudott lenni egy-egy eseménynek a közvetítéséből. Tehát itt lehettek egyébként ellentétek is, nem?
10: De abszolút így van. Ez így volt. Tehát, hogy mondjam neked, az, hogy édesapám mondjuk az egész pályafutása alatt 2 darab olimpiai aranyérmet tudott közvetíteni, az nem az ő döntése volt. Tehát, akkor még, hogy még szofisztikáltabban mondjam, tehát, hogy ha ugye az olimpia 4 évente van, és van egy sportágad, amit a 2 olimpia között végig te közvetítesz, csinálod az EB-ket, csinálod a világbajnokságokat, majd az olimpián közlik veled, hogy ezt most nem te fogod közvetíteni, akkor azért az nyilván annyira nem esik jó.
2: Az nem. Az nem. Mit éreztél akkor, amikor, nem tudom, mikor tudtad meg, hogy a telesport újraindul, neked ez, számodra ez jelente valamit?
10: Nekem nagyon sokat jelent, mert ez nem biztos, hogy el kéne mondani, de nem baj, most már mindegy, tehát, hogy volt lehetőség még a régi házból elhozni bizonyos dolgokat, és én elhoztam, emlékeztek, hogy ott a telesport stúdiójában a válluk fölött egy ilyen telesport logó.
2: Persze.
10: Az nem oda volt vetítve, hanem az műanyagból ki volt öntve.
2: Az a TS, ugye?
10: A TS, így van. Na, én abból egyet elhoztam.
2: Ez nálad van?
10: És ez nálam van.
2: Aha. Ne add vissza, zsaroldőket.
0: Főleg most.
10: Nem adom vissza, mert akkor figyelj, kutyának nem kellett, tehát ott 100 számra hevertek a filmes dobozók.
2: Méltatlan egyébként, ami ott a Magyar Televíziónak azon hagyatékával történt. Méltatlan.
10: Így van, én azokból a filmes dobozokból is hoztam. Üres volt, tehát nem volt már benne a szalag, de maga egy ilyen filmes doboz is, amire föl volt írva, hogy melyik film, mikor készült. Nekem ezek tetszenek, én ezért hoztam el. Szóval én borzasztóan örültem ennek a telesport dolognak, mert hogy én azt hiszem, hogy ha kimondod azt a szót, hogy telesport, és ez annyira összefort a Magyar Televízióval, ez benne volt a közbeszédben, és nem csak a műsort hívták így, hanem a teljes szerkesztőséget, magát a műfajt sokáig így nevezték, ennek a telesportosok. Aztán, hogyha én azt mondom, hogy annak a korosztálynak, amelyik, mit tudom én, tehát 30 fölött van, hogy TS Zakó, akkor mindenki tudta.
2: Jaj, a bordó zakó a TS fizél emblémával.
10: Hát volt az almazöld, meg az a téglavörös, vagy nem tudom milyennek mondani.
2: Szegény Komlósi már nagyon szarul, az nagyon. Bozzalmas, hogy kinézett benne. De a többiek jól néztek ki.
10: Igen. De ez akkoriban óriási újítás volt, hogy ez még
2: egyenruha volt.
10: Ez 88-ban volt. Egyenruha volt. Hát
2: elképesztő. Jenő, olyan jó volt emlékezni veled azt a mindenit.
0: Igen.
10: Hát köszönöm, nekem is.
2: Igen. Mikor hallunk, látunk téged? Mert most itt nagy média zavargásban nem tudjuk, hogy most mi van.
10: Én ma délután megyek le Miskolcra, mert a férfi kosárlabda válogatott világbajnoki selejtezőt játszik az Észtekkel, és én azt fogom közvetíteni. Szombaton pedig magyar labdarúgó NB1 Honvéd Zalaegerszeg mérkőzésen leszek kommentátor.
2: Sajnálok.
10: És pénteken szabad napom van, úgyhogy megyek szántani, vetni arra.
2: Helyes, jó van. Jenő, nagyon köszönjük, ölelünk, köszönjük szépen.
10: Én is köszönöm, sziasztok.
2: Szia, ifjabb Knézi Jenő. Gyerekek, most egy pásztori libabőrös lettem.
0: Igen.
4: Elképesztő mozi volt, tényleg.
2: Ez nagyon nagy mozi volt most Jenővel, igen.
4: Nagyon.
2: Hú, gyerekek. Azt a mindenit. Na jó, hát ez a zakó, a logó, a minden. Meg hát ugye az öregek hangja.
0: Aj, nagyon jó volt hallani.
2: Elképesztő volt, igen. Na jó, szerintem nyugodtan a hallgatóktól is valami hasonlót kérdezzünk. Egyszerűen csak annyi. Írd meg számodra, melyik volt a legemlékezetesebb telesport közvetítés. És ez most lehet foci, lehet úszás, lehet bármi más, és írt hozzá, hogy miért maradt meg ennyire benne, nyilván az, hogy ki közvetítette, és hogy miért, igen, hogy miért ennyire emlékezetes, jó? 0620-22-22-122.
11: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
12: Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
13: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 750 ml-es Spár Verde ásványvíz 6 darab vásárlásakor darabja csak 99 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
15: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.

0: Vissza az iskolába, vissza a Skechers márkaboltokba. Augusztus 21-e és 31-e között országszerte iskolakezdési ajánlatunkkal várunk, ahol 30% kedvezmény jár minden gyerek cipőre. Látogassatok el a Skechers márkaboltokba, fedezzétek fel a legújabb gyerekmodelleket, és tapasztaljátok meg a Skechers márkabolt élményt. Induljon kényelmesen a tanév! Skechers márkaboltok.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Meglátogatta a sérült pilótát a köztársasági elnök, holt fogyatkozást csodálhatunk a héten. Marad a napos száraz idő a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Meglátogatta a köztársasági elnök a Gripen balesetben megsérült pilótát. Baka András, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka látogatott el a kórházba. A pilótát kedden műtötték meg, az orvosok pedig mindent megtesznek a felépüléséért, így nem sokára otthonában folytatódhat a rehabilitációja. A Gripen még hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta Szolnok mellett lakott területen kívül tette le a vadászgépet, majd katapultált. Ekkor szenvedett gerincsérülést. Halálos áldozata is van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Utrecht tartományban egy ember meghalt, egy másikat kórházban ápolnak. A holland közegészségügyi intézet hangsúlyozta, továbbra is nagyon kicsi a kockázata annak, hogy valaki az országban elkapja a vírust, és a tünetek is kialakuljanak. Idén eddig 3 ottani érintetről tudni. Szakértők szerint ők Hollandiában fertőződhettek meg. A kort egyébként szúnyogok közvetítik. Emberről emberre nem terjed. Szlovákiában is betilthatják a közösségi média használatát 16 éves kor alatt. A pozsonyi kormány jóváhagyta az erről szóló törvényjavaslatot. A korlátozásra még a szlovák törvényhozásnak is rá kell bólintania, hogy jövőre életbe léphessen. Ritka égi látványosságban lehet részünk holnap hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Olivier Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
7: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák, vagy bármilyen tereptárgyak.
6: Ma a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kisebb eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. Mérsékelt marad a keleti szél is, már 30 fok felett lesznek a maximumok. Holnap országszerte száraz, napos időben lehet részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Esni sehol sem fog. Az élénk szél mellett 29 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Hétvégére aztán egy hideg front érkezik záporokkal, de lehűlést nem hoz.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól kezdődően a város felé, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Olvasható az útinform oldalán. Közben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Putnok-Borsod-Bóta összekötő úton egy autó vadat gázolt, a 6-os kilométernél a félútpályát lezárták.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Igen, 3.9 lesz 4 perc múlva a... SMS írónak 7 óra 55. De hát nagyon-nagyon jók jöttek. Aztán annyit szeretnék... Ja, ez már volt, igen. Azt a milyen libabört okoztok a jó estét, jó szurkolást ex-főninnek. Én kellett, hogy csináljak csengő hangot pont a Telesport főcím zenéjéből. Aztán... szegény idősebb Jenő egyszer fölöttem próbált közvetíteni az Üllői úton a 90-es évek végén egy Fradi meccsen, amilyet végig üvöltöttem, mint egy viking. Egyszer hallom, hogy felkiált, szóljanak már ennek a baromnak, hogy maradjon már csendben, a saját hangomat nem hallom tőle.
2: És van ilyen.
1: Hát persze. Hát persze. Aranykalászosok, tartsatok össze, üzenik.
2: Ezt mi így tesszük.
1: Igen. Egérke olimpiai úszása, Vitrai Tamás kommente, így írta Kobi. Valaki csak ilyeneket, hogy a TSGSJFISZGUNDI. Nem tudtam ebből a 8 betűből mi a mi.
3: Hát valami rep, nem tudom.
1: Nem tudom, valami esemény, csak ezt...
2: Igen.
1: Igen. A miértet mind elfelejtettétek, hogy miért volt az a kedvenc, nem tudok már jobban értelmesebben beszélni, de nem baj. Tehát ez, amit az előbb hallottatok, Egérke olimpiai...
2: Aranya az volt mindenkinek aranya. Igen. Ikonikus.
1: 1999 BL döntő Knézi Jenővel csak a United üzeni Kornis 7. Grasshoppers Fradi, 1995 első magyar csapat a BL-ben. Varázslatos este, Jenő önkívületben 3-0 ide. Köszönöm, Jenő.
2: Látja?
1: Hát ezek igen. Igen. És na akkor ezek. Még ott voltunk a BL-ben. Érdemben.
3: Tehát most... És amikor tényleg a kommentátor úgy éli át, és úgy adja át neked, hogy te attól vagy libabőrös, amit ő átél. Igen. Na ez az a magic.
1: Ez a, igen. Tehát maga az esemény, a vizuális része, igen. És amit hozzátesz a kommentátor. Knézi, vízilabda olimpiai döntő, aranyat nyertünk, ekkor mondta, sosem gondoltam, hogy 13 fürdőnadrágos férfitől elsírom magam. Klasszikus.
2: Klasszikus.
1: Mondat, igen, idézet. Sziasztok, számomra Forma 1 2005 amerikai nagydíj palikkal a semmit kellett leközvetíteni 2 órában. Tökéletesen megoldották.
2: Na hát az milyen nehéz feladat, amikor a Forma 1-ben fél óráig áll minden, és már mindent elmondtál, már nincs több statisztikai adat, és már mindenről beszélni kell, és nagyon jól megoldották akkoriban.
1: Igen. Koplárovics első gólja a Zalaegerszeg színeiben, na, hogy a Manchester United ellen, 2002. augusztus. Ez megvan, ez Hajdú B., ugye? Ez, azt hiszem, igen, hogy megvan nekem.
3: Igen, igen, igen, most így be is ugrott, így van, az önkívületi állapotban volt teljesen jogosan.
1: Igen.
4: Szamosi kér keresztlabdát. Szamosi, Szamosi! Neki adni a helyzet! Koplárovics! 1-0 a 91. percben, többet, mint feltámadás! Koplárovics Béla első gólja a Zalaegerszegben! Hát persze, hogy a Manchester Unitednek!
3: Csodálatos, csodálatos.
2: Libabőrös vagyok egyébként, tényleg.
1: Egyébként igen, ezek olyan pillanatok, de hát szóval, és ilyenkor tudod, ámulatba esik az ország, Zalaegerszeg megverte a Manchester United-et. És mindig azt kell ilyenkor mondanom, hogy hát nincs, tehát akkor is valaki gondolta volna azt, hogy Zalaegerszeg lesz ma ott valahol a világ élén, és a Manchester United-et süllyedő közép-angol csapat.
3: Nem, de ezeket a pillanatokat ki kell élvezni. Tehát ez egyszerűen arról szól, hogy éld meg azt a
1: góliátot, igen. Elbotlott a góliát.
2: Na de itt van jó, amikor van egy jó sportriporter, egy kommentátor, aki így átadja neked utána, hogy ez utána évekig megy még.
1: Igen, szóval, mert hát ugye a Hajdú B is meglepődött, tehát ő kiesett a saját kereteim túlra.
2: Vagy abszolút.
3: Teljesen szurkoló volt abban a pillanatban.
1: És ott még el is csuklott, tehát egy ilyen jódli beköszönt a hangjába.
2: Igen. Így van, így van. És ugye neki is van, rengeteg olyan ikonikus mondata van, amik ilyen sorsdöntő pillanatokban kijön belőle, és attól lesz az a pillanat még igazán érdekes, értékes.
1: Igen, Vitrai Tamás, hogy gyerünk pici lány, hát az előbb hallhattátok. Knézitől ugye az angolna, az előbb hallhattátok. Szepesi közvetítések. Na hát ez már nem Telesport volt, de hát ugye először. Szepesi Gyuri, úristen, szerintem felülmúlhatatlan. És nem is értem egyébként, hogy az ő közvetítési stílusa az aztán az ő eltűnésével miért szűnt meg, igen. Tehát aztán jött ugye a Vitra is, meg a Knéz is közvetítési stílus, ma is azt követik szerintem mindenki.
2: Igen,
1: és ott volt a Szepesi, aki gyakorlatilag ilyen dél-amerikai módon közvetítette.
2: Igen. Hát szerintem átalakult, vagy ezt a tendenciát akarták megerősíteni a vitrai hajdú B stílust.
1: Hát én azt gondolom,
2: hogy... És ez megy most is tényleg, vagyis hát, hogy valahogy szerintem ez a trend.
1: Én azt gondolom, hogy egymást másolják. Tehát miután nincsen valószínűleg külföldi példa, vagy példakép, vagy lehet, hogy egy főnök nem engedi újra mikrofonhoz, hiszen Horthy Gábor próbált egyébként ilyen picit ilyen fiesztásan közvetíteni meccseket. Neki volt egy ilyen izéje, aztán most szegény ugye nincsen tévécsatornánál, hogy lehet, hogy főnökök nem engedték azt, hogy másmilyen legyen.
2: Az is lehet.
1: Simán lehet. Na jó van. Köszönjük szépen a sok-sok emléket a hallgatóknak is, ha lesz még persze, majd akkor bemondjuk. Viszont játszunk egy hangcsapdát, és ahhoz íme egy hang.
5: Tudom, nincs kégese magam, én a ségeseit a mikromben, a gához törnelvében, mesnálatokét, egyik a madárcsos, tisztes a nyelv, egyik a négyeságá, kamera.
2: Csak az hívjon, aki tudja, mert aki nem tudja, az tényleg ciki.
1: Szép volt. 0-20, 22-22-122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: És 9 óra lesz, 9 perc múlva, rengeteget írtatok még. Na most akkor az Hajdú B mondta?
3: Igen.
2: Elsírom magam, 13 férfi, nem knézi, mondta. Igen. Aztán Szepesi rádióban rádiósan közvetített, úgy a tévében nem lehet más a műfaj, de Szepesi zseni volt, az is megír egy misét, ahogyan elkezdte a pályafutását. Egy percben el tudom mondani, amíg érdekes, írja Knézi Enő még nekünk. Érdekes lenne, de időnk nincs már rá, és igen, viszont reggeltegen mondták, hogy akinek volt tévéje, akkor ugye nézte a TV közvetítést, ugye a futballmeccset, viszont Szepesit hallgatta a rádióban, mert egyszerűen sokkal több mindent, és sokkal dinamikusabb is, és szórakoztató
4: ez, igen,
2: volt.
4: Ez gurmé sportfogyasztás volt, a kettőt összegyúrni.
2: Ez így volt, ez abszolút így volt. De Jenő, Szepesi ügyben majd keresünk, ha jön Szepesi, de most tényleg játszolunk el, de köszönjük szépen. Még egyszer, nézem, hogy van-e még valami, nagyjából ennyi volt. Itt van velünk Attila. Szia Attila, jó reggelt!
5: Sziasztok!
2: Jó reggelt, Attila vagyok. Honnan hívsz, Attila?
5: Érdről.
2: Érdről, és ott élsz, ott dolgozol? Mit csinálsz ott?
5: Itt tényleg dolgozni, meg kompon dolgozom Soroksáron.
2: Kompon?
5: Igen.
2: Oké, erről mesélj. Ez ilyen autós komp, tehát hogy autókat viszel át a Dunán?
5: A Ráckevei Soroksári Dunákban van, a Csepel-sziget a túloldal, Soroksár, Molnár-sziget meg a...
2: Én nem is tudtam, hogy ott van komp.
5: Én sem tudtam, amíg nem kerültem oda dolgozni.
2: Na most már volt, jó, most már... De ez hogy megy, hogy te eleve kompos vagy, és kerestél állást, és nem tudtad, hogy ott van egy komp, és volt?
5: Nem. Ez 93-ban történt, és akkor oda mentem a BKV hajózáshoz.
2: Aha.
5: Kezdtem, és akkor ugye ott voltak hajók is.
2: És hova kell mennem, ha azt át akarok kompozni veled?
5: Hát vagy a Csepeli oldal, Hollandi útot, ugye végül a Csepeli strandfüldő, a Kínba, meg ezek vannak ott a közelben.
2: És akkor átviszel hova, Pestre?
5: Igen, pesti oldal, és az a Soroksár, Molnár-sziget.
2: Egy másik szigetre?
5: Onnan föl lehet menni a Soroksár Hősök tere, ott van az a szép templom.
2: Aha. Aha, de akkor a pesti oldal nem egy újabb szigetre viszel?
5: Az végül is még egy újabb sziget, csak onnan már van kijárat.
2: Onnan van kijárat, értem. Igen. Nem tudtam ezt a lehetőséget. És ez télen gondolom nem jár, meddig jártok?
5: De ez télen nyáron jár.
2: Télen nyáron jár, valamikor Csepelről nem lehet kikerülni, mert egy kijárat van. Igen. Érted? Vagy szoktak az M0-áson...
5: Mi... Olyankor szoktak arra jönni akkor.
2: És akkor jönnek a komponyok.
5: Aki tudja.
2: Aha. És ez milyen sűrűn megy?
5: Reggel 7-től este 8-ig vagyunk, és félkor egész korban járat, de útút közben is szoktunk azért átvinni.
2: Tehát fél óránként elvileg, de azért jön, megy.
5: Igen.
2: Jó tudni.
3: Nagyon komoly.
2: Jó tudni. Na jó van. Attila, kezdjük el a játékot, mutatjuk a hangot újra, figyelj.
6: Tudom, nincs csígese magam, én a sérült a mikromben, a gához törnelvében, mert nálad egyet egyik a magársos biztos nyelv, egyik a négyéges ágál kamera.
5: Nagyon Vétrai Tamást hallottam ki belőle.
2: Abszolút.
6: Fölülök a szobabiciklire, biciklizem 10 percet, úgyhogy nézem, hogy mennyi kilométert teszek meg. Saját rekordjaimat döntögetem.
3: Jaj, de jó.
2: Jó egészséget Vitrai Tamásnak egyébként innen is.
5: Hát igen, már benne van a korban, elég rendesen.
2: Igen, de nagyon éli életét, tehát ezt olvasom róla, ezt hallom. Na, jól van. Attila, akkor?
3: Gratulálunk, és nyertél egy bocsizacsit, benne pedig egy bögrét, baseball sapkát, és az adás után a net keresni fog.
5: Köszönöm szépen, szervusztok.
2: Köszönjük, szia neked is. Jó, Horthy Gábort idézi valaki, én nem tudom ki a Boca Juniors edzője, Benny Hill. Hát igen. Gábor azért sok mindent elkövetett a nagy pályafutás ellenében.
3: De neki is vannak ikonikus mondatai.
2: Így van.
4: Nézegettük a YouTube-on, igen, ezeket a kommentátori dolgokat, akkor rengeteg Hortiba bukkantunk.
2: Abszolút. Egyébként szórakoztató, tehát nagyon-nagyon bírom. És ő jön most egyébként. Horthy Gábor, és arról beszélünk majd, hogy miután itt Infantinónak, aki amúgy sem volt egy nagyon szimpi figura, de volt egy nagy álmok futása itt most a VB alatt. És most már tényleg egyre többen állnak ki vele szemben. Hogy megdönthető-e, megfúrható-e, kipöccinthető-e, megpucsolható-e.
4: Egyre többen is szeretnék a pozícióját.
2: Ja, az is.
4: Csomó izgalmas név is felmerült, mert elmeséli a Gábor, hogy ezek mit hozhatnának, hogyha ők kerülnének oda.
0: Ne csak hol. hallgass, ne csak hallgass, nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is.
1: Videó.hu per Retro Rádió. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
10: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
11: És a sült krumplié.
12: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
13: Hovány csoport a világ élvonalában.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: És bedobta!
16: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
15: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
16: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
15: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény.
17: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
18: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
19: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
20: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
19: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
20: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek BÁV.hu. THM 19,9%-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
21: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
22: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
23: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
24: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Leállították a debreceni Seattle gyár egy részét, gigantikus űrrepülőteret építene a SpaceX. Holnap akár 37 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Felfüggesztették a munkát a Seattle 3 debreceni akkumulátor üzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem biztosította megfelelően a szükséges védőeszközöket, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Amíg a szabálytalanságokat meg nem szüntetik az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal a cellagyártó üzem használatba vételi engedélyére vonatkozó kérelmet is elutasította. Ritka égi látványosságban lehet részünk holnap hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Olivier Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
5: Azt fogjuk majd észrevenni, mint hogyha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
3: Eddigi legnagyobb űrrepülőterét építené meg a SpaceX. A 100 milliárd dolláros beruházás munkálatai a tervek szerint jövőre kezdődhetnek. Az állomásról évente több ezer űrrepülést indítanának. Az elsőt talán 2029-ben. Több mint 20 ezer ember vívott paradicsomcsatát Spanyolországban, az eseményt 79. alkalommal rendezték meg Bonulban. A csatára idén 150 ezer kiló kifejezetten erre a célra termesztett puha héjú paradicsomot hozattak a városba. A fesztivál egyébként igen népszerű, külföldről és szerte Spanyolországból érkeznek résztvevők minden évben. Ma a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kisebb eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. Mérsékelt marad a keleti szél is, már 30 fok felett lesznek a maximumok. Holnap országszerte száraz, napos időben lehet részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Esni sehol sem fog. Az élénk szél mellett 29 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Hétvégére aztán egy hideg front érkezik záporokkal, de lehűlést nem hoz.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az Útinformtól tudjuk, hogy gyalogos gázolás történt a Komló-Mánfa összekötő úton Komló belterületén a Pécsi utca és a Kisfaludi utca kereszteződésénél. A helyszínen is idejére a forgalmat megállították. Vezessenek óvatosan. Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Például az M3-os autópálya bevezető szakaszán a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendrétől kezdődően a város felé, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 9 óra 10 perc van. Jó reggelt, szevasztok, drága hallgatók. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia, Gyuri.
2: Jó reggelt,
0: Anett.
3: Jó reggelt, jó reggelt, sziasztok.
0: Esztergom egyenlő felhőszakadás, ezt írják. Na, ezt igen. Nem jósoltátok, egyik kötök sem mára.
2: Nem is tudtunk róla, nekünk is meglepetés, de...
0: Most is borongós.
2: Mindig örülök, legyen így.
0: Igen. Na, Knézi Jenő aztán mégiscsak megírta... Köszönöm, Évi, bocsi, Gyuri, nem, bocsi, Évi, Gyuri, így írta. Élmény volt veletek kezdeni a napot, akkor csak nektek. Szepesi 1945-ben bement a Magyar Rádióba, hogy riporter szeretne lenni. Az akkori főnök próbára tette. Kisétáltak a rommálőt Rákóczi útra, és beállította Gyurit egy bombatalálatot kapott ház kirakatába. Csak annyit mondott neki, közvetíts. És Szepesi elkezdte közvetíteni a romos Budapestet, pillanatait, ahogy emberek pakolják a téglákat, húzzák a megmaradt kis cókmokjukat, stb. 15 perc közvetítés után felvették. Hát így indult.
2: Azt a mindenit.
0: Igen. Ez a képesség, hogy amit látsz, azt szavakba azonnal át tudod formálni, és továbbadni úgy, hogy szemléltes legyen.
1: Így van, és rádióban ugye ez még nehezebb, mert hogy egy képet kell festened a szavakkal.
0: Ez a lényeg a rádiónak, így van, és pont ez a különbség a rádió és a tévé között, hogy a vizualitást a tévében meg kell hagyni a képeknek, uh-huh. A rádióban egyébként úgy kell tudni fogalmazni, hogy ez megjelenjen az emberek agyában, gyakorlatilag képként vagy filmként.
1: Így van.
0: Igen. Jó, na ennyit erről, és kapcsoljuk a Gábort.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok, jól vagytok meg minden. Eső áztatett titeket?
0: Bennünket még nem. Én nem tudom, hogy te hol vagy, de azt írták, hogy Esztergom, tehát, hogy onnan.
7: Hú, az nagyon jó hír, az nagyon-nagyon jó hír.
0: Várjál, Táton, Dorogon, Esztergomban esik az eső, jó a műsorat is, most írják.
7: Hú, klassz, ez nagyon-nagyon jó. Egy pillanatra visszatérve, az előbb ugye emlegettitek Szepesi Györgynek a munkavállalását, illetve lehetőségét. A rádió egyébként azért fantasztikus, mert ott szárnyalhat az elméd, és azt mondasz, amit akarsz. Igaz, ugyanennek megvan a másik oldala is, hogy ha te tévedsz, akkor nem kell korrigálnod, mert ugye a rádióhallgató nem látja, hogy mi történt. És hát sokszor előfordult az már magyarországi riporterekkel is, hogy hát nem konkrétan arról, vagy hát azt a csapatot emlegették, amelyik, vagy úgy emlegették a csapatot, amelyik éppen támadott.
0: Hát ja, értem, tehát, hogy voltak tévedések, de ezért igen, nem derült ki a rádióriportból.
7: Igen.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes műfaj. Mert most az Évi is, ugye mondta, most Knézi Jenő leírta a Szepesi történetét. Szepesi, Gyuri közvetítései, ma is, hogyha valaki megtalálja ezeket valahol, fantasztikusak. Ő ugye aztán, igen. És mit akartam ebből kihozni? Tehát, hogy igen, tehát a rádióban az a képesség úgy leírni valamit, ami, hogy az tényleg képekben jelenjen meg, az, amit egyszerűen tudni kell.
1: És ez egy képesség, meg persze igen. Egy picit tanulható is, de hogyha nincs benned ez az érzék, akkor ez egy kínszenvedés, hogy rágyere, hogy ez hogy kell.
7: Ez egy kulcsmondat volt, és azt még tudni köszönöm. Kell, hogy Szepesi György az oldalvonal mellett állva közvetítette.
0: Bizony. Hát ne viccelj, láttuk azokat a képeket a füvön, hát úgy a füvön, hogy az oldalvonal mellett ott volt egy mikrofonálvány, és egy fejhallgató rajta, és onnan közvetített.
7: Úgy, és nem volt olyan, hogy hú, akkor most nézzük meg ezt a kamerát, nézzük meg a levegőből azt a kamerát, jó, nézzük tehát, meg a gólkamerát.
0: Nem is volt monitorja.
7: Hát egyáltalán. Rádió, ha volt valakinek, az a gazdag ember volt. Kérdésnek mondható.
0: Ja, igen, azt akartam az előbb mondani, csak felejtettem a gondolatomat, hogy annak idején sporteseményt rádióban hallgatni, ez nem csak magyar világon, mindenhol, mert hogy pénzük nem volt tévére sokaknak, vagy útközben voltak, útközben csak rádióban tudtad, hogy ez ma már nincs nagyon, és hogy tényleg tudták úgy közvetíteni bármilyen sporteseményt egyébként, hogy megjelenjen előtte képként, és át tudjad élni, és tudjad élvezni a meccset.
7: A Petőfi Rádióban lehetett hallani annak idején a körkapcsolás nevezetű műsort. Igen. Hát az életnek a legfontosabb összekötő eleme volt, afféle köldökzsinórként a sportszeretők és a sportvilágok között, és helyszínről helyszínre mentek, és csodálatos beszédkészségű férfiak átadták azt a hangulatot, nem kimondottan, sőt, egyáltalán nem beszéltek statisztikai mutatókról, egyáltalán nem jöttek elő hülyébb történetekkel, hanem élvezetesen beszámoltak arról, hogy mi történik a meccsen. Egy példát csak mondjak, én is ezt így olvastam, Csepelen jó mérkőzés zajlott, és hát a korkapcsolásban úgy jött a sor, hogy Pécsről kellett volna Csepelre kapcsolni. És mondja a pécsi ember, hogy jújjújjúj, várjuk meg, nagyon most döntő pillanathoz érkezett a mérkőzés, itt van 12 000 bányász ember, vérrel itatott szájjal nézik, hogy győzzen a csapatuk, 11-eshez jutottak, nagyon szépen kérem a kollégák, ne vegyék el tőlem a szót, nekifut labdának a pécsi játékos, és Csepel. Tehát nem rúgod a labdát a kapuba a pécsi illetőségig, úgyhogy...
0: És Csepel. Na jó, Gáborom, kezdjük el, hát ez itt a futball hőskora, most amiről itt beszéltünk, főleg Szepesi Gyuri kapcsán, de hát Infantino, ő meg ugye a jelen, sajnos, a FIFA elnöke. Szóval, azt láttuk, hogy mit álmok futott ő itt a VB alatt. Itt szerintem minden jó érzésű emberben felmerült az, hogy oké, ennek a VB-nek vége lesz, ez a Manus hazautazik, de biztos, hogy ezt meg fogják puccsolni.
7: Ó, egy kicsit még emelte a tétet. A FIFA az orosz válogatottat vissza akarja engedni a nemzetközi labdarúgó életbe.
1: Na, Istenem.
7: Hát ugye ott is van egy ember, aki nagyon sok pénz fölött diszponál, és hát az Infantinónak kedvére való. Nem értem, hogy a belorusz szövetséget miért nem emeli föl máshová. Még magasabb szinte. Ez az orosz kell. Ugye láttátok, az arab ligát meghódította, az arab világot, most Amerikával bizniszelget, de ezt egy picit túltervezte, mert ő úgy gondolta, hogy a Trumpnak a mindenféle családi tagjaival fog majd bizniszelni. Természetesen úgy, hogy ő neki is jusson, és ilyen apró színes kavicsként ilyen 20 millió dollárokat adogatott volna különböző szövetségeknek. És hát ez nagyon tetszett például az afrikaiaknak. Egy Samuel Eto'o nevezetű játékos, őt biztos ismeritek. Igen. A Barcelonában futballozott, hát ő azt mondta, hogy semmit nem csinált rosszul. Ő nem mellesleg a kamerunai labdarúgó szövetség elnöke. Uh-huh. Hát ő neki ez 20 millió, ez pont jól jönne.
0: Nem, itt már mindenki fel van háborodva, de erről beszéltünk, Gábor, ezerszer, csak itt a kérdés az, hogy van-e itt már valami terv az ő megpucsolására? Vannak-e kijelölt utódok, vannak-e lehetséges utódok? Mi történik itt?
7: Hát egyelőre nagy a rohangászás, az biztos, hogy Čeferin, az UEFA-nak az elnöke, ő kijelentette, hogy ő biztos, hogy nem fog az UEFA-nak, vagyis a FIFA-nak az élére állni, biztos, hogy nem akarja azt, hogy ő megkapja ezt a pozíciót. A norvég szövetségnek az elnöke, bizonyos Lise Klaveness, akit én úgy emlékszem, hogy egy picit őt kigolyóztak, mert elindult volna Infantino ellen, csak aztán úgy alakult a történet, hogy szegény asszony a szavazás végén már pont el is hagyta a székházat, tehát meg se várta az eredményt, mert valami olyan jutott. Aztán ezt a norvég asszonyt is emlegetik, akkor egy kanadai illetőségű férfit, aki a CONCACAF zónának egy vezetője, őt is bejelölték, és hát a legnagyobb érdekesség számomra, hogy David Beckham neve is fölmerült ebben a forgalomban. Csak hát az itt a kérdés, hogy David Beckham, aki egy tízig-vérig üzletember, hogy hogyan vezetné ezt a céget, amelyik egyébként nem Infantino alatt, de nagyon vigyázott arra, hogy egy megmaradt reputációját legalább tiszteljék egy kicsit.
0: Én azt gondolom, hogy az ízig-vérig üzletember az nem feltétlenül rossz ómen, hiszen nem feltétlenül a saját meggazdagodására fordítaná azt a céget, vagy abba az irányba vinne megállapodásokat. Tehát, hogy ez tud előny is lenni, és ezzel csak ezt akarom mondani. A FIFA-t szerintem nem úgy kell felfogni, hogy egy üzlet, ami minél több profitot hozzon, hanem egy olyan szervezetként, amely a világ legnépszerűbb sportágát és annak a rendezvényeit a legjobb módon bonyolítatja le.
1: Így van, de ezért viszont nagyon sokan egy nagyon befolyásolt pozíciónak és szervezetnek tartják, és itt ez a baj, hogyha Trump és ők összefognak, akkor gyakorlatilag Trump hátszelével nagyjából Infantino addig marad, ameddig akar, tudod?
0: Mert szerintem nem. Szerintem nem, mert azért a FIFA-nak és a nemzetközi labdarúgásnak igen komoly alappillére Európa.
1: Az UEFA, igen.
0: Nem, Európa. Igen. Tehát, hogy az európai válogatottak. és ők meg nagyon-nagyon ellene vannak. Tehát, hogyha az európaiak azt mondják, behúzzák a kéziféket, hogy csináljátok, de nélkülünk, akkor a FIFA nem ér semmit. Még ott van Dél-Amerika, mert az a front még, ami valamit ér, ott gondolom, hogy vegyes a felhozatal Infantino támogatását illetően, de az európaiak egyértelműen ellene vannak.
1: Igen, de ez...
7: Mondjad, Évi.
1: Szóval nagyon összetett, hogyha egy picit belemegyünk, és az a baj, hogy annyira benne van a politika a világ sportjában.
0: De nehogy már az amerikaiak szóljanak
1: nem
0: bele.
1: Nem csak az amerikaiak. Itt vannak a dél-amerikaiak, és ugye nagyon jól látjuk, hogy bárki ebbe a székbe beleül, eddig mindenki elvérzett. Tehát, hogy nem tudták tisztességesen vinni.
0: Nem.
1: És azért ez nagyon érdekes. És nem tudjuk, hogyha ott ülne bárki más, Beckham, mennyire kebelezné be, ami ott folyik.
7: Arról meg ne felejtsétek el, hogy az afrikai kontinensnek a szavazata az pont annyit ér, mint az UEFA-s tagországoknak a szavazata.
0: És én úgy tudom, legalábbis ezekből a FIFA filmekből, hogy pont az afrikai kontinens szavazatokkal manipulálnak.
1: Így van.
7: A legingatagabb nátszál ebben a történetben az afrikai. Mert ugye mondtam, itt van, Samuel Leto azt mondta, hogy hát gyerekek, hát ennél jobb elnököt én még nem láttam.
0: Nem is volt. Nem is.
1: Az előző sem volt azért olyan rossz.
0: Szóval...
7: Nagyon érdekes, bocsi, egy pillanatra, ott tartunk, hogy Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, aki a FIFA egyik alelnöke, már ő is fölemelt a szavát.
0: Azt mondta, hogy Infantinóval szemben?
7: Ebből, ami izzal... Igen.
0: Uh-huh. Jó, igen. Örülök. Hát nyilvánvalóan a FIFA-n belül is vannak ellen vélemények, hogy ne?
7: Persze, volt egy fickó, angol száz országból származó, mondogatta, hogy de hát Infantino elnök úr, ez így nem lesz jó, meg így ez lázadás lesz. Mondták neki, hogy adja le a belépőkártyáját, a laptopot, ott egy kis papírdoboz, rakja össze a virágot, meg a papírjait, azt iszkiri kifelé, kirúgták. De persze, a FIFA azt mondta, hogy nincs összefüggés a két dolog között. Az, hogy ott egy belső ellenálló ember majd mondja a magáét, és véleményt formált, nem, és hogy ők kirúgják, nem. Így alakult az élet, pont lejárt a parkolásuk.
0: Sajnos van ilyen, igen, tehát, hogy igen, hogy áldozatok vannak, amikor egy picit rendet, vagy forradalmat, vagy pucsot kell csinálni.
1: Ez így van.
0: De maximum ők majd visszajönnek.
7: Kevin Lamournak hívják az illetőt, és erre emelte fel a szavát Csányi Sándor, és akkor mondta, hogy hát ez skandalum. Luis Figo is nyilatkozott ezzel kapcsolatban, Luis Figóval, ugye foglalkoztunk a múltkori adásban, azt mondta, hogy 10 000 érvet tudna felsorolni azzal szemben, hogy Infantino menjen. Pontosan, igen.
0: Én most Uli Hőnösszel láttam egy interjút, egy friss interjút, és ő ugyanezt mondta, hogy nonsense, ami ott történik, tehát, hogy ez abszurd.
1: Abszolút.
7: Így van, viszont még egyszer mondom, cserébe ott áll szemben az afrikai kontinens, amely meg alig várja, hogy az a 20 millió beessen a kasszába.
0: Erre mondom, Gábor, hogy ha Dél-Amerika egy része és Európa kihátrál, akkor azért megnézheti magát a FIFA, igen, azzal a pár afrikai országgal.
7: Így van, pontosan, és ezért indul akkor a lobbiharc, és hát gondolom Infantino most nem nagyon ül otthon, és az amerikai VB bevételét számolgatja, hogy gyerekek, ezt ide tesszük, azt oda tesszük a pénzcsomagot, hanem most elkezd rohangálni, hát hamarosan itt az elnökválasztásnak az ideje. És egyébként nem áll jól a színája, meg hát a szőke hercegnek most egyébként a legkisebb problémája is nagyobb, mint hogy most egy fiatal elnököt támogasson, vagy protezsáljon.
0: Na jó, Gábor, lapozzunk Infantinóból. Itt a Gyuri mondta, hogy szeretnél foglalkozni, és ez nekem nagyon tetszik, a focista, a futballista átigazolásokkal, azaz mi történik akkor, hogyha egy futballista menni akar, de nem engedi a klub, vagy fordítva, nem akar menni, maradna, de a klub meg baromira el akarja adni.
7: Számomra a legérzékenyebb ember, pontosabban az én érzékenyességemet bántotta egy Tiani Reinders nevezetű futballista, aki a Manchester City-nél futballozik. Ez egy holland fiú, és nagyon jó játékos. A holland válogatottban is szerepelt, indonéz-holland házasságból született ez a fiú. Nagyon ügyes, tényleg fantasztikus. Egy éve érkezett a Manchester City-hez, amely nem egy rossz csapat. Azt most fogták magukat, és 61 millió fontért eladták az Al-Quassiahoz. Tehát még csak nem is az, hogy...
0: Az mondjuk, hol van, bocsánat, nem tudom, mi az.
7: Arábia.
0: Tehát
7: a hosszivatag kellős között. Így van. 61 millió font, és most ennek a Reinders nevezetű futballistának az édesapja mondta, hogy hát nem volt más választás. Arról nem is beszélve, ugye, hogy a City és a Quassia, tehát ők arab testvérek vezetik mind a két klubot, és úgy kibabráltak a játékossal, a Citynél olyan magas kivásárlási árat hirdettek meg, amire az Atletico Madrid meg a Juventus is azt mondta, hogy hát jó, oké srácok, majd hétfőn hívunk titeket, mert ezt meg kell tárgyalni magasabb szinten, hogy az Alcoacia meg rögtön kiégette a 61 millió fontot. Úgyhogy az ember a Manchester City után mehet a homokozóba játszadozni, bármilyen jó futballista is.
0: De ezért akarom érteni ezt, Gábor, hát hogy van ez? Tehát ott vagyok, mint futballista, egy csapathoz tartozom, megvásároltak valamennyire, és van valamilyen értékem. Hogy lehet az, és máskor, amikor beszéltünk átigazolásokról, sőt, még más futballszakértőkkel, és mindenki azt mondta, hogy a végső döntés a futballistáé. Tehát hogy lehet az, hogy el vagyok adva a sivatagba, úgyhogy nem akarom?
7: Oké, most itt dolgozol, és akkor jön egy olyan gigantikus lehetőség, mondjuk a BBC-től, hogy oké, Bocskor Gábor, szeretnénk az Angliában a vezető reggeli műsorban.
0: Én mennék is, tehát...
1: ez egy nem jó példa volt.
0: De mindegy, mondjad, én nem akarnék menni, mert itt van a...
1: Igen, mert nagyon jó itt.
7: Igen, ott az év, és azt mondja, behívott az igazgató, és azt mondja, hogy hát Gábor, az van, hogy nagyon szeretünk, tényleg csodálatos, köszönjük, hogy amit te a rádióért tettél, de úgy néz ki, hogy kapunk érted egy halom pénzt, illetve még lehet, hogy még meg sem kell indokolni, hanem, hogy
0: szabadon
7: teszünk téged. Így működik, így működik.
0: Hát, nem mondhatja ki a játékos, hogy nem.
1: Tehát szerintem azért az tisztázzunk, tehát szerintem úgy van eladva az egész, hogy a végén a játékost azért annyira meggyőzik, hogy tisztában legyen azzal, hogy innen menni kell, ott várnak minket, és igazából, hogy gondolj bele, ha egy csapat el akar adni téged, a játékjogodat, és eladott, akkor te nem maradsz ott, hát nem akarsz olyan helyen maradni, ahol téged el akarnak adni.
0: Én értem, de lehet, hogy nem akarok Arábiába költözni. Nem, több okból, vallási okokból, a hőmérséklet miatt, a feleségemet még nem vettem el feleségül, hát és akkor illegálisan lennék, a gyerekemet nem akarom, hogy ott tanuljanak. Tehát egy csomó okom lehet nem menni Szaúd-Arábiába.
1: Így van, de egy csomó okod van arra, hogy van menedzsered, és elintézheti az, hogy ha ez a csapat egy szaúd-arábiai, vagy egy egyiptomi, vagy bármiféle olyan helyet választ, ami neked nem szimpatikus, akkor a menedzsered keressen neked egy olyan csapatot,
0: igen,
1: vagy egy olyan dílt, ahonnan megmenthet téged attól, hogy te oda kerüljél.
0: Onnan nem kerülök vissza a kerékvágásba, érted? Ez a baj. Tehát nem tudom, vagyok 31 éves, vagy 30 éves, szeretnék még 6 évet focizni, abból kettőt lehozok az araboknál, sose fogok visszakerülni a Düsseldorfhoz.
1: Nem is akar.
7: Az biztos.
1: Már nem is tudsz.
7: Egy ellenkező példát szeretnék mondani. Julián Álvarez, az Atletico Madridnak egy kiváló futballistája. Egy nagyon jó játékos, értetik, és hogy kitalálta, hát nem kitalálta, hanem azt tervezi, hogy elmegy a Barcelonához. És a látványosan hangoztatja úton útvélen, hogy a Barcelona a Barcelona. Készítettek egy olyan összeállítást ezzel a Julián Álvarezzel kapcsolatban, bemutatták, hogy a csapatképeken, illetve ezeken a kis egyéni kártyákon, hogy mosolyog. És a legutóbbi csapatképen ilyen olyan, mintha egy kígyóba harapott volna, vagy valami mérgezett almába harapott volna, olyan keserű az arca. Ennek a legdurvább kifejezése az volt, ugye, hogy a Julián Álvarez játszott az Atletico Madridban bajnoki mérkőzést, és a szurkolók már csak putamadrézik azt a férfit, akit hősként ünnepeltek korábban, mert hogy olyan komoly a szándék, hogy szeretné elhagyni a klubot.
0: De a klub nem engedi,
7: vagy mi? A mérkőzés nem engedi, így van, az Atletico nem engedi. És most a Barcelona is fölveszi a harcot Julián Álvarezért, mert hát egyfelől presztízs, másfelől meg kellene neki ez a jó futballista. És most ott tartott ez a dolog, hogy az Atletico Madrid lejátszotta a hazai mérkőzését, és a futballisták ugye a küzdőtéren ott körbe-körbe sétáltak, és megtapsolták a szurkolókat, hogy milyen nagyszerűen mellettük álltak. Na most ez a Julián Álvarez ezelőtt az aktus előtt látványosan egyedül bevonult az öltözőbe. És így mutatta ki, hogy őnek rohadtul nincs hangulata Atletico Madridban futballozni. A klubvezetés megmondta, hogy nem mész sehová.
1: Hát de emlékezzetek a Lionel Messi-s történetre. Messi nem akart menni a Barcelonából.
0: Igen.
1: De menni kellett. És az egy ikonikus pillanat, hogy a sportolót senki nem kérdez, és hát, hogy megkérdezték, de hát nem lehetett mit tenni.
0: Szóval tudnak olyan helyzetet kreálni, hogy ne legyen más választás.
1: Így van, és a Lionel Messi például most jutott eszembe, az az ikonikus pillanat, mikor kiáll, és sírva elmondja, hogy neki el kell hagyni a Barcelonát, és szerintem Messi és a Barcelona öröknek kell volna maradnia. Igen.
0: Gáborom, köszönjük szépen, ennyi idő volt, sőt, egy picit túl is léptük. Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
7: Köszönöm a lehetőséget, izgatottan várom, hogy ki lesz a FIFA elnök. Várjátok, ti is izgalom.
0: Mi is, abszolút. Köszönjük szépen, szia Gábor!
7: Sziasztok!
1: Én azért kipróbálnám a FIFA elnöki pozíciót.
0: Azt sem tudom, mit kell csinálni ott. Most komolyan.
1: Szerintem ők se.
2: Látod, mit kell, látod eddig is.
0: De nem, a pénzt kérni, elfogadni, eldugni, ezeket tudnám.
2: Zavarban lennél, zavarban lennél.
0: Zavarban lennék, de miután látom, hogy mindenki, aki körülöttem van, már rutinos ebben, biztos, hogy
2: lennének tanácsadók.
0: Lennének tanácsadók, táskavivők. Tehát,
1: igen, hogy... én vinném azért ezt a csapatot. Lenne feladatotok.
0: Na jól van. Jövünk a mai nap legjobb pillanataival, Évi.
1: Igen, visszatért a Telesport a közmédiára, mi pedig ifjabb Knézi Jenővel beszélgettünk, nosztalgiáztunk, és jöttek a szép emlékek.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
10: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
11: Én a műzlibe kérem, anya.
12: Itt a narancslevem, drágám.
13: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
11: Igen.
13: Akkor a tejemmel iszom meg.
12: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
10: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
15: Igen.
14: És ez?
15: Igen.
16: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
17: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
18: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
19: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
20: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 000 forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 000 forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker. Meg tudod csinálni.
21: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
22: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
23: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
24: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
25: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: A reklám után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 9:50, csak mutatok nektek egy SMS-t, ami most érkezett. Mikor volt a téma, a vendégséges dolog?
2: 7 órakor, nem?
1: 7 órakor. És abban sok szempont volt, többek között egyébként az, hogy a vendég látónak ott van a háziállata, ugye?
2: Igen.
1: És nagyon sok SMS is érkezett, ugye? Ezzel kapcsolatban ezek többnyire macskás SMS-ek voltak, igen, ugye? Na most erre jön most 9:33 elküldéssel. Sziasztok, szerintem sok állat tisztább, mint sok ember. Nincs más témátok, mint a cicák piszkálása? Sajnos úgyis sokan utálják őket. Inkább az ivartalanítás, nagybetűvel, fontosságára kéne felhívni a figyelmet és a felelősség teljes állattartásra. Üdv Gyömrőről! Ez nem tett tényleg...
2: Mit mondjak?
1: Nem. Értelmi képesség. Ezt kérdezem én tőled, hogy itt hol találom?
2: Hát mélyen keresd? Hát most mit mondjak?
1: Én mit mondjak?
3: Meghallja azt a szót, hogy macska, és abban a pillanatban egy ilyen riasztó bekattan a fejében.
1: Se lát, se hal, és ír. Ír 2 óra múlva.
2: Mert lehet, hogy magára is, mert őt szólítottuk meg.
1: De nem szólítottuk meg, SMS-eket olvastunk be.
2: Igen, de magára vette a macskás részt, lehet. Lehet, hogy ő a macskás.
1: Tudod, mi a baj? Tehát, hogy ki nem mondhatod, hogy macska vagy kutya, mert aztán vannak ezek a tényleg, mint az alvó ügynökök, csak ezt a hívószót meghallja, és hipnotizálva elindul. De tényleg, ez a fajta. Na jó, ennyi erről, csak meg akartam nektek mutatni, hogy mikkel küzdünk, és ez azért egy picit, hogy is mondjam, ropogtatja az idegrendszerünket.
3: Ezért kell néha szabadságra mennünk, igen.
1: Igen, abszolút, tényleg el kell menni szabadságra, ez nem lehet bírni.

0: épésszel, ez nem lehet bírni. Na jó van. Mai nap legjobbjai. Nem is ez lesz, hanem egy másik.
1: Nem ez lesz, hanem hát visszatért a Telesport a közmédiába, és mi ezért ifjabb Knézi Jenővel beszélgettünk, nosztalgiáztunk, jöttek az emlékek.
2: A mai nap legjobb pillanatai újra.
0: Van egy örömhír, ami a közmédiával kapcsolatos, és ez a Telesport visszatérése. A régi Telesport visszatérése. Ráadásul azzal a főcímmel, bár gondolom meg lesz egy picit korszerűsítve ezzel.

0: Imádom.
1: Én is imádom egyébként tényleg.
0: Na, imádom, de... és képzeljétek el, hogy ugye nyilván most valószínűleg én nem ebbe a zongorás telesportban voltam, egy picit modernebb.
1: A zongorás telesport, igen.
0: De hogy nekem gyerekkoromban, amikor ugye én elkezdtem sportolni, az volt a vágyam, hogy egyszer szerepeljek, tehát egyszer én is hír legyek a telesportban, mert azt gondoltam, hogy az már egy olyan eredmény, és akkor én már számítok ebben az országban.
1: A sport területi, abszolút, így van. Mint ahogy a műsor is nagyon számít, tehát olyan ikonikus nevek kötődtek hosszú évtizedeken keresztül ez a műsorhoz, most tényleg a teljesség igénye nélkül, de Vitray Tamás, Knézi Jenő, Vitár Robert, Gyula István, Dávid Sándor, aztán ugye később jöttek Komlósi Gábor, Gundel Takács, Palit Laci, Héder Barna, Hajdú B, Faragó, tehát hogy halló, ezeket így izé, és gondolom, hogy mindenki libabőrös lesz, nem?
0: Hát mindenki.
1: És szóval, hogy a névsor már olyan, és olyan tényleg szakmai munka folytott, lehet, hogy ezt most többször el fogom mondani itt a mai műsor során, de mielőtt ezt tennénk, hallgassunk meg egy pár emlékezetes pillanatot a telesportból. Ez neked nagyon ismerős lesz, Évi. Vitray Tamás.
2: 25 méterre van hátra, Timmerman közben a második helyre jött fel. Egér előnye egy teszthoz. Nem hiszem, hogy elveszheti. Még egy magyar olimpiai bajnokság. 10 méterre van hátra. Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok 200 méteres hátúszásban.
1: Évi?
0: Óriási. Óriási.
1: Ott ültél a tévé előtt?
0: Ott ültem a tévé előtt, ezt megnéztem, és azt mondtam, hogy olimpiai bajnok leszek. Ez a közvetítés.
1: Ez volt az a közvetítés.
0: Ez volt az a közvetítés, és ez volt az a pillanat, amitől megváltozott az életem.
3: Hát Vitray Tamás szavai után szerintem mindenki, aki ezt hallja, az kedvet kap ahhoz, hogy ott legyen és sportoljon, és megpróbálja.
1: Aztán ugye voltak ilyen szavak is, szintén a telesporthoz, a Forma 1-hez köthető.
4: Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt Damon Hill?
1: Igen. Oh. Ez önmagában. De aztán a legendás Knézi Jenő, gyerekek. Gyakorlatilag védjegyé vált, talán le is van védve ez a beköszönés.
5: Jó estét, jó szurkolást kívánok, kedves nézők!
1: Gyerekek! Most csak ezt nézni van vörösen. Elképesztő. És Knézi Jenőnek is volt egy, amikor Erik az angolnak úszott, vagy mondjuk azt, hogy próbált úszni, és valahogy Jenő mikrofonja bekapcsolva maradt. Figyeljétek!
6: Ezt megvernéd, azt hiszem, Dávid, de még lehet, hogy én is. Nézd már oda. Hát ilyet, ezt föl kéne venni, gyerekek. Ezt tedd el izébe, ezt tedd el egy humorosba. Szegény 50-ig nem bír elérni, nézd oda, meghal a pasi. Hát nem, visszafelé megy a gyerek. Ilyen, nem bír beérni a célba, drukkolnak neki, hogy nehogy belefulladjon. Meghal a gyerek, ott hal meg a medencébe. Na! Egy jó 200-as idő. És ki hal, mint a liba, nézd oda.
1: Szóval ez nem közvetítés volt, hanem egymás között beszélgettek.
0: Igen.
1: Gyerekek, szeretnénk valakivel beszélni, és szerintem ő a legalkalmasabb erre, aki egy picit talán tud mesélni a régi műhely munkáról is, meg arról is, hogy aztán mivé vált a telesport, és ezért itt van velünk, hát az említett legenda fia, aki önmaga is sportriporter, televíziós kommentátor, itt van velünk, ifjabb Knézi Jenő. Szia Jenő, jó reggelt!
0: Jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, úgyhogy nekem is libabőrös lett a hátam, ez az első. A második az, hogy legyetek velem megértőek, mert én is aranykalászos gazda vagyok.
1: Gratulálunk!
0: Köszönöm, Jenő, tartsunk össze!
7: Évivel vagyok!
1: Hihetetlen! Jenő, itt mielőtt rátérünk a műhely munkára, ennek az Erik az angolna úszásáról szóló kvázi háttérbeszélgetés édesapád részéről, ez hogy szivárgott ki erről? Tudsz valamit erről az anyagról?
7: Persze. A régi időkben az volt a szokás, hogy csak a döntőket közvetíti a magyar televízió. Ugye most már ez úgy van, én is kint voltam számos úszó EB-n világbajnokságon, nekem a délelőtti előfutamokat is mindig le kellett közvetíteni. És aztán délután mentünk vissza az úszodába, és akkor nyilván a döntőket is. Régen ez nem így volt, de apu önszorgalomból, hogy lássa a mezőnyt, hogy föl tudja írni az időket, hogy tudjon beszélni egy-két ember előtt, kiment az előfutamokra is. És ha már kint volt, ugye fölvette a fülest, vonalpróba, összebeszélt Budapesttel, ahol mindig volt egy átvevő, a kapcsolóval tudott beszélni, legalább leellenőrizte a vonalat is, és akkor beszélgettek egymással, nyilván, ahogy mi szoktuk mondani, hogy off record, tehát adáson kívül, amikor ő meglátta, hogy Erika Zangolna úszik. És tulajdonképpen ő a Szántó Dáviddal, aki éppen az átlevős volt Budapesten, hát ezt így...
1: Csevegtek.
7: Hogy is mondjam. Igen, tehát a apu leközvetítette ezt a Dávidnak, ami nyilván nem került kiadásba, viszont ez az archívumban benne volt, és aztán valahogy egyszer önálló életre kelt, mert ezt valaki kitette az internetre, és akkor onnantól kezdve megállíthatatlanul ment.
1: De ez nem bánod.
7: Dehogy bánom, csak tudod, az az érdekesebben, és pont most, amikor hallottam a bejátszásban, hogy mennyivel más a világ, hogyha én ezt ma ugyanígy, ugyanezekkel a szavakkal leközvetíteném, szerintem engem ezért keresztre feszítenének, és minimum fegyelmit kapnék, hogy merek így beszélni egy úszóról, főleg egy színes bőrűről. Miközben ugyanez abban a környezetben 30 évvel ezelőtt egy teljesen vicces és poénos történet volt.
1: Az a helyzet, hogy a világ ilyen értelemben is nagyon-nagyon sokat változott, egyébként nem előnyére. Te mit láttál, milyen volt az a munka a maihoz képest? Hát ő akkor nem volt még internet, meg semmi is, viszont ezeknek az embereknek a fejében a teljes tudás ott volt.
7: Ez így van, hogy eleve úgy hívták az épületet, hogy a ház. Ez sokat elárul. Tehát a szabadságtéri épület volt a ház. Erről mindenki így beszélt. Gyerekként nagyon sokat voltam benne, főleg nyáron, amikor nyári szünetben be tudtunk menni, ugye Gyulai Pistának a fiával, Gyulai Miklóssal, mi együtt nőttünk föl tulajdonképpen a szabadságtéren, és én mindig emlékszem, hogy én olyan áhítattal léptem be abba a szerkesztőségbe. A Radnainak a szobájában úgy volt egy nagy szerkesztőség, és abból nyílt egy belső szoba, és ott volt a Radnai Jánosnak, az akkori főszerkesztőnek, alapító főszerkesztőnek a szobája. Hát én a közelébe nem mertem menni. Tehát ilyen félkörűbe kerültem. Apunak az asztal szerencsére az a szerkesztőség másik oldalán volt, de hogy ott mindenki bent volt. Mindenki persze volt, aki cigarettázott, volt, aki kávézott, egy légtérben ez akkor még ugye ment, de mindenki dolgozott, mindenki készült arra az anyagra, amit aznap meg kellett csinálni, és nem, hogy internet nem volt, hanem még én a telexekért jártam ki, ott volt egy külön telex szoba, amiért ki kellett menni, és a hírcserében megkapott anyagokat oda nyomtatták, és akkor azokat kellett nekem mindig behozni lóhalálában, és letenni az adott szerkesztőnek az asztalára. Tehát gyakorlatilag semmi nem volt. Semmi nem volt, és
1: amikor hogy készült? Például egy most akár most beszéltél egy vízi EB-ről, vagy VB-ről, vagy olimp. Tehát hogy készült egy ilyen személyiség, mint apukád, akár egy ilyen nagyobb tornára, amikor el kellett utazni külföldre?
7: Egyrészt csak abból tudott, ami itthon sajtóból elérhető volt, ezt nyilván tudjuk, édeskevés. És neki az első dolga az volt, amikor megérkezett külföldre, hogy leszállt a repülőtéren, elballagott az újságoshoz, és megvette az összes sportújságot, ami ott kapható volt. És ezeket szépen este a szállodában fölcsapta, föllapozta, és elkezdte egy kockás füzetbe kijegyzetelni. És ő ebből élt, meg hogy mindenki ebből élt, tehát hogy nem volt más.
1: De hát ez volt az újságírás.
7: Így van, pontosan.
1: És akkor ő egy nyilvánvalóan ugye sokkal több volt egyébként az akkori újságírók és riporterek fejében, mint a maiakban. És ezt nem bántás nélkül, bántással mondom. Hogy egyrészt ugye rengeteg tudás volt, másrészt akkor az az anyag, amit ő összeszedett abból a sajtóból, és akkor ült be teljesíteni ezt a munkát, ami hihetetlen nagy agyi munka egyébként, amit nekik akkor végezniük kellett. Ő neki volt valamilyen, tehát említetted ezt a kockás füzetet, volt valamilyen munka, füzete, lapja, könyve, amire te nagyon-nagyon emlékszel, hogy az mindig vele volt?
7: Munkafüzete, munkalapjai, tehát ő úgy ment külföldre egy közvetítésre, hogy föladta a bőröndöt a repülőn, és volt, ő mindig oldaltáskával járt, és abban volt legalább 4 ilyen kockás füzet. Azt ő soha nem adta föl, mert mondta, mi van, hogyha elveszik a csomagja, mert az, hogyha az ingje nem jön meg, az nem probléma, megoldja, de hogyha az a felkészülése nem jön meg neki, akkor azt nem tudja megoldani, tehát ő ezeket, és ezt én, hát igen, az ő fia vagyok, tehát én ugyanezt csinálom, tehát hogy...
1: Egyébként a nagy ikonok viszonya milyen volt egymással? Most említetted Gulyás Vitrait, apukádat, Gyulait, milyen volt a viszonyuk?
7: Én erre inkább azt mondom, hogy dinamikusan változó.
1: Jó, de feltételezem, hogy Gyulaival jóba lehetett apukát, hiszen te a gyerekével együtt játszottál.
7: Így van, így van. Igen. Azért, mert a Pistával ők együtt kerültek oda. Tehát volt egy pályabelépő című vetélkedő, ahonnan ők bekerültek a telesportba első generációsként, és ők ebből a szempontból így összetartottak.
1: Mit éreztél akkor, amikor, nem tudom, mikor tudtad meg, hogy a telesport újraindul, neked ez, számodra ez jelente valamit?
7: Nekem nagyon sokat jelent, mert egyébként a, hát ez nem biztos, hogy el kéne mondani, de nem baj, most már mindegy, tehát, hogy volt lehetőség még a régi házból elhozni bizonyos dolgokat, és én elhoztam, emlékeztek, ott a telesport stúdiójában a válluk fölött egy ilyen telesport logó.
1: Persze.
7: Az nem oda volt vetítve, hanem az műanyagból ki volt öntve.
1: Az a TS, ugye?
7: A TS, így van, így van. Na, én abból egyet elhoztam.
1: Ez nálad van?
7: És ez nálam van.
1: És ne add vissza, ne add vissza, zsarold őket.
0: Főleg most.
7: Nem adom vissza, mert akkor figyelj, kutyának nem kellett, tehát ott százszámra hevertek a filmes dobozó.
1: Méltatlan egyébként, ami ott a Magyar Televíziónak azon hagyatékával történt. Méltatlan. Jenő, olyan jó volt emlékezni veled azt a mindenit.
0: Igen.
7: Hát köszönöm, nekem is.
1: Igen, mikor hallunk, látunk téged? Mert most itt a nagy médiazavargásban nem tudjuk, hogy most mi van.
7: Én ma délután megyek le Miskolcra, mert a férfi kosárlabda válogatott világbajnoki selejtezőt játszik az Észtekkel, és én azt fogom közvetíteni. Szombaton pedig magyar labdarúgó NB1 Honvéd Zalaegerszeg mérkőzésen leszek kommentátor.
1: Sajnálok.
7: És pénteken szabad napom van, úgyhogy megyek szántani vetni arra.
1: Helyes, jó van. Jenő, nagyon köszönjük, ölelünk, köszönjük szépen.
7: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Szia, ifjabb Knézi Jenő.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 5 perc múlva, és vágópiros frufruval. És ez jól áll neki, ez a frufru, ez a frizura.
2: Na, majd elmondjuk neki.
1: De nem szerintem hallja. Ha nem hallja, mondjátok el neki.
3: Jó. Okay.
1: Jó kis műsorszórás volt ez a mai, és várom a holnapi képeket, amit szavakkal festetek nekünk. Ott lesz a Nagykozári. Aztán sziasztok, imádom, bocsi, ahogy reagálsz az SMS-re. Maradj ilyen, mert így szeretünk, Varrós Juli. Nem tudok nagyon másképp, tehát igen. Sziasztok, a macskás 7 órától 9.33-ig tudtam megfogalmazni ezt a két mondatot. Hidd el, Gábor, ez a tipikus macskás profillal a közösségi médiában, üzen Júri. Ma is ti voltatok a legnagyobbak. A knézi interjúért külön köszönet, szép napot mindenkinek, Óbudai Mike, valamint Bakker, ez a hidegrázós beszélgetés volt, gyerekek, későn keltem, köszönöm az ismétlést, üzeni Tomsa Kőszegről. Na jó van. Hát ennyi. Nektek van bármiféle gondolatotok így a nap végén?
2: Elfogyott. Kiszívtad az összeset.
1: Miért? Hát én végig dolgoztam. Ti mit csináltatok? Én itt voltam 10-ig, dolgoztam.
3: Mi élveztük az utazást.
2: Annyira jó volt, néztünk téged.
1: Jó volt?
4: Figyeltünk, tanultunk.
2: Igen.
3: Beszéltük is az Évivel az előbb, hogy úgy elszalad, még egy órát úgy elnézegetnénk itt.
1: Hát ez teljesen. Holnap nézhettek reggel 6.08-tól.
3: Viszlát.
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6.08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
10: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15.000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20.000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
11: És a sült krumplié.
12: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad, és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
13: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
14: Lehet is.
13: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
14: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
13: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
15: Táska?
16: Pipa.
15: Füzetek?
16: Pipa.
15: MacBook?
16: Az még hiányzik.
15: Még nem késő beszélni a játékba. Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-ig. Töltsd fel a blokkodat és Polaroid fényképező, digitális jegyzetfüzetet, vagy akár egy Apple MacBook Air-t is nyerhetsz. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki.
17: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint.
11: Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
19: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
16: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
20: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
21: A reklám után társadalmi célú reklám.
22: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
21: Társadalmi célú reklámot hallottak.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Újra teljes gőzzel működik a Paksi atomerőmű, holdfogyatkozást csodálhatunk a héten. Ma is sokat látjuk a napot, 35 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját, egyúttal azt is közölte, hogy a fenék küszöb építése is gyorsabban halad a tervezetnél. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább dolgozott, később pedig fokozatosan állították vissza a többi működését is. Mostanra pedig ismét maximális teljesítményen üzemel az atomerőmű. Halálos áldozata is van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Utrecht tartományban egy ember meghalt, egy másikat kórházban ápolnak. A holland közegészségügyi intézet hangsúlyozta, továbbra is nagyon kicsi a kockázata annak, hogy valaki az országban elkapja a vírust, és a tünetek is kialakuljanak. Idén eddig 3 ottani érintetről tudni. Szakértők szerint ők Hollandiában fertőződhettek meg. A kort egyébként szúnyogok közvetítik. Emberről emberre nem terjed. Ritka égi látványosságban lehet részünk holnap hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Olivier Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
25: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
24: Az előrejelzések szerint napról napra melegszik az idő, holnap akár már 37 fok is lehet. A részletekkel most jövök. Ma a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kisebb eséllyel futózápor, esetleg zivatar. Mérsékelt marad a keleti szél is, már 30 fok felett lesznek a maximumok. Holnap országszerte száraz, napos időben lehet részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Esni sehol sem fog. Az élénk szél mellett 29 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Hétvégére aztán egy hideg front érkezik záporokkal, de lehűlést nem hoz.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
26: Sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Már csütörtök délelőtt, és nálunk legalább a fővárosban volt egy kis eső, és lehet, hogy még várható a folytatás. Az biztos, hogy nálunk várható majd a Smash Mouth, Rob Thomas Santanával, elsőként pedig a Szent El

slágeridők legnagyobb slágerei retro rádió. Játsszuk bizony tovább. Folytatjuk majd az Orisasszal, a Represent-tel, érkezik majd a Neoton is. Stevie Wonder Paul McCartney-val karöltve, illetve jön majd a London Beat I've Been Thinking About You slágere is. De mindenképpen szeretnék egy reggeli képet megosztani a hallgatóinkkal. Ahogy jöttem befelé a Dunaparton végig haladva, az egyik részen, ugye amíg mindig nagyon alacsony Dunából kikandikáló sziklákon, egy csapat káró katona gyülekezett, tollászkodott szó szerint a szürkés ég alatt, és aztán ahogy tovább haladtam, egyszer csak, amikor megnyílnak a felhők, és a nap átsugárzik, de tényleg látni a napsugarait megérkezni, éppen megvilágította a túlparton az egyik épület fém tetejét, pont mintha felkapcsoltak volna egy reflektort, annyira a szemembe világított, és persze, hogy egyből odafordultam, hogy mi lehet ez, és akkor láttam ezt a gyönyörű égi jelenséget, ahogy a napsugarak áttörnek a felhők között. A mai napon azért számíthatunk záporokra, zivatarokra, meg ezek szerint talán ilyen jelenségekre is, nem csak a fővárosban. És ahogy említettem, mi pedig egy csomó szuperslágerrel készültünk a következő percekre, és már is szól a London Beat slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kaptunk egy közlekedési infót is sofőr Krisztiántól. Asszó térségében az M3-ason rég látott felhőszakadás miatt van csökkent látótávolság, hatalmasak a víztócsák a pályán. Ez nagyon jó figyelmeztetés, hogy mindenki vezessen óvatosan. Elszoktunk már az esőtől, a csúszós utaktól. Útravalónak is tökéletesek a slágereink. Mindjárt folytatjuk Zsédával, a Motellel, de most jöjjön Sandra az In the Heat of the Night-ban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sajnálatos módon balesetekről is kaptunk hírt, többről is, mert hogy a 22-es főúton Széchény külterületén történt baleset, itt Pöstény puszta felé lehet kerülni, ezt Józsi írta nekünk. Aztán azt is tudjuk, hogy Pécs belterületén a Maléterpál úton is baleset történt, valamint Kaposvár külterületén, Tüskevár közelében szintúgy koccanás történt. A 10-es kilométernél félpályán engedik a forgalmat. Csütörtök is van, haladunk a hétvége felé, kezdünk talán fáradtabbak lenni. Front is érkezett, úgyhogy éppen ezért legyünk még figyelmesebbek az utakon. Én pedig folytatom már is a Genesis-szel, szól a Land of Confusion a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Továbbra is igen változatosan játsszuk majd a zeneszámokat különböző korszakokból és különböző stílusokban. Úgyhogy ennek jegyében érkezik majd az NSYNC a Bye Bye Bye-jal. És egy jó kis rock nótát is meghallgatunk. Joan Jett and the Blackhearts és az I Love Rock'n'Roll 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day tangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
3: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
4: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 000 forint értékben, és nyerj akár 1 000 000 forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 000 forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
7: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol fish and chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
8: És a sült krumplié.
9: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
11: Igen.
10: És ez?
11: Igen.
12: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
13: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a Házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este Házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
14: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
15: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
17: 120 000 forintra emelkedik jövőre a nyugdíjminimum. A tűzifa áfájának csökkentése is napirendre kerül a parlamentben. Két magyart keresnek a nepáli áradások után. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Döntött a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emeléséről. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot. Magyar Péter jelezte, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak duplájára nő majd a nyugdíja. Kétnapos rendkívüli ülés lesz mától a parlamentben. A képviselők tárgyalják egyebek mellett a szakképzési törvény és az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítását, de döntenek a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is. Emellett napirendre kerül az áfa törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra javasolja csökkenteni szeptember 15-től. Már két magyart keresnek Nepálban. A külügyminisztérium szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. Nepál himalájai határvidékén súlyos áradások pusztítottak. A legfrissebb adatok szerint több mint 170-en meghaltak, és 1300 ember, köztük mintegy 700 külföldi eltűnt. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdetett a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
8: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
17: Meleg napok jönnek, mondom a részleteket a várható időjárásról. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd. Csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül. A Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk. Szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Üdvözlet a retro hallgatóknak! Vágó Piros vagyok, haladunk előre a csütörtökben, a délelőttben járunk még 11 után, lassan 5 perccel, és töltsék velem a következő 3 órát, és persze érkeznek majd a slágerek is, repülőktől, az Inner Circle-től,

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: én nem adom fel.
1: Nem adom fel, még egyszer a ballád. Nem adom fel, még életben talán. Nem adom fel, még nem robban a szép. Még akad egy kerék, mit tovább mihetnék, mit tovább
2: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk már is egy váratlan sikerrel. Legalábbis az R.E.M.-et nagyon meglepte a Losing My Religion sikere. Pedig igencsak fülbemászó, én pont a napokban hallgattam egy összeállításban, és szinte végig dúdoltam, énekeltem az egészet. Szóval valamiért ők nem tervezték slágernek ezt a dalt, mégis az lett, és ennek talán az egyik oka lehet a mandolin. A gitáros éppen tanult ezen az akusztikus hangszeren játszani, és akkor gondolták, hogy bedobják még ezt is pluszban. De nagyon sokan pedig azt hiszik, hogy a valláshoz, a hithez van köze a dalnak, de valójában ez egy slang kifejezés, a Losing My Religion, ami azt jelenti, amikor valaki elveszti a türelmét, besokal valamitől, a teljesítő képességének a határait feszegeti már, és tulajdonképpen egy viszonzatlan szerelemről és a kétségbeesésről szól a felvétel. Folytatjuk már is a slágerek sorát a Retro Rádióban az R.E.M. Losing My Religion-jével.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy sláger sok élete, nagyjából így lehetne összefoglalni Bonnie Tyler Holding Out for a Hero slágerét, ami eredetileg a 84-es Footloose filmhez készült, de persze más filmekben is felhasználták. A fiatalabbak valószínűleg sokkal inkább a Shrek második részének egyik zseniális jelenetéhez kötik ezt, amikor talán a Tündér keresztanya énekli szerintem. Az biztos, hogy szeretjük, én egyébként jazzbalettesként még táncoltam is rá, Bonnie Tyler és a Holding Out for a Hero, ez ad már is lendületet nekünk.

0: az én.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk már is közlekedési infokkal, mert sajnos újabb balesetről kaptunk hírt, ami az M5-ösön Röszke felé a Szatymasz pihenőhely után történt. Itt két kamion érte utol egymást, lezárták az egyik sávot. A 6-oson Pécsvárad és Hírt között szintén baleset történt, a 82-es kilométernél teljesen lezárták az utat, úgyhogy kerülni a Pécsvárad Hírd összekötő úton lehet, és így kikerülni a balesetet. Jó utat, vigyázzanak magukra, 0620-22-22-122-es az SMS számunk. Amilyen zeneszámokkal folytatom, a Depeche Mode-tól mindjárt szól az Enjoy the Silence, meghallgatjuk Rick Astley Never Gonna Give You Up slágerét is.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A déli harangszóra megérkezett a napsütés, és igaz csak halványan a fővárosban, de még tartják magukat a felhők, és mi is tartjuk magunkat az ebéd mellé. Érkeznek majd a sztárjaink, Charlie a kávéházzal. Belinda Carlisle pedig a Heaven is a Place on Earth slágerrel. Ezekkel is várom hallgatóinkat, tehát délután a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
3: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
4: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
5: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
6: Én a műzlibe kérem, anya.
7: Itt a narancslevem, drágám.
8: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
6: Igen.
8: Akkor a tejemmel iszom meg.
7: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
5: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi? Ne! Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrok egy bombát!
10: Szállás.hu.
11: Úgyis te! Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
12: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
13: És a sült krumplié.
14: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
15: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
16: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
17: Igen.
16: És ez?
17: Igen.
18: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
19: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
20: Hovány csoport a világ élvonalában.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
22: 120 000 forintra emelkedik jövőre a nyugdíjminimum. A tűzifa áfájának csökkentése is napirendre kerül a parlamentben. Két magyart keresnek a nepáli áradások után. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Döntött a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emeléséről. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-től 120 000 forintra emelik a nyugdíjminimumot. Magyar Péter jelezte, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak duplájára nő majd a nyugdíja. Kétnapos rendkívüli ülés lesz mától a parlamentben. A képviselők tárgyalják egyebek mellett a szakképzési törvény és az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítását, de döntenek a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is. Emellett napirendre kerül az áfa törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra javasolja csökkenteni szeptember 15-től. Már két magyart keresnek Nepálban. A külügyminisztérium szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. Nepál himalájai határvidékén súlyos áradások pusztítottak. A legfrissebb adatok szerint több mint 170-en meghaltak, és 1300 ember, köztük mintegy 700 külföldi eltűnt. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdetett a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
0: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
22: Meleg napok jönnek, mondom a részleteket a várható időjárásról. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor, 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd, csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk, szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Délután is hozzuk majd a kedvenceket hallgatóinknak, mind a hazaiakat, mind pedig a külföldieket. Szól majd Charlie a Kávéházzal, itt lesz a Labus a Sweet Dreams-szel, kezdetnek a Modern Talking a Yoma Heart, Yoma Soul-lal. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem!

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Közeledünk a hétvégéhez, ugye most már csütörtök délutánban járunk, 4:45 után 7 perccel. Sokan pedig lehet, hogy egy utolsó ilyen nagy kiruccanást terveznek erre a hétvégére, bármerre is legyen szó, amikor még kiélvezik az utolsó nyári napokat. Mondom én ezt így, de egyébként nagyon úgy tűnik, hogy szeptember első fele is kifejezetten nyárias hőmérsékletekkel telik majd. Csak ugye nagyon sok nyaraló, üdülő övezetben bizony vége augusztus 31-ig a nyári szezonnak. Minden esetre az biztos, hogy nagyon sok ilyen üdülő terület felé vezető utunkon nagyobb lesz a forgalom, erre érdemes készülni, és az is lehet, hogy már ma délutántól, de holnap délutántól szinte biztos. Akár terveznek valami hasonló kiruccanást, akár nem, mi mindig jól jövünk, a Retro Rádió kéznél van. A Ladányben 27-től is játszom majd egy slágert, a Kell egy házat, de most jöjjön a Labus, a Sweet Dreams-el a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bő két hete volt, azt hiszem, amikor a konvojról nagyon-nagyon siettünk haza, hogy hát ha sikerül még valamit elcsípnünk a részleges napfogyatkozásból. Sajnos mi lemaradtunk a látványról, de azért azt tudom, hogy nagyon sokaknak sikerült elcsípni. Holnap hajnalban viszont részleges holdfogyatkozást láthatunk majd, amikor is a nyár utolsó teli holdja érkezik, és a föld árnyékába kerül majd. Maga a jelenség fél négy előtt néhány perccel kezdődik, de igazán látványossá fél öt körül válik. A legszebb látványt pedig 5 óra 20 perc körül nyújtja, amikor a hold több mint felét eltakarja majd a föld árnyéka, és ilyen narancssárgás vöröses színben lesz látható az egész a nyugati égbolton. Úgyhogy jó rálátás szükségeltetik, meg persze felhőmentes égbolt is. Nekem sajnos nincs nyugati kilátásom, és ami a múltkori a részleges napfogyatkozásnál is a probléma volt, a budai hegyek kitakarják a látványt, úgyhogy igencsak messzire kéne mennem, legalább a hármas határhegy tetejére, hogy mindezt nézhessem. Biztos vagyok benne, hogy sokan megteszik majd, úgyhogy nekik akkor jó élményeket kívánunk. Karma Chameleon, a Culture Club slágerével folytatom.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, bár záporok, zivatarok előfordulhatnak a következő napokban, de alapvetően komolyabb lehűlés nem várható, sőt, mi több, még a szeptember sem hozza meg mindezt, és nagyon úgy tűnik, hogy a következő 10-12 napban sem érkezik az őszies fordulat, jelentős lehűléssel vagy nagyobb mennyiségű csapadékkal, pedig bizony azt azért már úgy nagyon díjaznánk. Az, hogy mikor érkezik majd az ősz, meglátjuk, azt viszont én most tudom, hogy folytatjuk a Pet Shop Boys-szal, az Elvis dalfeldolgozással, az Always on My Mind-dal a Retro Rádióban 3:41 után 2 perccel.

0: Világ legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rock sláger, azzal is folytatom majd a Nickelback rockstárjával. A hazai kedvencek közül pedig halljuk azt, aki vasárnap egy nagyon szuper koncertet adott, ami ráadásul ingyenes volt, a Retro Rádió pedig elvitte a hallgatóit Demjén Ferenc koncertjére. Most kell eldöntenem. Ezt is meghallgatjuk tehát egy óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban. Most csak 349 forint. Mindig Aldi.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
5: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
6: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
7: Shell. Go well.
8: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
12: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
15: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
16: Hovány csoport a világ élvonalában.
17: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day stangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
18: Már három magyar érintettje van a nepáli árvíznek. 120 ezer forintra emelkedik jövőre a nyugdíjminimum. Szaharai por érkezik holnap. Villányi Eszter vagyok. Már három magyar érintettje van a nepáli-tibeti határon történt természeti katasztrófának. A külügyminisztérium közölte, hogy a pekingi magyar nagykövetség jelezte, újabb magyar állampolgárságú embert tartanak nyilván az eltűntek között. A diplomaták folyamatos kapcsolatot tartanak a partner képviseletekkel. A villámárvizek miatt mintegy 170-en életüket vesztették, és 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Döntött a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emeléséről. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot. Magyar Péter jelezte, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak duplájára nő majd a nyugdíja. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
19: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
18: Halálos áldozata is van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Utrecht tartományban egy ember meghalt, egy másikat pedig kórházban ápolnak. A holland közegészségügyi intézet hangsúlyozta, továbbra is nagyon kicsi a kockázata annak, hogy valaki az országban elkapja a vírust, és a tünetek is kialakuljanak. Idén eddig három ottani érintetről tudni, szakértők szerint ők Hollandiában fertőződhettek meg. A kórt egyébként szúnyogok közvetítik, emberről emberre pedig nem terjed. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd. Csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk. Szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: Így megy ez, egy óra után 4 perccel is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem ebben a következő 60 percben, amikor szól majd Eros Ramazzotti slágere, Sissi Kecset is meghallgatjuk, indulásképpen pedig jöjjön Billy Idol, Wide Wedding.

0: Budapest legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és folytatjuk megint közlekedési infóval, mert hogy az 51-esen Taksony és Bugyi kereszteződésében épül a körforgalom, és itt sávlezárás is van. Torlódásra kell számítani, ahogy kamionos Pityu beszámolt róla. Köszönjük szépen! Én pedig továbbra is hozom a jobbnál jobb zenéket, hogy segítsem hallgatóinkat a csütörtök délutánban. Eros Ramazzottit ígértem, úgyhogy un emozione per sempre slágere mindjárt szól, de érkezik a 80-as évekből a Tupír királynő Sissi Catch a Hard Brick Hotellel, elsőként pedig jöjjön az Erasure-rel az Always.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió egy kifejezett fesztivál himnusszal is folytatom majd. A Well Hello és a Halott Pénz közös Emlékszem Sopronban dalával. Biztos, hogy sokan voltak az utóbbi hetekben fesztiválokon, amiknek szép lassan lejár már a szezonja, bár a következő egy-két hétvégére még biztosan jut belőlük, csak ugye itt már rizikósabb azért az időjárás mindenképpen, bár lehet, hogy a 40 foknál az is jobb, hogyha néha elered az eső. Amire viszont a következő napokban sincs túl nagy esély. Persze lehet itt-ott, előfordulhat, de alapvetően országos és a földet jó sokáig áztató esőre semmiképpen nem kell készüljünk. A fesztivál himnusz előtt pedig jöjjön Freddie Mercury és a Living on My Own itt a Retro Rádióban.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Konotko Mihály szobrász művész neve a nagy közönség számára sem ismeretlen, mert nem csak egy-két nagyobb köztéri alkotása van, Budapesten nagyon sok helyen vannak a mini szobrai, egészen apró kis szobrai elhelyezve, és ezeket általában úgy gerilla módon rakja föl, nincs nagy szoboravatás vagy ilyesmi, de azért nyilván valamilyen szinten a közönség tudtára adja, hogyha egy-egy újabb művet helyezel valahol. Most éppen a Szabadság híd déli oldalánál helyezett el nemrégiben egy apró szobrocskát, ami egyébként az 1923 és 26 között működő hidroplán kikötőre emlékeztet. Éppen 100 éve, hogy ez az állomás megszűnt, egyébként rendszeresen vitte az utasokat innen a Balatonra, illetve Bécsben, nagyon különleges ez a történet is. Kolodko Mihály tehát ennek állít emléket ezzel a legújabb alkotásával. A következő napokra így az iskola előtt ez még akár egy jó program is lehet, felfedezni Kolodko Mihály apró szobrait a városban, lehet egy túrát, pláne mondjuk biciklivel tenni, és így körbejárni az összes alkotást. Neki is jó egészséget, meg persze a felfedezőknek is ezt kívánom, és folytatjuk már is a For the Cause-zal, a Stand By Me-vel a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Elérkeztünk a 2 órához, és az időt most már a következő 4 órában majd Dénes Tamás kollégámmal tölthetik. Én pedig köszönöm a figyelmet. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Már 3 magyar érintettje van a nepáli árvíznek. Lehet jelentkezni az őszi érettségire. Szaharai por érkezik holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már 3 magyar érintettje van a nepáli tibeti határon történt természeti katasztrófának. A külügyminisztérium közölte, hogy a pekingi magyar nagykövetség jelezte, újabb magyar állampolgárságú ember tartanak nyilván az eltűntek között. A diplomaták folyamatos kapcsolatot tartanak a partner képviseletekkel. A villámárvizek miatt mintegy 170-en életüket vesztették, és 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kétnapos rendkívüli ülés tart az országgyűlés. A képviselők tárgyalják egyebek mellett a szakképzési törvény és az alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítását, de döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is. Emellett napirendre kerül az áfa törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra javasolja csökkenteni szeptember 15-től. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődött. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az oktatási hivatal közlése szerint rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát is lehet tenni. Az őszi érettségi időszak október 12-én kezdődik és november 20-áig tart. A legfontosabb információkat az oktatási hivatal honlapján találják. Több mint 84 ezer rászoruló gyermek kap tanszercsomagot, ezek kiosztása már meg is kezdődött. A Klebelsberg központ elnöke Sinka Edit közölte, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók kapnak tanszercsomagot 1-től 8. osztályig, több mint 2400 intézményben. A csomagban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók vannak, hanem például az elsősök számára tisztasági csomag, a 7-eseknek pedig tudományos számológép is. Tovább kell várni az országos áztató esőre. A Hungaromet agrometeorológiai jelentése szerint csak kis mennyiségű csapadék jön, és bár az elmúlt napokban az ország felén számottevő eső volt, az Alföldön szinte egy csepp sem esett. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd. Csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül. A Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk. Szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes csütörtök délután kívánok Önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, a hónap utolsó csütörtökén is a legnagyobb sztárok, a legnagyobb slágerekkel.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Scatman's World.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, jönnek már is rendőrségi perceink, hiszen ugye talán két napja számoltam be arról, hogy keresik Buzsáki Ákost, az MTK és a QPR és a Queen's Park Rangers egykori sztárját, 22-szeres magyar válogatott játékost. Egész egyszerűen eltűnt Ákos, és mint egykori közönség kedvenc, nekem is nagy kedvencem volt az MTK-ba, szóval keresik, nem találják. Hát ehhez képest most egyik játékostársa, Hazni Al-Jafri, aki a Plymouth-ban együtt játszott Buzsákival, ezt üzente egy újságon keresztül: minden érintettnek üzenem, Ákos jól van, életben van, rendben van, ennél több információm nincs, csak ezt szerettem volna továbbadni mindenkinek, aki aggódott érte. Ennyit tudunk, ennél többet nem, reméljük tényleg minden rendben van. Úgyhogy zenéljünk is mindenre egy jó ízűt, hamarosan érkezik a Fresh, Szűcsül itt nagy sikerével, itt lesz Mike Oldfield, Maggie Riley-val, előttük pedig, amit már hallanak, Cher nagy sikere, pontosan az évezredfordulóról, itt a Believe a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Nem sokára hozom a Beverly Hills-i zsaru zenéjét majd itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk. 9 perccel járunk délután, 14:30 után, és jönnek egymás után az SMS-ek. A kamionos Atesz azt írja, Hello Tamás, súlyos baleset történt a 6-os főúton, a 182-es kilométernél Pécsvárad és Hírt között. Egy kis teherautó és egy személyautó frontálisan összeütköztek. A rendőrök a régi 6-os útra terelnek mindenkit visszatérni a Martonfai elágazásnál lehet. Kamionos Atesz, köszönöm szépen. Aztán a sofőr Krisztián is jelentkezett. M3-as autópályán Kál térségében a 101-es kilométernél baleset történt. Csak egy sávon lehet közlekedni, illetve szintén ott, mármint az M3-ason, csak az ellenkező oldalon, a nézelődés miatt ráfutásos baleset történt. Itt is csak egyetlen sáv járható, torlódás van mindkét oldalon. Köszönöm az információkat.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 3 perccel járunk most már 3:43 után. A folytatásban Phil Collins következzék, aki ugye először a Genesis dobosaként, aztán énekeseként lett közismert, aztán a szólópályafutása is csodálatosan sikerült. Sajnos a

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió Jocó közben azt írja SMS-ben. Hatos út 161-es K.O. defektes kamion Bonyhád után a félútpályát elfoglalja. Ugyanitt 181-es kilométernél Hírnél az utcár, viszont fel van oldva. Köszönöm szépen. A kamionos Pityu pedig az 51-es útról jelentkezett Taksony és Bugyi kereszteződésben körforgalom épő sávlezárással, torlódással. Menjünk tovább, hiszen a következő órából azért jobb híreim vannak, például a Fiesta bonitája. Vagy a Jurit Mix feledhetetlen dal a Sweet Dreams. Sweet dreams are made of this. Who am I? És még egy egész csomó nagy sláger erre a szerdai délutánra itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Ősszel parlament elé kerülhet az új klímatörvény. Százezreket érint a nyugdíjminimum emelése. Rengeteg robbanótestet jelentettek az alacsony vízszint miatt. Villányi Eszter vagyok. Új korszak indul Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter elmondta, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, azok védelmét és a tartalékrendszereket is. A kormányfő kitért arra is, hogy az energiaválság kezelésének sikeréhez a gyors döntések és a szakemberek megfeszített munkája mellett az emberek és a vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése is hozzájárult. A nyugdíjminimum emelkedése mellett a legalacsonyabb juttatásokat is sávosan emelik. Erről a pénzügyminiszter posztolt, azt követően, hogy Magyar Péter miniszterelnök közölte, 2027. januárjától 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Kármán András jelezte, hogy összesen 700 ezer embert érint az intézkedés. 70%-kal több bejelentés érkezett robbanótestekről a Duna alacsony vízállása miatt. A Honvédség tűzszerész és folyamőrezrede ebben az évben eddig több mint 400 sürgős és mintegy 1000 normál bejelentést kapott. Csak júliusban több mint 250-szer riasztották a tűzszerészeket. A bejelentések 40%-a korábban víz alatti területről szólt. Augusztusban még ennél is több riasztás volt. Szaharai por szűrheti a napsütést holnap. Ez a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ levegőhigiéni és szakértője.
4: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészséggel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes övező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
3: Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd. Csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül. A Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk. Szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy hallották, forró napok előtt állunk dacára annak, hogy augusztus utolsó napjaiban vagyunk, speciál ma augusztus 27-e, szerda van a mikrofonnál. Dénes Tamás, nálunk pedig jön Madonna, vagy éppen Au Chilla, a kezdés már is Gloria Estefan latin dalai.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, Miley Cyrus napjánk egyik legnépszerűbb énekesnője. A 33 éves énekesnő nem is titkolja, hogy összetört rettenetesen, hogy elhunyt Dolly Parton, aki egyrészt példaképe, másrészt pedig a keresztanyja volt. Nevezetesen mindig csak Dolly nénémnek emlegette, és vallott is most arról, hogy hogy érinti a keresztanyja halála. Dolly néném elvesztésének érzése túlmutat azon, amit helyesnek érzek megosztani. A legszentebb pillanataink csak a miénk voltak, sokat beszélgettünk, sokszor voltunk együtt, úgyhogy azok is maradnak ezek a pillanatok a színpad mögött, a csillogás alatt és valahol a szívünk között. Amit biztosan tudok, hogy Dolly azt szeretné, ha megélném ezt, írnék róla egy dalt, aztán tovább mennék és erős lennék, hiszen egy angyal van mellettem, mert ő mindig az volt. Azt hiszem, gyönyörűen vallott mindenről Miley Cyrus, aki nem egy dalát vitte sikerre Dolly Partonnak, régi dalát, legutoljára Jolene című szerzeményével lett slágerlista első, úgyhogy mind a ketten erre ezzel eldicsekedhetnek, hiszen Dolly Parton is, és Miley Cyrus is listavezető volt a Jolene-nel. Nem ő következik most, hanem Madonna, aki szintén megható sorokat írt Dolly Partonnak. Jön a Power of Goodbye itt a Retro Rádióban. Your heart is-

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Eurythmics-el vagy Bonnie Tylerrel folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 8 perccel járunk délután, 3:30 után. A Hamutipro azt írja, szia Tomi, Pápán a Veszprémi úton 4 személygépkocsi ütközött. Hatóságok már a helyszínen félpályán halad a forgalom. Hamutipro, nagyon-nagyon szépen köszönöm, mindez tehát Pápán. Hír, hogy ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Az 56-os kilométertől a terelés kezdetétől a külső sávban torlódik, megtorpan a forgalom. Sok esetben 30-40 percen keresztül is csak állnak a járművek, különösebb ok nélkül. Hát ez van, de baleset is történt egyébként az M1-esen távolabb, a Budapest felé vezető oldalon, a Komárom kisbércsomópont előtt, ahol egy kis busz a szalagkorlátnak hajtott. A 86-os kilométernél csak egy sáv járható, mögötte 5 kilométeres a dugó. Személyautó kamionnal ütközött az M3-ason a határ felé a Kál Erdőtelek csomópont előtt a 101-es kilométernél. Itt lezárták a külső sávot.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: vagyunk.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy perccel járunk most már 3:44 után, és tudom, sokan figyelmeztettek SMS-ben, és föl is hívtak, és még barátok is rám írtak, hogy igen, szerdát mondtam, de valójában azért ma augusztus 27 csütörtök van, amikor is játszom már is a Totó nagy sikerét. Jön a 80-as évekből az Afrika itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, és bevallom őszintén, nagyon örültem egy SMS-nek, egykori kolléganőm, Kovács Zsuzsi jelentkezett, hogy az 51-esen a bugyicsomópontos építkezésen most jött át, Pest felől több mint 3 kilométer lépésben, 1-es, 2-es, majdnem 1 óra kiesés volt a 19-es és 23-as kilométer között. Zsuzsi, köszönjük szépen! Megyünk tovább, hiszen a következő órában hírem is van, és zeném is van a fekete vonathoz. Játszom a Corona nagy sikerét a 90-es évekből. És rengeteg nagy sikert, most figyeljenek, csütörtökön délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
5: Táska?
6: Pipa.
5: Füzetek?
6: Pipa.
5: MacBook?
6: Az még hiányzik.
5: Még nem késő beszélni a játékba. Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-ig. Töltsd fel a blokkodat és Polaroid fényképező, digitális jegyzetfüzetet, vagy akár egy Apple MacBook Air-t is nyerhetsz. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett, most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
11: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day tangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
13: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
14: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Folyamatosan emelkedik a nepáli áradás áldozatainak száma. Indul a jelentkezés az őszi érettségire. Nagyon kellene már az áztató eső. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már három magyar érintettje van a nepáli tibeti határon történt természeti katasztrófának. A külügyminisztérium közölte, hogy a pekingi magyar nagykövetség jelezte, hogy újabb magyar állampolgárról tudnak az eltűntek között. A diplomaták folyamatos kapcsolatot tartanak a partner képviseletekkel. A gleccser szakadás okozta áradásokban a friss jelentések szerint több mint 300-an vesztették életüket. Az érintett térségben már összesen több mint 1300 embert eltűntként tartanak nyilván. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdetett a károsultak megsegítésére, a katolikus Karitász pedig 2 millió forintos gyors segélyt nyújt és adománygyűjtést indít. Új korszak indul Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter elmondta, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait. Felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, azok védelmét és a tartalékrendszereket is. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az oktatási hivatal közlése szerint rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát is lehet tenni. Az őszi érettségi időszak október 12-én kezdődik és november 20-áig tart. A legfontosabb információkat az oktatási hivatal honlapján találják. 70%-kal több bejelentés érkezett robbanótestekről a Duna alacsony vízállása miatt. A Honvédség tűzszerész és folyamőrezrede ebben az évben eddig több mint 400 sürgős és mintegy 1000 normál bejelentést kapott. Csak júliusban több mint 250-szer riasztották a tűzszerészeket. A bejelentések 40%-a korábban víz alatti területről szólt. Augusztusban még ennél is több riasztás volt. Tovább kell várni az országos áztató esőre. A Hungaromet agrometeorológiai jelentése szerint csak kis mennyiségű csapadék jön, és bár az elmúlt napokban az ország felén számottevő eső volt, az Alföldön szinte egy csepp sem esett. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van. A nap hátralévő részében általában napos időre számíthatunk, csak elvétve lehet egy-egy zápor. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére majd 17 és 27 fok közé hűl le a levegő. A szél néhol élénk lesz, holnap a napsütést szaharai por szűri majd, csapadékra nem kell számítani, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk, szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 5 perc elmúlt délután 4 óra, és akkor most már végleg tisztába rakom, tehát csütörtök van, nem szerda, és elnézést mindenkitől, aki szerdázni akart velem együtt. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön ebben az órában a Bikini, vagy éppen Bob Sinclair. Rögtön a kezdés, Michael Jackson.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután fél 5 a mikrofonnál Dénás Tamás, és mondanám azt, hogy folytatom a rendőrségi híreket. Ugye ma már beszámoltam arról, hogy a keresett Buzsáki Ákost, a kitűnő labdarúgót elvileg megtalálták Angliában. Aztán pontosan mi van vele, ez egyelőre még nem tiszta, viszont most egy másik rendőrségi információ is befutott, ami érdekes lehet a retro rádió hallgatóinak. Nevezetesen elfogató parancsot adta ki Fehér Tibor ellen, legalábbis a rendőrségi nyilvántartás szerint garázdaság miatt keresik. Nem derült ki egyelőre, hogy mi áll, vagy milyen ügy áll a körözés hátterében. Egy biztos, hogy augusztus 26-án keltezték ezt a bizonyos elfogató parancsot, és hogy miért fontos nekünk Fehér Tibor sorsa? Valószínűleg azért, mert a legtöbben a Fekete Vonat együttesből ismerhetik. Beatről van szó, nem tudjuk, mi van vele. Nem tudjuk, de egy nagyon jó zenészről, egy képzett zenészről van szó, és tényleg sajnálnám, hogyha mindenféle rosszba belekeveredett volna, mert rendes srácról van szó, de voltak korábban anyagi problémái, magánéleti problémái, a fene se tudja, hogy mi történhetett. Minden esetre én ezen úgy próbálom a feszültséget oldani, hogy hamarosan játszom majd Fekete Vonatot, most azért előtte néhány más dolog is jön, majd a Bikini and Laidback, és most rögtön a mi kollégánk Hori remek mixe a Bailando itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Akkor ahogy ígértem, hamarosan itt a fekete vonat. Előtte viszont közlekedjünk, 16 óra 38 perc van. Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Az 56-os kilométertől a terelés kezdetétől a külső sávban szakaszosan torlódik, megtorpan a forgalom. Sok esetben egy jó fél órát is áldogálnak a járművek különösebb ok nélkül. Egy személyautó kamionnal ütközött az M3-ason a határ felé, a Kál erdőtelek csomópont előtt. A 101-es kilométernél a külső sávot lezárták, nagyjából 6 kilométer mögötte a torlódás. 8-as főút Herend határában egy személyautó az árokba hajtott a 67-es kilométernél, a Veszprém felé vezető oldalon le is zárták a külső sávot, és még egy hírem van, egy műszakhibás teherautókhoz fennakadást a 75-ös főúton Lentinél a Kossuth utcában, a 64-es kilométernél itt egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Slágerei retro rádió, remélem jól esett a fekete vonat. 16 óra 47 perc van, menjünk tovább a folytatásban a Depeche Mode és az egyik legkarakteresebb daluk itt a retro rádióban, az a Question of Time.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro. Rádió most érkezett az SMS. Jó napot! 53-as út 7-es kilométerénél baleset. Kecskemétről Dunaföldvár felé 5 mentő, 3 tűzoltó várják a helikoptert. Szörnyű, ami történt. Köszönöm az információt, ha bármit tudunk, természetesen megosztjuk majd. Menjünk tovább, hiszen a következő órában velünk lesz majd a Zanzibár.
1: Este új napra ébredt.
0: És a Queen egyik legnagyobb slágere is megszólal majd. De hozok még rengeteg nagy sikert a folytatásban ezen a délutánon majd, itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Miklós Erika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesnő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, aki gyerekkorában sportolónak készült, és egy sportbaleset után döntött úgy, hogy kiteljesíti a zene és az éneklés iránti érdeklődését. Egészen a világhírig jutott. Miklós Erikával várunk mindenkit este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
3: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
5: Lehet is.
4: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
5: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
4: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day stangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
8: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: És bedobta!
12: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
11: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
12: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
11: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
13: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
14: Töltse le a Family Frost applikációt és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu.
15: Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
16: És a sült krumplié.
17: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
18: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
19: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
18: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
20: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
21: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Hírek a Retro Rádióban.
1: Már három áldozata is van a szabadtéri tüzeknek. Átütemezhetik a haltelepítéseket. Injekciót is adhatnak a jövő mentő csótányai. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, három esetben pedig emberéletet is követeltek a lángok. A tüzek túlnyomó többségét emberi figyelmetlenség vagy mulasztás okozza. Az ország egész területén hetek óta tűzgyújtási tilalom van. Hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
16: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Átütemezhetik a tervezett haltelepítéseket az aszály miatt. Az Agrártárca arra kérte a területi hatóságokat, hogy támogassák a halgazdálkodók ilyen kérelmeit, szükség esetén pedig egyszerűsítsék a halmentések engedélyezését is. A szárazság leginkább a kisebb vízfolyásokat, a sekélytavakat és a holtágakat érinti, mesterséges vízpótlásra pedig nem mindenhol van lehetőség. 84 éves korában meghalt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb tábornok, írta Reuters. Mladicot 2017-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték népirtás, emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt. Egyebek mellett bűnösnek találták a mintegy 8000 muzulmán férfi és fiú életét követelő szrebrenicai népirtásban, valamint Szarajevó ostromával összefüggő bűncselekményekben. A hágai börtönkórházban halt meg, ahol 2024 óta ápolták. Valódi élő csótányokból készítettek apró mentőegységeket ausztrál kutatók. A rovarok hátára mikrocsipet és könnyű elektronikai eszközöket rögzítettek, elektródák segítségével pedig távolról irányíthatják a mozgásukat. Kamerát vagy miniatűr injekciós szerkezetet is magukkal vihetnek, így a romok alatt rekedt sérültekhez is eljuthatnak. A kibercsótányok a próbák 72%-ában sikeresen hajtották végre a feladatokat. Holnap többnyire derült vagy fátyol felhős időre készülhetünk, de a napsütést szaharaipar is szűrheti. Eső nem valószínű, a keleti-dél-keleti szél viszont időnként megélénkülhet. A Dunántúl északi felén néhol erősebb lökések is lehetnek. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, szombaton már több felhő úszhat fölénk, elszórtan zápor, néhol zivatar is kipattalhat. Vasárnap naposabb, gomoly felhős idő ígérkezik, hétfőn pedig újra több felé meghízhatnak a felhők, helyenként záporral, zivatarral.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Az M6-os autópályán a Vémind Palota-Bozsok csomópont fel és lehajtóágát lezárták aszfaltozás miatt. A főváros felé tartók a Szajk-Mohács csomópontnál tudnak visszafordulni. Az M60-ason az M6-os irányába, a 2-es és az 5-ös kilométer között csak a belső sáv járható, a szajki pihenő pedig nem használható. Az Útinform tájékoztatása szerint a 2-es főúton Szendehelynél és Nagy-Oroszinál is burkolatjavítás lassítja a forgalmat. Utóbbi helyen váltakozó irányban haladhatnak a járművek. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Szépen lassan a csütörtöki munkanap végére jutunk, így 6 perccel délután 5 óra után a mikrofonnál továbbra is Dénás Tamás. A nagy slágerek azonban nem váratnak magukra, jön majd a Republic, itt lesz German Jackson és Piazzadóra kettőse is, a kezdés a Gypsy Kings-é.
23: Retro Rádió. Penso con sueño para

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 3 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, a kitűnő rendezővel Ridley Scott-tal készült egy interjú az Egyesült Államokban, amelyben bejelentette, hogy igen, új Alien filmet készít. 90 esztendősen fog majd a rendezői székbe ülni, mert nagyon-nagyon megragadta a mesterséges intelligencia terjedése, váratlan terjedése. Ahogy fogalmazott, a mesterséges intelligenciák el tudnak szabadulni, és ez megtörténik az olyan, mint egy bomba, így valahol azon gondolkodik, hogy a Michael Fassbender karaktere, aki ugye egy android karakter volt, új világot fog képezni, és ebben természetesen az alien szörnyek is szerepet kapnak majd. Beszélt egyébként arról is, hogy gondolkodik a Szárnyas fejvadász folytatásába való beleállásából, hiszen ha minden igaz, akkor már készül a Blade Runner 2099, ebben csak produceri szerepet vállal, de valahogy ebben is benne lesz majd. Nálunk pedig benne vagyunk a zenékben nyakig, itt lesz Jermaine Jackson Piazadórával, jön a Republic, előttük az Inner Circle fog izzasztani bennünket, jön a Sweat itt a Retro Rádióban.

0: hírek.
1: Mindjárt a Queen-nel és a Zanzibárral folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 2 perc múlva lesz 3:46. Korábban baleset történt az M0-ás déli szektorán az M1-es felé vezető oldalon, az M51-es autó csomópontja után a 22-es kilométernél most már megszűnt a sávzárás, de az időközben kialakult jelentős 8 kilométeres torlódás lassan oszlik fel. Megkezdték egy korábban árokba hajtott tehergépjármű műszaki mentését az M5-ösön, a főváros felé közel a Kunszállás csomóponthoz. A 103-as kilométernél a külső sávot az M5-ösön lezárták, emiatt lassul a forgalom. Végül 6-os főút Pécsett a Nagy Lajos Király úton, az Alsó Malom utcai kereszteződésnél két személyautó csattant, a 197-es kőnélit egy sávot lezártak.
0: Ha önnek is információja van az utakról,

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ne felejtsék, este 8-tól Abbaházi Presszó. Csabi ma esti vendége a csodálatos operaénekesnő Miklósa Erika lesz majd minden további este 8-tól. Nálunk pedig most indul Nyerges Izával a szokásos kétórás retro kívánság műsor, amely Eddig Rend sikerével indul majd. Ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: Műsorajánló.
2: Az Abbaházi Presszó vendége ma este
0: Miklósa Erika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesnő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, aki gyerekkorában sportolónak készült, és egy sportbaleset után döntött úgy, hogy kiteljesíti a zene és az éneklés iránti érdeklődését. Egészen a világhírig jutott. Miklósa Erikával várunk mindenkit este 8-tól az Abbaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abbaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 90 grammos szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
5: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
6: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
7: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
6: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
7: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu. THM 19,9%-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Vissza az iskolába, vissza a Skechers márkaboltokba. Augusztus 21-e és 31-e között országszerte iskolakezdési ajánlatunkkal várunk, ahol 30% kedvezmény jár minden gyerek cipőre. Látogassatok el a Skechers márkaboltokba, fedezzétek fel a legújabb gyerekmodelleket, és tapasztaljátok meg a Skechers márkabolt élményt. Induljon kényelmesen a tanév! Skechers márkaboltok.
10: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a Házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este Házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
15: Kihirdették a pótfelvételi pont határait, drogdílereket fogtak Nógrád megyében. Holnap lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait. Az eredmények már elérhetők a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közlése szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük majdnem 11 ezeren jutottak be valamilyen szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyet csak nem 2500-an szereztek, a többiek önköltséges formában tanulhatnak tovább. A hivatalos döntés az e-felvételi felületén jelenik meg, a beiratkozás részleteiről pedig az egyetemek és főiskolák küldenek tájékoztatást. Új időszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, erről is beszélt napi rendelőti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette, ősszel az országgyűlés elé kerül az új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályozása. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket is. A kormányfő szerint az energiaválság kezeléséhez a gyors döntések és a szakemberek munkája mellett a lakosság és a vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése is hozzájárult. Négy feltételezett drogdillert vettek őrizetbe Szirákon és környékén Nógrád megyében. A rendőrség 6 helyszínen tartott razziát, további 4 embert pedig gyanúsítottként hallgattak ki. A két páros a gyanú szerint több településen árult kristályt és fiatalkorút is rendszeresen kiszolgált. Az akcióban több mint 42 gram tiltott szert és droggyanús anyagot foglaltak le. Egy külön eljárásban két nő ellen indult eljárás, miután egyikük autójában ketamint találtak. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta el rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
16: Fő téma az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak. Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
15: Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égboltal. Fátyolfelhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő. Délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhővel, elszórt záporokkal és néhol zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk. Hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Az M3-as autópályán Bag és 60 között mindkét irányban lezárták a belső sávot, Gyöngyös térségében pedig Budapest felé sávelhúzást lassítja a közlekedést. A Gyöngyös nyugat csomóponnál arra is figyelni kell, hogy aki a város felé tart, ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. Az Útinform jelezte, hogy a 13-as főúton a Monostori hídon javítás miatt útszűkület és sebességkorlátozás van. A 65-ös főúton Siógárdnál aszfaltoznak, ezért félpályás lezárás van érvényben, a forgalmat jelzőrök irányítják. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Ezek legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Kedves Izabella, én a Taksonyban élőknek szeretnék egy szuper jó retro slágert küldeni. Így kezdődik a legelső SMS a kívánság műsorban. Nincs aláírás, de ettől függetlenül az ott

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a ma esti kívánság műsorunkban. Engem Nyerges Izabellának hívnak. Ma, illetve a holnapi pénteki napon még mindenképpen találkozunk. 6 és 8 óra között tudnak üzenni néhány kedves gondolatot a szeretteiknek.
1: Szép jó estét kívánok! Néme Györgyné vagyok Nagykörösről, és nagyon szeretjük az Önök műsorát, szeretettel és szívesen hallgatjuk, és abban szeretnénk a kívánságunkat, ha tetszene, tudni teljesíteni, hogy a férjem nagyon szereti a műsorukat, és szeretnénk kérni egy olyan számot a 80 éves születésnapi alkalmából, és 52. házassági évfordulónk alkalmából, amely szívesen meghallgatnánk.
0: Jó, és hogy hívják a párját? Azt mondja el, legyen kedves.
1: Németh György.
0: Jó, és akkor szülinapra szól a dal. Mit szeretnének neki üzenni? Ez a legfontosabb?
1: Hát az, hogy nagyon-nagyon még sok boldog évet kívánunk neki. Jó egészséget a családnak a nevében, és köszöntünk a családunk a minden tagja nagy szeretettel köszönti ebből a nagyon szép alkalomból.
0: Isten éltesse az ünnepeltet, jó egészséget kívánok Önöknek, és sok boldogságot a házassági évforduló apropóján is. És hát mivel két dolog is van itt, amit ünnepelhetünk, éppen ezért egy kifejezetten bulizós sláger lesz az ajándék, ez a Daft Punk és a One More Time a kívánság műsorban.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro Rádió.

0: nagyobb slágerei. Retro Rádió egy gyönyörű szerelmes slágert énekel el nekünk Stevie Wonder. Kíváncsi vagyok rá, hogy szerelmes lesz-e a hozzátartozó üzenet is. Jó estét kívánok, ez a kívánság műsor.
1: Jó napot kívánok, Kovács Vászlóné vagyok. A férjemet szeretném köszönteni, ha lehetséges.
0: Igen, hogy hívják őt?
1: Kovács László, figyeljé!
0: Mit szeretne neki üzenni, mik a kedves gondolatai?
1: 63. évi házassági kötésünket ünnepeljük 31-én. És ebből az alkalomból szeretnék neki minden jót és még hosszú életet kívánni.
0: És hogyan fognak ünnepelni, vannak-e terveik?
1: Igen, a családdal fogunk ünnepelni. Lányom, vejem, unokám, dédunokám.
0: Oké, és nagyon sok boldogságot kívánok önöknek, és ön szerint milyennek a csodás hosszú házasságnak a titka?
1: Hát, türelem, megértés, jóba, rosszba. Volt ez alatt a 63 év alatt minden az életünkbe.
0: Azt elhiszem, Még gombócból is sok ezt szokták viccből mondani, de én nem így gondolom, én hiszek az ilyen örökké tartó kapcsolatokban, úgyhogy nagyon ritka. Szép példa. Nagyon ritka és nagyon
1: ritkaság,
0: szép példa.
1: Drágám, ritkaság. 87 éves a párom, én pedig 83, és hát ezt egymásba kapaszkodva tudtuk ezt az életet így leélni.
0: Ez nagyon szép. Még egyszer nagyon sok boldogságot kívánok önöknek.
1: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy egy dalt esetleg kaphatok egy korunknak megfelelő retro számot.
0: Természetesen Stevie Wonder énekel. I just called to say I love you. Csak azért hívtalak, hogy elmondjam, mennyire szeretlek. No,

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro.
0: Retro. Retro Rádió.

0: Nagyobb slágerei Retro Rádió. Hogyha van néhány kedves gondolat, amit szívesen elmondana itt országvilág előtt a szeretteinek, akkor forduljon hozzám bizalommal. Hívja bátran a kívánság műsort. Jó estét!
1: Jó napot kívánok, Varga Virág vagyok, és édesanyjának szeretnék küldeni egy zenét.
0: Oké, és mutasd be őt is nekünk, kérlek.
1: Megköszönöm, Batag Juliannának szeretném küldeni. Hát nagyon szeretem, nagyon hálás vagyok érte, és gyönyörű élete legyen örökké.
0: Megbeszéltük, tovább is adom a lehetőséget. Halló, halló, ön is mondhatja magáit, ez a kívánság műsor, a retro üzenő műsora.
2: Jó napot kívánok, Pauza Dominiknak hívnak. Segerzsőt elszonálok, mamámnak, papámnak szeretnék küldeni egy zenét.
0: Oké, mutasd be őket is, légy szíves.
2: Hát a papámat Pauza Zoltánnak hívják, a mamámat pedig Bakos Mártának.
0: Jó, és mi az, amit üzennél nekik néhány mondatban?
2: Hát, hogy nagyon szeretem, meg hogy hiányoznak.
0: És hol laknak a nagyszüleid?
2: Nagyatádom.
0: És mi mindent csináltatok együtt? Mi volt a nyári programotok?
2: Hát legtöbbször tollasoztam, meg medencéztem.
0: Ez nagyon jól hangzik, és várod már a suli kezdést?
2: Igen.
0: Mi miatt várod a legjobban?
2: Barátok miatt. Legjobban.
0: Tiszta szívemből kívánom, hogy legyen tartalmas és izgalmas a következő tanév. Jó, hogy hívtál. Az ajándék slágerről a Softcell gondoskodik. Ez a Tainted Love.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a Police együttes klasszikusát, az Every Breath You Take című slágerüket hallgatjuk meg a kívánság műsorban, és ez egyben nyilván egy ajándék is, hiszen itt önök üzennek a kedves gondolatok, a meglepetés első fele, és a szuper jó retro sláger pedig a meglepetés második része. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Mózes vagyok Tyúködről, és anyukámnak meg apukámnak szeretnék kérni egy zenét házassági évfordulójuk alkalmából.
0: Oké, és mi az, amit üzennél nekik? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Nagyon szeretem őket, és sokáig legyenek együtt.
0: És önnek miben tudunk segíteni?
2: Szia, itt Emily Kaposvárról.
0: Kinek szeretnél dalt küldeni?
2: A családomnak. Anya, apa, Aléna, hugomnak.
0: Mi az, amit üzennél nekik?
2: Az, hogy szeretem őket, és hogy remélem apukámmal a Desidát körbe tudjuk még biciklizni.
0: Igen, és még?
2: Meg, hogy lesz még egy csomó családi emlékünk, ami így megmarad bennem.
0: Így legyen, jön a Police és az Every Breath You Take, ez az én ajándékom neked és a családtagjaid.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Néhány SMS üzenet is belefér a kívánság műsorunkba ma este. Sziasztok, férjemnek Zolinak szeretnék születésnapja alkalmából kérni egy zenét. Üzenem neki, hogy nagyon szeretjük és puszíjuk. Bogi, Lacus és a kis Zolika aláírással jött az SMS. Hello Iza, ma is szeretnék kérni szép számot magamnak és azoknak a kollégáimnak, akik ma is dolgoznak. Az üzenetem csak annyi, hogy nagyon szeretünk együtt dolgozni, az aláírás. Zajzo, milyen szép különleges neve. Van. Hello Izós, jó a műsorod! Ma este játszik a csapatunk a törökök ellen. Fontos Európa Liga meccs lesz. Tudnál egy lelkesítő dalt küldeni a Fradinak? Erikától kaptam ezt az SMS-t. Jó lesne a játékosoknak és a szurkolóknak egy üzenet és egy kis lelkesítés. A Genesis és a láthatatlan érintés, az Invisible Touch következik a Retro Rádióban a hírek után mindjárt, de előtte még van velem valaki a vonalban is, úgyhogy a slágert nem csak az SMS-ben felsoroltak kapják, hanem... Jó estét, halló, halló!
1: Jó napot kívánok! Egy zenét szeretnék küldeni nagymamámnak és nagypapámnak az 50. házassági évfordulójukra.
0: Jó, jöhet a bemutatkozásod.
1: Virág vagyok.
0: És mik a kedves gondolatok, amit nekik szánsz?
1: Azt, hogy még éljenek nagyon sokáig, és legyenek együtt boldogok.
0: Így legyen, jön az ajándéksláger, amit Phil Collins énekel el a hírek után, ez a Genesis és a láthatatlan érintés. Jön a Genesis a hírek után a kívánság műsorban, én pedig 8-ig még elérhető vagyok. Hívják bátran a 0620-22-22-122-es számot.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban. Most csak 349 forint. Mindig Aldi.
4: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
5: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot. Használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
6: Shell. Go well.
7: Miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
10: Úgyis lett.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
11: És ez?
10: Igen.
12: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
13: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
14: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
15: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
14: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
15: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a Toyota.hu oldalon.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Szaharai por szűrheti a napsütést, emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak, nemzetközi dorogszállítmányt fogtak az M1-esen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szaharai por érkezik hazánk fölé, amely fátyolosabbá teheti a napsütést. Jelentős csapadék nem várható, így a por nagy része a légkörben maradhat. a levegő minőségét is befolyásolhatja. Ennek mértéke azonban attól függ, milyen magasságban vonul át felettünk a poros légtömeg, mondta a rádiónknak Szigeti Tamás, a Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője.
10: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes övező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
18: Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíj minimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól. Emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint több százezer idős ember nyugdíja jelentősen sokaknak akár a duplájára nőhet. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen mintegy 700.000 embert érintenek. Csaknem 120 millió forinttal támogat rászorulókat a Mészáros csoporthoz tartozó Profili Alapítvány. A harmadik negyedévi pályázaton 34 magánszemély több mint 70 millió, 8 civil és non-profit szervezet pedig összesen 45 millió forintot kap. A pénzből súlyosan beteg gyermekek kezelését és rehabilitációját, valamint egészségügyi eszközök, köztük egy lélegeztetőgép beszerzését is segítik. Több mint 3 kg designer droggal fogtak el két férfit az M1-es autópályán Győrújbarátnál. A román rendőrség jelzése alapján állították meg az autójukat, amely a gyanú szerint Hollandiából tartott Romániába. A hátsó ülésen lévő hátizsákban stimuláns hatású kristályos anyagot találtak, emellett kábítószer tartalmazó kekszet és gyantaszerű anyagot is lefoglaltak. A két férfi letartóztatását kezdeményezték, az ügyet a magyar és a román hatóságok közösen vizsgálják. Holnap többnyire derült vagy fátyol felhős időre készülhetünk, de a napsütést szaharai por is szűrheti. Eső nem valószínű, a keleti-dél-keleti szél viszont időnként megélénkülhet. A Dunántúl északi felén néhol erősebb lökések is lehetnek. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, szombaton már több felhő úszhat felénk, elszórtan zápor, néhol zivatar is kipattalhat. Vasárnap naposabb, gomoly felhős idő ígérkezik, hétfőn pedig újra több felé meghízhatnak a felhők, helyenként záporral, zivatarral.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az M1-esen Tata térségében a 78-as és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét irányban lezárták a belső sávot. A forgalom a külső és a leálló sávon halad. Az M70-esen az M7-es felé szintén terelésre kell készülni, a belső sáv zárva van. Az Útinform tájékoztatása szerint a 47-es főúton Berettyóújfalunál csőtörés miatt lezárták a külső sávot Berettyó-Szentmárton felé, a 82-es főúton Kádártánál pedig esti hídvizsgálat miatt időnként csak egy sáv járható. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Nóri a húgát szeretné meglepni egy slágerrel, Niki pedig a szerelmének Attilának üzeni, hogy egészen egyszerűen imádja. A Genesis és a láthatatlan érintés szól a kívánság műsorban. Én Nyerges Izabella vagyok, és 8-ig maradok.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a 0620-22-22-122-es számon érnek el a kívánság műsorban, és ugyanígy jöhetnek az SMS-ek is. Találják ki, hogy kit lepnének meg, és mik a kedves gondolatok, amit neki szánnak, és aztán belevágunk. Jó estét!
1: Jó napot kívánok, Deák Kibolya vagyok, és a kívánság műsorba szeretnék kívánni, illetve üzenni a páromnak, az élettársamnak. Ma 25 éve költöztünk össze, és ennek alkalmából a rádiót szoktuk hallgatni. Hát remélem, hogy most kint ő is hallgatja a rádiót, mert ő kint van, én meg bent a konyhába.
0: Értem, és őt hogy hívják? Mutassa be nekünk?
1: Tudás Jánosnak hívják.
0: Na most akkor jöhet az, hogy mik azok a szerelmes gondolatok, amit Janinak üzenne?
1: Hát azt üzenem, hogy kívánok még magunknak minimum még ilyen 25 évet, amilyen ez idáig volt. Hát igen, 25 év után is még nagyon szeretem.
0: De jó ezt hallani. Amy McDonald önöknek énekel, ez az én ajándékom. This is Life, a sláger címe. Sok boldogságot!

0: Így Retro Rádió, kedves Izabella, Alexandrának üzennék a kívánság műsorban. A 21. házassági évfordulónk alkalmából lepném meg. Üzenem neki, hogy nagyon, de nagyon szeretem. Hello Izus, Tihamér vagyok. Kicsi lányomnak, Biborkának szeretnék gratulálni, ugyanis bejutott a zenesuliba. Kitartást és szép élményeket kívánunk neki. És ne feledje, hogy nagyon, de nagyon szeretjük, és mindig mellette vagyunk. Hello Izus, éppen hazafelé tartunk egy szuper jó nap után, úgyhogy kérünk szépen egy slágert haza úthoz. Köszi, Rajna Róbert írta az SMS-t. Van velem valaki a vonalban is. Haló, haló.
1: Hangos József vagyok Ózdról, és édesapám, aki ma 90. születésnapját ünnepli, nagyon sok boldogságot, jó erőt, egészséget kívánok neki, és akkor kérném szépen, hogyha valami szép számot tudnának neki küldeni.
0: Igen, és még mik a kedves gondolatai, amit a szülinaposnak szán?
1: Hát az, hogy hosszú évtizedeken keresztül ugye mindig nagyon jóba volt, és ennek én nagyon örülök. Öcsémmel együtt nagyon szeretjük, feleségemmel együtt jó kívánságainkat, jó egészséget kívánunk.
0: Megkoronázzuk ezeket a szép gondolatokat egy ajándékslágerrel is a Retro Rádió kívánságműsorban a szülinaposunknak. Nick Kershaw énekel.

0: Klubrádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retrórádió.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma is 8-ig töltjük együtt az időnket, az Abaházi Presszó, hogy tudnak üzenni a szeretteiknek. Ha van egy olyan személy az életükben, aki fontos, akire ma sokat gondoltak,

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, újabb SMS-ek a kívánság műsorban, ezek ugyanarra a számra jöhetnek, ahol telefonálnak. Jó, tehát a 0620-22-22-122-re pötyöghetik be őket. Kedves Izabella, kérek szépen egy felvidító zenét az édesanyámnak, aki 77 éves, és sajnos nagyon beteg, súlyos demenciával küzd. Klári néninek hívják, fia Dobos Attila Nagybörzsönyből szeretné üdvözölni, minden tiszteletem a műsorvezetésért. Ne viccelj, Attila, természetes, ez a dolgom. Kedves Izús, Citmareknek küldenék egy számot, én vagyok az ő kis édese. Köszönöm, hogy van nekem, és azt, hogy minden mosolyától kisüt a nap. Nagyon szeretem. Hello, Iza, mamát és papát lepném meg egy pörgős dallal, nagyon szeretem őket. Bendegúz Hollandiából fogalmazta meg mindezt. És itt van velünk valaki, aki Szlovákiából ír, Hajdú Böszörménybe szeretnék küldeni egy számot annak a lánynak, aki nem öntötte ki a tekilát. Üzenem neki, hogy puszilom, és remélem találkozunk még. Hello, Izus, Krisztián vagyok, a mamámnak szeretnék boldog születésnapot kívánni itt a kívánság műsorban. Jön a Boniem és a Rasputin szülinapi ünnepléshez is tökéletes sláger.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a Kívánság műsorban. Jó estét kívánok!
1: Szia, szeretnénk kérni számot édesanyukámnak, mert na van a születésnap, és nagyon szeretjük.
0: Jó, hogy hívnak téged?
1: Szabó Levente.
0: Mit szeretnél neki üzenni, mik a kedves gondolataid számára?
1: Hát, hogy nagyon szeretjük őket, és nagyon jó volt az előző három nap, és ilyenek minden.
0: Jó, hogyan fogtok ünnepelni? Mesélj nekünk picit erről.
1: Most megyünk hazafele, tartunk hazafele, itt jön Püspökladánynál, megyünk haza Szabosztóra, és tortával fognak várni.
0: Nagyon szép ünneplés nektek, boldog szülinapot, Isten éltesse az ünnepeltet.
1: Köszönjük szépen.
0: Én is, hogy hívtál. Néhány utolsó SMS fér már csak a Kívánság műsorunkba, és aztán utána hátadom a terepet az Abaházi Presszónak. Hello, hello, szia, tesómnak, Robikának szeretnék dalt küldeni, hogy továbbra is fit maradjon ezen a hosszú úton. Nagyon-nagyon szeretjük. Hello, Iza, Jósvai Gergő vagyok, Helyőbábáról írok neked. Egy szép számot kérek szépen, amit Kopcsó Dórának küldenék Miskolcra, azzal az üzenettel, hogy nagyon, de nagyon szeretem. És itt van velem János is, aki a rózsaszín rolisnak szeretne üzenni, méghozzá az, hogy jövő héten újra üzen neki. Így legyen, én itt leszek, lesz rá lehetőség. Nos, Hooligans, Félember, ezzel a nagyszerű retro sláger elnyit az Abaházi Presszó mindjárt.
2: Nézd rám, még nem nőttem fel, van a szívem, hát így fog.
0: A Félemberrel indul az Abaházi Presszó a hírek után mindjárt Csabi Miklós Erikával beszélget, mi pedig holnap este 6 órakor találkozunk legközelebb egy újabb Kívánság műsorban. Jó volt önökkel ma is. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
6: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakitól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is tett!
10: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és pórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Már 3 áldozata is van a szabadtéri tüzeknek. Átütemezhetik a haltelepítéseket. Injekciót is adhatnak a jövő mentő csótányai. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, három esetben pedig emberéletet is követeltek a lángok. A tüzek túlnyomó többségét emberi figyelmetlenség vagy mulasztás okozza. Az ország egész területén hetek óta tűzgyújtási tilalom van. Hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
17: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
16: Átütemezhetik a tervezett haltelepítéseket az aszály miatt. Az Agrártárca arra kérte a területi hatóságokat, hogy támogassák a halgazdálkodók ilyen kérelmeit, szükség esetén pedig egyszerűsítsék a halmentések engedélyezését is. A szárazság leginkább a kisebb vízfolyásokat, a sekélytavakat és a holtágakat érinti, mesterséges vízpótlásra pedig nem mindenhol van lehetőség. 84 éves korában meghalt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb tábornok, írta Reuters. Mladicot 2017-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték népirtás, emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt. Egyebek mellett bűnösnek találták a mintegy 8000 muzulmán férfi és fiú életét követelő szrebrenicai népirtásban, valamint Szarajevó ostromával összefüggő bűncselekményekben. A hágai börtönkórházban halt meg, ahol 2024 óta ápolták. Valódi élő csótányokból készítettek apró mentőegységeket ausztrál kutatók. A rovarok hátára mikrocsipet és könnyű elektronikai eszközöket rögzítettek, elektródák segítségével pedig távolról irányíthatják a mozgásukat. Kamerát vagy miniatűr injekciós szerkezetet is magukkal vihetnek, így a romok alatt rekedt sérültekhez is eljuthatnak. A kibercsótányok a próbák 72%-ában sikeresen hajtották végre a feladatokat. Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal. Fátyol felhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő. Délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhővel, elszórt záporokkal és néhol zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk, hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam egy igazi világsztár, az opera koronázatlan királynője, Miklósa Erika. Töltöm az italt, indítom a zenét, és néhány perc múlva kezdjük a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam, rég várt vendég, Miklósa Erika. Hello!
2: Hello, jó estét kívánok mindenkinek. Hát annyira rég, hogy szerintem nem tudom, mióta van retro rádió, de több mint egy évtizede, akkor már az 100%, hát, hogy azóta
1: csak készülök. Ez a műsor már több mint 6 éve megy, és hát nyilván van egy lista, hogy kiket hívunk meg, és az a lista mindig bővül. És hát te ott voltál már a kezdeteknél is a listánkon.
2: Igen, de... emlékszem, hogy nagyon sokszor próbálkoztatok, és annyira szégyeltem magam, de hát más, amikor az ember a pályafutása csúcsán van, és ugye nagyon sokat kell dolgoznia, mennie, utaznia, sok a kötelesség. De most itt vagyok, az a lényeg.
1: De ennek örülünk.
2: Minden jó, ha vége jó.
1: Igen, de ha már ebbe így belementél, akkor nyilván nem annyit mondasz el, amennyit szeretnél, de húztál egy vonalat, hogy hova mész, hova nem mész, mit válasz, mit nem válasz, tehát hogy miért kellett ennyit várnunk, hogy mások is vártak, vagy mi volt ez?
2: Mindenki várt tulajdonképpen, mert nagyon szűkösek voltak az idő. Az időhelyzetem volt szűkös, úgyhogy mindig mérlegelni kell. Lett, de igazából nagyon szeretek így elmenni és beszélgetni, tehát az mindig, főleg rádióban. Tehát szerintem az egy nagyon különleges helyzet, amikor az embernek csak a hangját hallják.
1: Jó, de hát ma már hál' Istennek arcot is tudnak hozzátenni, a tiédet meg aztán leginkább.
2: Azért úgy is készültem, hogyha véletlenül felvétel rögzítés lesz, vagy valami kamera, ott van.
1: Vannak kamerák, de ilyenkor azt nem kapcsoljuk be, viszont majd egy fotót fogunk készíteni.
2: Jó, akkor legalább megérte, hogy készültem.
1: De egyébként van olyan pillanat, amikor azt mondod, hogy na ezt most meg ne örökítsétek?
2: Nem, soha.
1: Hogy el nem tudom rólad ezt képzelni. Soha. Slampos lennél, vagy valami.
2: Hát azt nem mondanám, hogy slampos vagyok, de azért nagyon szeretek ilyen natúran élni. Tehát a szépen felöltözni, az amikor megtisztelem a másikat, eljövök egy műsorba, valahol el kell menni, de azért én nagyon szeretem a normális, rendes hétköznapi életet, amikor rövid nadrág, póló, a legszakadtabb pólóimat szeretem a legjobban, a legrégiebbeket, van egy Fradi pólóm, ami állandóan így reklamáltam a Fradi shopban, hogy miért nem gyártják ezt a pólót, mert az kifejezetten egy női póló volt, egy retro, direkt egy ilyen retro limitált sorozat volt, egy szürke, tök jó, de már agyon van mosva, de ezeket imádom a legjobban.
1: És nem tudsz belőle újat szerezni.
2: Nem, úgyhogy van egy darab, és arra azt amikor lehet, felhúzom, és de nem, az a lényeg, hogy nyilván bizonyos szempontból számít a külsőség, mert színpadi ember vagyok, persze. De pont azért a hétköznapi életben mindig a természetesség híve voltam. És vagyok is. Tehát, és az nagyon érdekes, hogy azt gondoltam, hogy ma is mink nélkül, mert azért durva maszkolások vannak azért színpadon, meg a tévében is azért másképp néz ki az ember, mint élőben. Soha nem sminkelem magam így a hétköznapokban, elmegyek bevásárolni. És hogy mindig megismernek. Tehát így is megismernek, hogy nem vagyok, és biztos mondják, hogy úristen, de szarul néz ki. Már most hát ez rosszul néz ki. De de nem mondják. És nagyon kedvesek az emberek. Pont ma is mondtam a férjemnek.
1: De nem azért nem mondják, hogy rosszul nézel ki, mert kedvesek, hanem azért, mert nem nézel ki rosszul.
2: Igen, valószínű, hogy jobban tetszik nekik az, amikor az ember nem sminkben, meg gyönyörű fellépő ruhában van. Az is jó, de azért szeretik, ha valaki elérhető. És ezt én soha nem is titkoltam, hogy nekem ez nagyon fontos. Fontosak az emberi kapcsolatok, itt a kolléganőddel és Andrával is beszélgettünk előtte, hogy a kommunikáció az nekem nagyon-nagyon-nagyon központi dolog, és hát amikor így nem is egy-egy, hanem számos alkalommal így megszólítanak bárhol az utcán vagy boltban, akkor megkérdezik, hogy megölelhetnek-e, akkor mindig gyönelés bármikor, úgyhogy...
1: De jó! Közben vannak tehát a sztár kultusznak egy része az, hogy az ember váljon elérhetetlenné.
2: Ez nekem sose tetszett. Aha. Tehát nem tetszett, mert én azt gondoltam, amikor elkezdtem nagyon fiatalon a pályafutásom, hogy szerintem nagyon fontos a személyiség. És például amikor elkezdtem a pályám, és az első lemezemet, az első kis spórolt pénzemből, amit külföldön kerestem meg, és ráadásul ugye szerettem volna igazából egy kicsit az embereket, tehát ismeret terjeszteni a klasszikus zenéről, vagy olyan lemezt csináltam, aminek az első két lemezes volt CD, az egyiken Vivaldi Mozart, a másikon meg ilyen Fényes Szabolcs, meg ilyen mindenféle ilyen slágerek mentek, és akkor kitaláltam egy tök jó kampány szöveget, az volt a kampányomnak a szövege, hogy mikor hallgatott zenét utoljára, komolyan. És akkor azt hiszem, hogy én voltam az első ember a Magyarországon, aki így felrakta magát óriás plakátra, és erre egy óriás plakát kampányt építettem. Nagyon nevettem így már utólag magamon, de azért úgy szépen úgy kitaláltam, és hatásos volt.
1: De ez az egészet te találtak ki, emlékszem, igen. De azt gondoltam, hogy emögött van egy kiadó, egy
2: de
1: produceri gárda.
2: Saját kiadás. Tehát ez ugye az első férjem volt a menedzserem, vele együtt csináltuk ezt az egészet, de nagyon jó volt, mert például akkor ugye a kereskedelmi tévékbe is, az a 90-es évek végéről beszélünk, ugye 98-99, tehát elhívtak, képzeljétek el, opera énekest a kereskedelmi tévébe. Na mindegy, szóval, hogy egy ilyen egy úttörő dolog volt, és nagyon sokan fel is bátorodtak ezen klasszikus zenészek, hogy merjenek bátran kilépni ebből a nagyon feszített kocka létből, és hát már látjuk, hogy olyan fúziók vannak zenében, és klasszikus
1: hát
2: zenészek.
1: Hát aztán egy divat is lett, az hát, a crossover.
2: Most már ciki, hogyha valaki nem jazzel, vagy bármit nem csinál, vagy DJ-vel nem dolgozik, tehát én szerintem ez nagyon jó, tehát nyilván ragaszkodom ahhoz, hogy a klasszikus zene azért maradjon meg, a klasszikus zene, mint érték, de egy jó minőségű összhangzat, bármilyen más stílussal, szerintem az nem árt neki, csak használ.
1: Tartunk egy nagyon rövid szünetet, és aztán folytatjuk a beszélgetést. Miklós Erika a vendég itt a Retro Rádióban, az a

0: Hey, Johnny!
1: Emberek a történetek mögött.
2: Abaházi Presszó.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: ez a dal.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
2: Miklós Erikával beszélgetünk, és veled kapcsolatban mindig azt a kérdést fogalmazom meg, hogy neked biztos nem szóltak arról, hogy az operaénekesek, és talán még az operaénekes nők is, azok nem ilyen kis filigrán vékony valakik, hanem oda kell valami nagy test mögé.
3: Hát,
2: de ezt szoktuk meg régen.
3: Most erre van egy nagyon szemtelen válaszom. Jó. De a szemtelenségemről mindig is híres voltam, és egyszer egy újságíró, amikor én 90-ben kerültem be az operába, uh-huh. így berobbantam a közéletbe is, mert ez egy ilyen nagyon különleges helyzet volt, hogy valaki az operaház történetében ilyen fiatalon szerződtetve lett, és amikor megkérdezték tőlem, de hogy, hát én még akkor sportoltam azért hobbiból ugyan már, de és akkor egy ilyen nagyon frappáns választ adtam, amitől meg felrobbantak a kollégáim, és kaptam az ívet, ahogy trendi módon mondanák, mert azt mondtam erre, hogy nem a hájból jön a hang. Tehát nem a hájból jön a hang.
2: Fú, hány embert megbánthattál ezzel a mondattal?
3: Meg nagyon sokat. Tehát úgyse szerettek nagyon, vagy nem is tudom, ez az a gombóc voltam, akit se lenyelni, se megrágni, se kiköpni, mert nagyon sajátos utat jártam.
2: Mert ezt tényleg én nagyon sok embertől hallottam, hogy kell az a felület ahhoz, de hogy az ember...
3: Kell,
2: de valószínűleg akkor ők ezzel védekeztek,
3: nem kell,
2: hogy
3: hát
2: nem akartak lefogyni, vagy nem tudtak.
3: Azért lehet látni, hogy egyrészt az egészség nagyon fontos, igen. Az esztétika nagyon fontos, főleg a 90-es évekkel ugye bejött a képi világ is, tehát a médiumokban azért már lehetett látni felvételeket, meg koncerteket, ugye a három tenor koncert az így berobbant, és szerintem az, hogy kinyílt a világ, meg a médiumok, tehát hogy a felületeken is láthatóvá vált mindenki, ezért ez is fontos, tehát a filmek, tehát operafilmek készültek, tehát azért nem mindegy, hogy, és gondoljatok bele, hogy régi magyar operafilmeket, általában színészek játszották, akik vékonyak voltak, és valaki énekelt, aki hát jó esetben molett volt, de hogy most nem akarok senkit ezzel, mert biztos most már mindjárt hónaptól megint savazni fognak ezért, de az biztos, hogy szerintem az egészség, az első az egészség, és nagyon fontos, ha hosszú távon akar az ember színpadon maradni, akkor a külső is számít. Nem azt mondom, hogy vékonynak elni meg, mint az őrült sportolni, de a tudatosság az nagyon fontos, és ez egy mottóm is, a tudatos élet, tudatos éleklés, az egy ilyen nagyon fontos, hogy mondjam, filozófia, ami végigkíséri az életem.
2: A hangerőhöz sem kell
3: az technika kell.
2: A nagy testfelület?
3: Igazából ugye ezek alkati dolgok is, hogy azért most is látsz olyat, aki nem szálkás, vékony típus. A szopránok általában vékonyak, meg a mezzoszopránok. Az ilyen nagy drámai Wagner szopránoknál azért
2: vékony emberből vékony hang jön.
3: Nem, azért azt nem mondanám, mert mit tudja nekem is beénekelni egy metropolitan operát, ami baromi nagy tényleg, tehát 4500 férőhelyes, azt hiszem körülbelül annyi, majdnem 5000. Tehát ahhoz kell erő, fárasztóbb is. Tehát ott nincs is az, hogy egymás utáni napon énekel az ember. Tehát ott azért két nap szünet van. Ott nagyon nagy a fizikai erőkifejtés. De ott is nagyon fontos a kondi. Tehát a kondíció. Az, hogy az ember azért bírja szuflával. Tehát ez levegőzés és testmunka. Fizikai munka.
2: Mondtad, hogy amikor kezdted, akkor még hobbi szinten sportoltál, de a sport az nagyon sokáig meghatározó volt az életedben. Tehát hát, úgy indult el az
3: persze,
2: egész,
3: hát
2: hogy neked ez lesz az életed.
3: Így van, hát professzionális sportolónak készültem, az volt az álmom, 9 évesen elhatároztam, hogy én biztos, hogy olimpiai bajnok leszek, világbajnok leszek, akkor még magasugrás, távolugrásba gondolkodtam. Aztán kiderült ilyen 10 évesen, hogy több hangszeren is jól jártam. Ezért a hétpróba lett a profilom.
2: A hétpróba az atlétika, ugye? Tehát, hogy több atlétikai szám.
3: Bocsánat, azt nem mondtam, hogy atlétika, igen.
2: Nyilván az öt próba után, vagy az öt tusa után már gondolhatják mások, hogy ez...
3: Igen, de a hétpróba az... Atlétika egyébként most megy az Európa-bajnokság, mm-hmm. és remélem, hogy amikor ez a beszélgetés mm-hmm. zajlik, és a földim Halász Bence remélem, hogy megnyeri az EB-t kalapásvetésben, mert ő is kiskunhalasi, mint én. Mm-hmm. Na mindez, az atlétika egyébként ma is kíséri az életem, mert az utánpótlásban segítem az Alba Regiei Atlétikai Klubnak a munkáját. Már, úristen, ott már több mint egy évtizede az alelnök vagyok. Úgyhogy ez megmaradt így a sport, hobbi szinten is, és nagyon szeretek sportolni, bármit csinálni.
2: De most ne rohanjunk ennyire előre, jó. Maradjunk még egy kicsit
3: mi,
2: a gyerekkornál.
3: Hol? Tehát, már unalmas leszek. Hát
2: de itt nem leszel unalmas, meg ez egy hosszú beszélgetés, tehát hogy mindenre marad idő, remélem. De hogy akkor jött a sport, jött a hétpróba, elképzelted magad
3: olimpiai bajnokként. Elképzeltem, hogy az aranyérem ott lesz a nyakamban.
2: Mi volt az akadálya ennek?
3: És igazából hát egy sportbaleset, és döbbenetes volt számomra, hogy az addig magabiztos, jó tanuló, jó sportoló, a városnak a büszkesége, mindenben kiváló voltam, és gyakorlatilag egy pillanat alatt, tehát mentálisan annyira mélyre zuhantam, mondjuk tomboltak a hormonok is, tizenéves voltam, tini, vagy kamasz, bocsánat, nem kamasz, ilyen hát már most már 15-16 éves azért már nem kis kamasznak számít, de az a döbbenetes, hogy fizikailag tudtam rehabilitálódni, de mentálisan nem. De hát ennek is
2: de akkor még nem volt ilyen, hogy nem jártak az emberek még mentál trénerhez, meg nem voltak ilyenek.
3: Nem, és hát egy vidéki klubnál, igen. egy kiskolnasi atlétikai klubnál ez erre nem volt pénz, meg nem is volt még akkor divat, meg
2: igen.
3: ugye ma már olyan a sporttudomány is annyit fejlődött, hogy ma már ugye a táplálkozással és az ennyi mentál tréninggel, mentál higiénével nagyon sokat tudnak, tehát a teljesítményt tudják fejleszteni. Akkor ez még nem volt, viszont nagyon érdekes volt, hogy ebből a mély gödörből megbuktam matekból, hát ez szörnyű volt, tehát hogy ilyen
2: jaj, ennek hatására, mert persze, előtte mindig
3: hát
2: jó voltál.
3: Teljesen, minden, nem azt mondtam, hogy matek zseni voltam, az nem, uh-huh. mert még a
2: de mondtad, hat, minden
3: az ötödikes kislányommal sem tudok matekot tanulni, mert szégyenbe maradok, de hogy egyszerűen nem voltak eszközeim, hogy hogy oldjam meg ezt a helyzetet, és szegény szüleim se tudtak nagyon segíteni.
2: Ők mivel foglalkoztak akkor?
3: Az én anyukám az versenybíró volt, uh-huh. tehát sporttal foglalkoztak, aha. apukám is futballbíró volt.
2: Tehát ők a sport közelében
3: az egész
2: voltak.
3: Család, igen, aha. igen, nálunk az egy
2: de mégsem
3: ilyen...
2: tudták, hogy mit kell kezdeni egy...
3: Velem mit kell aha. kezdeni. Hát biztos az a, mondom, a kamaszkor is, tehát mindenkitől elfogadtam minden, csak a szüleimtől nem. Tehát szegények próbáltak valahogy. Hát az apám viszont segített, mert ő kemény volt.
2: Aha.
3: Mert azt mondom, akkor megbuktam matekból, és ott mondtam, hogy nem érdekes semmi, meg ez, és akkor mondta, nem érdekes semmi, semmi, és senki nem lesz belőled. És ez a mondat, ez annyira erős volt, hogy azért ott az úgy beindított valamit, de még nem elég turbó volt, és akkor az osztálytársaim, és abból is egy barátnőm mondta, hogy keresnek esküvőkre, meg névadókra ilyen énekeseket, meg versmondókat. És mondtam, mit kezdjek ezzel? Hát nem tudok énekelni, meg verset azt még szeretek mondani, de hát énekelni. De menjünk, jó pénzt lehet keresni, és hát ez jó volt a zseppénz a uh-huh. 80-as években, hogy extra cipőt vegyen az ember magának Jugoszláviában, vagy Adidas cipőt. Szóval, mert én minden nap jártam át Jugoszláviában, mert a anyukám vajdasági származásról, nagyszüleim ott éltek Szabadkán.
2: Uh-huh. Igen, és ott egy kicsit másfajta fiacok voltak.
3: Persze, mint... a kaszucsi farmeremmel tudod, igen. meg a
2: neked répa farmeremmel. Nagyszerű lemezeket lehetett venni, hát volt a Jugodon kiadó, és adtak ki olyan lemezeket, amiket lehet itt Magyarországon kapni. Igen.
3: Hát olyanokat üzleteltem a Boniem lemezeimmel, meg az Abbával. Na mindegy, most ne térjünk el
2: okay.
3: rá, mert még majd börtönbe kerülök, hogy mit csináltam.
2: Elévült már.
3: ennyi, már nem is élek.
2: Igen.
3: Na a lényeg az, hogy
2: mentél akkor énekelni, meg verset mondani?
3: Hát elmentem, mégiscsak bevállaltam, és uh-huh. először cikiztem őket, meg minden, de aztán úgy kedvem lett hozzá, mert nagyon szép verseket lehetett mondani, és akkor ugye választhattak ilyen műsorok közül a 25 féle műsor volt, amiben volt 3 dal, meg volt 2 vers. És voltak ilyen típus műsorok, mm. tehát volt mit tudom én, pop, volt klasszikus, volt nagyon ilyen mit tudom én, ilyen Cseh Tamásos stílusú, tehát gitár, meg nem tudom, és 6 voltunk. És 1987 novemberében ilyen nagyon esős napos, sok esküvő, és akkor jött a szervező, hogy úristen, nagy baj van, Erika, és mondtam, milyen nagy baj. Hát, hogy mindenki beteg lett. csak a zongorista vagy a gitáros van, ott meg én vagyok. És mondom, ez mi a baj ezzel? Sose voltam stresszes egyébként. Hát, hogy akkor most mi? Hát megcsinálom egyedül azt a hét esküvőt, tehát minek az? Keresek egy csomó pénzt, elénekelgetek, elverselgetek. És hát pont az egyik esküvön ott volt Lilla néni, aki, és az pont egy ilyen Demién tehát a műsor volt. Aha. És énekeltem a Itt vagyunk, ki tudja, kit hívott, mégis itt vagyunk, sokáig itt leszünk. Imádtam azt a műsort különben, mert ilyen óriás remélrajongó voltam, meg vagyok a mai napig.
2: Na de várjál, hogy ha azt mondtad, hogy te nem tudsz énekelni, akkor hogy merted azt bevállalni, hogy mégis énekelsz?
3: Mert, tehát azért tudtam éneket, tehát tiszta hangom volt, mert amikor kislány voltam, akkor felhívták a figyelmét a szüleimnek arra, hogy kristálytiszta a hangom, nagyon jó hallásom van, hogy érdemes lenne zenét tanulni. De hát inkább a sportot választottam. Nem a zenét, megnyertem egy csomó népdalénekes versenyt, nyomtam a népdalokat, azért tudok annyi nótát, meg népdalt, mert annyit tanultam, meg a Kodály népdalgyűjtés nagyon-nagyon imádtam mai napig, és akkor így azért tehát
2: valami alapod azért volt hogy kimertél odaállni.
3: Igen, tehát meg a magabiztosságom. Aha. Tehát fellépni imádtam. Tehát az, hogy beszélni
2: kell. Nem zavart
3: az,
2: hogy néznek, nem, hogy
3: hát
2: figyelnek.
3: A sportban is, hát ugye az, ott is néztek, meg főleg a nagy verseny volt már, ilyen országos, most sok ember volt, meg hát ott mindig néztek. Tehát, hogy megszoktam azt, és is szerettem, hogy néznek. Tehát azért az exhibicionizmus az már, hogy jelentkezett kiskoromban is. Sőt, képzeljétek el, hogy egy szalagos magnó, remélem megvan anyukámnál még, mert majd egyszer megpróbálom átdigitalizálni, mert anyujék fölvették a hangomat, 2 éves forma lehettem, amikor énekeljél valamit, és akkor és akkor én elkezdtem, hogy szeljettem a szűjkét, meg a feketét, csak a babán a vegyecskét, és a végét így elgyorsítottam, mert annyira untam már, hogy szerepel, akkor nem volt kedvem szerepelni, tehát azért, és volt még egy pillanat, amire viszont én emlékszem, hogy körülbelül 8 éves forma lettem, amikor az általános iskolával volt egy ilyen program, hogy fölhívták a rádióba, a magyar rádióba a kórusokat, ilyen gyerek, és a mi kórusunk nagyon jó volt, az általános iskola kórus a Kiskunvalason, Szűcs általános iskola, és fölmentünk a kórussal, és azt hiszem, ami bárdos darab volt, és szólót énekeltem. És kézzétek el, hogy mint egy primadonna úgy viselkedtem ezen a felvételen, mert amikor azt mondták, hogy na, és akkor én jövök, ugye külön felvették azt a részt, amikor énekel a kórus, és akkor a nap az égen tekerek, a szélben sárkány tekerek, Marika véget be, ide nem menjünk be, azt hiszem, valami ilyesmi volt a szövege, még erre is emlékszem, hogy rögtön. Na, és akkor így azt mondtam, hogy nem. És akkor néz a hangmérnök, néz a tanárnőre. Mi az, hogy nem? Nincs kedvem elénekelni. Mi az, hogy nincs kedvem elénekelni? Ott könyörögtek nekem 10-15 percen keresztül, hogy nehéz olyan kedves a kis Erika énekeljen már ezt a 3 sort, vagy valaki, és akkor majdnem mással akarta a tanárnő elénekeltetni, és akkor mondtam, hogy na jó.
2: Ja, ha más, akkor viszont inkább élni.
3: Igen, most emiatt büntetésből egy hétig az énekórán, akkor minden nap volt még énekóra, büntetésből a tanári asztalnál kellett ülnöm. És a tanári asztalnál volt a lemezjátszó, a bakelit lemezjátszó. És azon a héten Mozart varázsvoláját vettük, és hát mondom, opera, atya, úristen, mert akkor már voltunk egyszer operában, és azt végig nevettük, ki is küldtek minket.
2: Hát ez milyen?
3: De azt nem mondom meg, hogy miért, mert tényleg megutálnak a hallgatók. És akkor így mondom, opera, és így mondtam, ülj rendesen, húzd ki magad! Edith néni, azt hiszem, úgy hívták az tanítónéni, vagy az énektanárnőt, és akkor lejátszotta a Szarasztró áriáját.
2: És azt tetszett neked?
3: Nagyon. A mai napig egyébként bánom, hogy nem basszus lettem, pont koloratúr szoprán, pont a ellentétje, mert legszívesebben a Szarasztrót énekeltem volna el, mindig a varázsvolából.
2: Lilla nénihez fogunk visszatérni, jó? Itt most kicsit eltávolodtunk, de volt egy Lilla nénis pillanat, ide vissza fogunk térni.
3: Nem távolodtunk el, mert a varázsból az egy fontos moment.
2: Jó, Miklós Erika vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Miklós Erikával beszélgetünk, és szeretem, amikor csapongunk egyébként, de meg szeretném fogni azt a pillanatot, amikor ezért oda most visszamegyünk, amikor te egy esküvőn, mivel mások betegek voltak, te énekeltél, és azt mondtad, hogy egyszer csak valamelyik esküvőn ott volt Lilla néni.
2: Hát egy pont ekkor. Igen. Tehát pont ezen a napon, amikor ott egyedül nyomtam az ipart, szóloztam, és az esküvő után odajött hozzám, és a következőt mondta: tudod, mi van a torkodban? Te lehetnél a világ legjobb éjkirálynője.
1: De ki volt Lilla néni egyébként?
2: Dr. Madai Lilla. Egy nagyon jó jogász volt, de titokban a jogi egyetem mellett, mert édesapja nem engedte, aki a dékánja volt a Szegedi Jogi Egyetemnek, nem engedte, hogy majd ha rendes foglalkozásod lesz, akkor énekelgethetsz. És ő titokban elvégezte a zeneművészetit.
1: Hoppá.
2: És hát nagyon jó, hát nem énekelt színházban, de olyan pedagógus volt, hát annyira tudta, hogy mit kell nekem mondani, és mikor. Mert gyakorlatilag az, hogy kimondta, hogy a világ egyik legjobbja lehetek, már nem is érdekelt, hogy mi a többi. A következő kérdésem az volt, mit kell ezért csinálnom? Mert,
1: és azt ő meg tudta mondani, mert hova menj.
2: Hát ez volt a szikra, mert fú, basszus kulcs, mégiscsak világbajnok leszek valamiben.
1: Aha.
2: Tehát amire a szüleim nem jöttek rá, hogy valami ilyesmivel kellett volna motiválni, egy jól irányzott mondattal. Tehát nagyon sokat tanultam egyébként dr. Madai Lilla nénitől pedagógia terén, mert nagyon jó eszközei voltak arra, hogy engem, aki egy ilyen, hát gyakorlatilag utána Szegeden Szörnyellának hívtak. Volt még egy Szörnyella, az a Komlósi Ildikó volt, és nagyon jó operaénekes volt, és ugyanabból az istállóból, ott a Berdál istállóból jött Szegedről, de hogy fú, kibírhatatlan voltam, ez iszonyat, mentem állandóan, nem jelentem meg énekórán, nem tanultam, nem gyakoroltam. De énekelni szerettem, és az énekhez viszont sokat gyakoroltam. A többi volt ilyen nagyon zongorázni, elkezdeni 17 évesen, az, mert akkor még ilyen nagyon 17 évesen hosszú körmeim voltak.
1: Az nem annyira segít
2: a zongorázásnál.
1: És le kellett vágni,
2: hát körmöket levágni, meg a szolfés, meg az összhangzattan, de...
1: Az igaz, azt mondják, hogy... Tehát azt jóval korábban szokták elkezdeni ahhoz, hogy
2: igen,
1: 17
2: hát
1: évesen az ember talán
2: 8
1: már...
2: évesen. Na, 8 igen. évesen szoktak általában az emberek általán zeneiskolába. Mindegy, Lilla néni azt mondta, kérdeztem, mit kell csinálni? Mi az az éjkirálynő? Hát én akkor azt hittem, hogy valami transvestita. De...

0: Kiskunhalasról, a kis poros, homokos mezővárosból világhírű leszek. Hogy mibe? Az már teljesen mindegy.
1: Oké, de hogyha az embernek van egyfajta adottsága, akkor az már elég? Hogy mennyit kell mellé rakni hát szolgalomból, tanulásból, hogy tényleg elérjen
0: az
1: oda?
0: Az igazság, hogy az éjkirálynő az enyhe kifejezés, hogy adottság. Tehát ahhoz arra születni lehet csak. Tehát nagyon kevesen el lehet énekelni, tehát egyszer-kétszer el tudják énekelni, de elképesztő idegrendszer kell hozzá. Tehát meg fiziognómia, tehát tényleg csak születni. Tehát az opera éneklés az azért csodálatos, mert ahány ember, annyiféle, ugye hangszalag, nagyság, vastagság, az alkat, a izomzat, a légzéstechnika, az arcberendezés, hát a fogazat, tehát annyi minden.
1: A légzéstechnikát tanulni lehet, de az összes többi az
0: az összes többi az sok mindentől függ, és mondom, ez a szerep, vannak a nagy opera szerepek, nehéz opera szerepek, és van egy külön polc, az az éjkirálynője. Tehát az egy ilyen olyan idegrendszer kell hozzá, és bizony az én idegrendszerem a mai napig jó, nem sikerült koptatni, és hát soha nem féltem. Tehát én amikor mielőtt lesérültem, a 7 próba mellett elkezdtem a rúdugrást is már tanulni. Tehát ilyen 14 évesen, mert látták, hogy iszonyatosan, tehát nem félek az ugrásoktól, a magasugrásnál, távolugrásnál, tehát hogy vagány vagyok, kell egy vagányság. Hát nem tudom, Duplantis néztéteket, tehát ahhoz, hogy valaki ilyen kiugró, kimagasló rúdugró legyen, vagy akármilyen rúdugró, iszonyatos bátorság kell hozzá. Na most az éjkirálynő is ilyen, hogy, és láttam sok éjkirálynőt elvérezni, és minden tiszteletem mindenki, aki megpróbálja, mert az egy, mondom, az egy ilyen nagyon furcsa és érdekes egy lény. Úgyhogy volt ez, hogy volt ez az irdatlan magasságom. Tehát egy olyan laza, kinyitottam a számot, de ez kellett a Lira néni is, aki jól tanított. Tehát és nem nyúlt hozzá a természetes dolgokhoz. Én is tanítok már, és mindig azt mondom, hogy majd akkor fogsz tudni énekelni, ha már egy mondattal le tudod írni, hogy mi az éneklés. És az éneklés az nem bonyolult. Az éneklés az a természetesség és a szív. Semmi más. És Lilla néni azt mondta, hogy itt van ez a dal, ezt meg fogjuk tanulni, megtanulod, nem érdekel, hogy énekled, az érdekel, hogy mit érzel. És ugye azzal, hogyha megvan az érzés megvolt, minden más jött, de tényleg ott mindig egy kicsit korrigált, megmutattad, először fél évig csak légzést tanultam. Tehát egy olyan stabil, erős, tudatos légzésem van, tehát ugye én teljes támasszal dolgozom, mert vannak mindenféle német technika, olasz technika, inkább az olasz, és a teljes testtámasz. Tehát én mindenhova levegőt veszek be, és mindenhol támasztok. És
1: nem csak a rekeszizmodba veszed a levegőt, hanem az egész testedben levegő van.
0: És ami nagyon érdekes volt, hogy ugye hogy sportoltam utána, arra is kellett figyelnem. Tehát nem lehet ilyen nagyon erős izomzatom, mert rugalmasnak kell lenni az izomzat, a hasizomzatomnak, a hátizomzatomnak, az egész a nyak, hát annak nagyon lazának kell lenni. Tehát most arra akarok kiukadni, hogy a túlzott mondjuk kondizás, tehát súlyzózós edzések, tehát az a nagyon, amikor nagyon valaki izmos akar lenni, az nem biztos, hogy nekem jó lett volna. Tehát az én alkatomhoz, az énekesi alkatomhoz. Aha. Tehát minden, egy csomó mindent megtanultam. A lényeg az, hogy megtanította arra, hogy sokkal fontosabb a kifejezés, mint bármi más, mert többi az jön.
1: Hát oké, de hogy ezt erre az ember rá szokott jönni, ahogy bölcsül, ahogy megy előre az idő.
0: Hát meg neked kell rájönni. Igen. Tehát ő valamit
1: de
0: megpróbál.
1: De az milyen jó, hogy neked viszont meg tudta ezt tanítani, tehát hogy akkor te ezt
0: nagyon
1: megkaptad.
0: Nagyon jó pedagógus volt, és az, hogy hát végre valaki hitt bennem. Mert még én saját magamba se hittem, de annyira elvesztettem a hitemet a sportbalesetem egy 7 próbás nemzetközi versenyen, távolugrásnál ráadásul, amit imádtam, de hogy ott elveszett valami, ami a hitem, hát nem tudom másképp mondani, és szerintem, ha elveszti valaki a hitét, és itt nem effektív arra gondolok, hogy Istenbe, vagy nem tudom, saját magadban, nekem az nagyon erős volt mindig, tehát a magabiztos voltam, és nagyon hittem abban, amit csinálok. Tehát mindig abban hittem, hogyha dolgozom érte, akkor biztos, hogy sikerülni.

0: fog. És ez a mai napig így van egyébként, és most már így tényleg, ahogy mondtad, hogy már az ember azért 56 évesen már azért bölcsebb, mint mondjuk 16 évesen. Azt elmondhatom, hogy tényleg a befektetett munka az mind annyira megtérült, mert így kerültem a világ tetejére.
1: Innen folytatjuk, Miklós Erika a vendég a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Tombol.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Miklós Erikával beszélgetünk. Ez olyan érdekes, hogy egyszer csak rátalálsz a saját utadra, vagy rátalálsz egy olyan útra, ami más, mint amit addig elképzeltél magadnak, de azt is tudtad, hogy feljuthatsz vele a világ csúcsára. Az miért volt neked fontos, hogy valamiben te legyél a legjobb? Azt megfejtetted, hogy ez mitől volt
2: mert
1: fontos a te életedben?
2: Vagyok, mert ilyen voltam. Tehát nagyon erős volt bennem, azt már mondtam előzőleg itt az egyik blogban, hogy a kitörési vágy. Uh-huh. Tehát valahogy azt éreztem, hogy a kismárosi lét, és nem az imádok, a mai napig én uh-huh. nem is nagyon éltem Budapesten, tehát talán 2 percig, de hogy az a fajta kisvárosi lét, és látva körülöttem az embereket, hogy mennyire nem hisznek abban, sok mindenben, uh-huh. amit csinálnak. Tehát, hogy megelégednek. Tehát, és nem azt mondom, kell a kisvárosban is kellenek emberek,
1: persze.
2: akik ott élnek, kell egy kultúrfelelős, vagy nótafa, vagy tök mindegy. Tehát, hogy ugye én még őrsvezető is voltam. Uh-huh. De hogy mégis valahogy meg akartam mutatni, hogy egy ilyen kisváros is ki tud törni. Tehát az uh-huh. ismeretlenségben egyébként nagyon sokat, mert Halász Bence is most éppen dob. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon sok tehetséget vetett ki magából ez a már jó értelemben ez a kis régen mocsaras, aztán meg homok dűnés kis mezőváros. De hogy azt akartam megmutatni, hogy és én nagyon mélyről jövök már egy társadalmi szintről. Uh-huh. Tehát mi nem voltunk úgy eleresztve, nagyon-nagyon átlagos, sőt, sokszor átlag alatti családnak számítottunk így az anyagi létterén, de egy nagyon becsülettel neveltek, szeretettel neveltek, és mindent megadtak, amit tudtak. De viszont tehát pont ezért, mert olyan mélyen voltam, éreztem, hogy van bennem valamit, amit meg kell mutatni, és ahhoz kevés ez a tér. Tehát kevés volt a város, kevés volt a megye, kevés volt a járás, nem tudom, régen terület, mert atlétikában is így volt. És éreztem, hogy az ország is kevés. És annyira
1: aztán már a kontinens is az lett.
2: Hát, és akkor ugye aztán meg már gyakorlatilag mindenhol énekeltem, ami számít. De hogy milyen érdekes, hogy abból a távlatból sokkal, de sokkal jobban értékeltem már, vagy becsültem a kisvárosomat, és gyakorlatilag megszerettem azt a környezetet, mert amiatt lettem olyan, amilyen aztán később, vagy ma amilyen vagyok, mert ez is fontos volt nekem, ezt meg a szüleim, a nagyszüleim tanították, hogy a gyökereimtől soha ne távolodjak el. Tehát attól a tartástól ne, mert az a mag, ahonnan indultam, az biztos, hogy mindig egy olyan támpont lesz a legnagyobb megingáskor is. És volt ilyen. Tehát volt olyan, amikor ki vagy úgy plakátolva a Broadway-n, tudod, milyen CNBC-be mész, meg a nagyon vezető rádiókba interjúkat adni New Yorkban, Los Angelesben, meg mindenhol, meg hollywoodi sztárok, nagy sportolók uh-huh. jönnek és kopogtatnak az ajtódon. Az vicces volt egyébként, amikor a kedvenc kosarasom, a Pau Gasol, spanyol kosaras, imádtam, és hát nem tudtam, hogy eljön és megnéz, és akkor bekopogott az öltözőből, és hogy így álltam, és akkor egyszer csak így ott volt egy ilyen ember.
1: Akinek a fejem nem látszott.
2: Ugye Los Angeles Lakersben játszott 14, vagy miben, mikor 13-ban talán akkor, és akkor még a Kobe Bryant is játszott. Akkor tért vissza a sérüléséből, úgyhogy meg is hívtak minket a mérkőzésre, és akkor így elmentem, de hogy ugye akkor volt olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy fú, istennő vagyok, és itt vagyok a világ tetején, semmi nem számít. Hát gyorsan lehúztam magam, vagy nem is én, hanem mindig, hál' Istennek, a férjem az, fú, csodálatos ember, és Zsolti, és...
1: Mindig visszarántott a földre?
2: És a racionalitás, a realitás az, hogy az élet nem ez, ez egy állapot, egy átmeneti állapot, amit maximálisan megtettem, tényleg a tehetségemet kisuvickoltam, kikristályosítottam.
1: Megérdemelten jutottál oda.
2: Igen, de hogy azért nem ez az élet. Uh-huh. És ez tök igaz. És ez szerintem nagyon fontos, hogy a művészek, és én erre én egyébként tudatosan készültem, hogy majd amikor levezetek, Hát mint egy edzés, tudod, meg egy verseny. Igen. Bemelegítesz, van a kitolod magad, kimaxolod magad, és utána levezetsz. Tehát, és szerintem ez az egészséges, hogyha az ember a művészetét is, meg ez az egész történetet, hogy világsztár volt, ezt odarakja arra a polcra, ahol az éjkirálynő is van, és akkor megy tovább, és átalakítja a történetet. Tehát nekem is át kellett alakulnom. Nem mondom, hogy könnyű volt, de azért úgy ez a levezetés...
1: Ez milyen érdekes, hogy azt mondom, hogy világsztár volt. Tehát, hogy aki egyszer világsztár, az világsztár, nem?
2: Jó, tehát, hát hogy... nyilván, és ez nagyon meglepő számomra, mert és ez egy tanulságos dolog, hogy mit lát az ember itt, maga körül, hogy ha valaki már nincs a képernyőn, most milyen hülye példákat fog mondani, vagy nem hallják, nincs mindenhol, nincs a Facebookon, nincs a mindenféle felületen.
1: Nincs jelen mindenhol mindig.
2: Akkor már nincs. Na most elmentünk egy pár évvel ezelőtt New Yorkba, csináltam, futottam maratont is, meg minden, de bementünk, mondtam a Batandrás professzor úrnak, hogy megmutatom neki a matchshopot, meg a mai napig nem vonták vissza a belépőkártyámat. Tehát ez is a tisztelet jele, hogy a New York-i Metropolitanbe én bármikor a művészbejárón a fényképes igazolványommal, tehát valid.
1: Na látod, hogy nem múlt idő az, hogyha hát, az ember világsztár?
2: Így nem. Csak én azért mondom, mert hogy mondjam, ma is lazanyát készítettem a kislányomnak, tehát ez az én valóságom, ez az életem.
1: Azért, mert világsztár vagy, azért még kell sütni néha lazanyát.
2: Mindegy. A lényeg az, hogy képzeljétek el, hogy annyira meglepett, hogy, és akkor így mentünk, mondom, ezt megmutatom a shopot, mert van egy shop, és utána lemegyünk, és a művészbe járom, megmutatom a háttörténetet, meg mindent. És már messziről így valaki így tárt karokkal, egy ilyen elég termetes ember, a biztonsági őr rohan felém, és mondom, úristen, valami rosszat csináltam, és akkor egyre látom, hogy ismerős, és kiabál ott a Met előtt, a Lincoln Center közepén, ott azon a téren, hogy Erika! És akkor néz a Batta professzor, azt mondja, hát ez honnan ismert téged? Hát Erika, és akkor így mondja az ember, hogy hát hogy honnan ismerne? Hát amikor 2004-ben Erika belépett a művészbejárón, a Medbe, akkor én készítettem neki a belépőkártyáját. És azt mondja, és mindig megnéztem az előadását. Igaz, csak monitoron, azt mondja, mert nem mehettem ki, de mindig megnéztem az összes előadását. Szóval, hogy és akkor így bementünk, hát ez kés lesokkolódtam, hogy a biztonsági őr megismert, és bementünk a shopba, nézelünk, hát a shopos is megismert, és mondta, hogy hagyd mutasson valamit. És kérdétek el, hogy a Matt kiadott egy, szerintem most is lehet kapni, ez pár éve volt, egy römi kártyát, és a pigdáma vagyok. Az egyetlen magyar, akit megörökítettek amit kiadtak tökre, pedig nagyon sokan énekeltünk a Medben, sorolhatnám itt a nagy neveket, magyarok, de hogy az éjkirálynője jelmezes képemmel felraktak a pigdáma hátuljára.
1: Most ilyen libabőrös lettem, ez
2: jó
1: nagy
2: érzés
1: dolog.
2: Volt.
1: Azért
2: jó
1: mondom, hogy szerintem az, hogy az ember világsztár, az nem múlt idő, tehát hogy világsztár volt, akkor, ha esetleg már nem élnél, de hál' Istennek ez nem így van.
2: Egyébként akkora volt egy váltás, és ugye akkor jött be, ezt biztos ismeritek, ez a mozi ez az élő HD közvetítés.
1: Igen.
2: Ugye ez volt az első a világon, és a Julie Taymor rendezte a Varázsvólát, ahol ragaszkodott hozzá, hogy én énekeljem a HD élő, ami az első opera, ami kimegy így, és a Julie Taymor, az Oscar-díjas rendezőnő, csodálatos. Ő majdnem elcsábított a Broadway-ra, hát ugye akkor 31-32 éves voltam, és elkezdett rendezni a Broadway-n is, nem csak az operában, nem csak filmeket rendezett, és akkor, de aztán mondtam neki, hogy nem, az Broadway, hát én nem vagyok amerikai, meg szóval ez azért, az kinkeserves, azért tudtam, mert ugye ez egy angol nyelvű mozi film volt a Varázsfúvoláról, ami ugye kiment, az első ilyen HD film, és hát vértizzadtam, mert ugye ez volt a feltétele, hogy akkor minden nap egy óra hosszát foglalkozik velem egy Broadway coach, hogy az angol szövegem tökéletes legyen, mert ugye összeveszett a Julie Taymorot mindenkivel, hogy, mert ugye nem lehetettem volna benne, mert nem vagyok angol száz területről, mint énekes, úgyhogy akcentusom van, de ő ragaszkodott hozzá, hogy csak velem tudja elképzelni a varázsolát, úgyhogy mint egy királynő, hát az egyik legfontosabb szerep, rövid, de nagyon fontos. Úgyhogy ilyen jó kis kalandjaim voltak. De a pigdáma, hogy én vagyok, hát
1: nem hoztál belőle egy paklit?
2: De nekem van. De kár, hogy nem hoztam el, elhozhattam volna. De majd legközelebb.
1: Jó. Megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk. Miklós Erika a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Kihirdették a pótfelvételi ponthatárait, drogdílereket fogtak Nógrád megyében, holnap lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, az eredmények már elérhetők a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közlése szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük majdnem 11 ezeren jutottak be valamilyen szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyet csak nem 2500-an szereztek, a többiek önköltséges formában tanulhatnak tovább. A hivatalos döntés az e-felvételi felületén jelenik meg, a beiratkozás részleteiről pedig az egyetemek és főiskolák küldenek tájékoztatást. Új időszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, erről is beszélt napi rendelőti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette, ősszel az országgyűlés elé kerül az új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályozása. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket is. A kormányfő szerint az energiaválság kezeléséhez a gyors döntések és a szakemberek munkája mellett a lakosság és a vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése is hozzájárult. 4 feltételezett drogdillert vettek őrizetbe Szirákon és környékén Nógrád megyében. A rendőrség 6 helyszínen tartott razziát, további 4 embert pedig gyanúsítottként hallgattak ki. A két páros a gyanú szerint több településen árult kristályt és fiatalkorút is rendszeresen kiszolgált. Az akcióban több mint 42 gram tiltott szert és droggyanús anyagot foglaltak le. Egy külön eljárásban 2 nő ellen indult eljárás, miután egyikük autójában ketamint találtak. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta a rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
4: Fő téma az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak. Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
3: Holnap többnyire derült vagy fátyol felhős időre készülhetünk, de a napsütést szaharaipar is szűrheti. Eső nem valószínű, a keleti-dél-keleti szél viszont időnként megélénkülhet. A Dunántúl északi felén néhol erősebb lökések is lehetnek. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, szombaton már több felhő úszhat fölénk, elszórtan zápor, néhol zivatar is kipattalhat. Vasárnap naposabb, gomoly felhős idő ígérkezik, hétfőn pedig újra több felé meghízhatnak a felhők, helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Exkluzív, illusztris, világsztár vendégem van ma az Abaházi Presszónak. Miklósa Erika, operaénekes. Néhány perc és folytatjuk a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Miklós Erikával beszélgetünk, és én ezt, ahogy meséled, meg tudom is, te tényleg mindent megtettél annak érdekében, hogy te oda juss, ahová eljutottál. De akikkel én beszélgetek, mindenki elmondja, hogy a saját szakmáján belül azért a szerencsének mindig van valami nagyon-nagyon fontos szerepe. Hogy abban a szakmában, vagy abban a közegben, ahol te a legjobb tudtál lenni. Ott a szerencse az számított te bármikor is.
2: Hát ez olyan, mint a kapufa. Kemény Dénes egyszer mondott erre egy dolgot, hogy aki felkészül rendesen, az annak van szerencséje.
1: Igen.
2: Tehát ezzel én is így vagyok. Én nagyon tudatos ember vagyok, és tulajdonképpen a szerencse, azt tudod mi? Az a választás. Tehát, hogy tudsz választani. Nem félsz a választástól. Tehát most a lényeg az, hogy nincs rossz választás. Tehát én ettől sose féltem, és mindig a mai napig ez így van, hogy nagyon gyorsan reagálok. Tehát ha választani kell, választok, és csinálom, és megyek. És valahogy nem hagytak el az intuícióim soha, és valahogy éreztem mindig, hogy mit kell választanom, és miért. Miért kell arra reagálnom, és miért. Miért nem kell arra reagálnom, és miért igen. Szóval, és nem, utána nem filóztam rajta, hogy mert mindig minden sikerül, és akkor ezek a történetek is így voltak, ez az esküvő is. Mit csináltam? Persze, éneklek.
1: Oké, lehet a szerencsének felfogni azt, hogy aznapra lettek betegek. Tehát, hogy az neked szerencse, hogy mások szerencsétlenül jártak?
2: Nem, az a szerencse, hogy vállaltam. Mert mondhattam volna azt is, hogy én félek.
1: Értem.
2: És akkor, hogy akkor... nem. Érted?
1: Persze.
2: De ez a bátorság. Tehát kell mindig az embernek bátornak kell lenni ahhoz, hogy szerencséje legyen.
1: Hát igen, kapusokra mondják, hogy annak a kapusnak van szerencséje, aki teljesen felkészült, aki mindent tud.
2: Tehát, hát és azért nézd meg, volt igen. Egy foci VB, meg ott azért lehetett látni, hogy az, aki, és ugye interjút készítettek ott a legjobb kapusokkal, hogy ők felkészülnek azokból, akik 11-es lövők, vagy legalábbis potenciálisan tudnak 11-es, vagy lőhetnek, hogy többnyire hova lőnek. Tehát ha nem készül föl, csak úgy adhok, az első kettőnél lehet, hogy az intuíció is segítik, vagy úgy mozdul, de a többinél nem.
1: És volt-e olyan döntésed, amit szintén akkor meghoztál gyorsan, de mondjuk megbántad? Volt-e olyan, amit mondjuk ma már másképp döntenél?
2: Semmit. Az égvilágon semmit. Semmit. Talán egyetlen egy dolog. Hogy apukámmal, amikor kérte, akkor elmennék futni. Nagyon korán halt meg, és mindig hívott, hogy menjek futni, de a hosszú távfutás, az nem hétpróbázó voltam, az a 800 méter volt a leghosszabb táv.
1: Ez most mondtad, hogy lefutottad New Yorkban a maratont.
2: Hát apu miatt. Apu miatt. Tehát apuért, tehát ezt az egyet bánom, hogy nem mentem el vele futni, amikor kérte, hogy menjek. Biztos sokat beszélgettünk volna.
1: Futás közben?
2: Én igen. Simán. Hát én figyeljék, kísérek látássérülteket, meg kell tanulnom futni úgy, hogy tudjak beszélni, mert ha nem beszélek, akkor elesünk.
1: Megint egy nagyon rövid szünet, nem sok közben belegondoltam, hogy amiről beszélgetni szeretnék, az hosszabb lesz, jó?
2: Van elég időnk, vagy nem tudom, már itt villognak itt a monitorok, meg nem csak
1: vicceltem. Hát villogjanak. Miklós Erika a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Miklós Erika a vendég. Oda mennék most vissza, hogy te múlt időben beszéltél a világsztárságról. Az egy döntése, hogy az ember mikor húz egy vonalat, hogy meddig megy el, vagy mit vállal még, és mit nem. Vagy az alakul úgy az élet, hogy neked döntened kell.
2: Na most egy operaénekesnél, hogy az nagyon fontos, hogy a korának, az érettségének, a fizikumának, a hangjának megfelelő repertoárt válasszon, és hogy azt hogy építi fel. Tehát a nehézségektől függően mennek a dolgok. És azért, hogy nagyjából én már minden rekordot megdöntöttem, mert iszonyatosan hosszú ideje énekelek. Tehát aktívan is, és tehát mind fizikailag, mind hangilag még versenyben vagyok. Ez egy másik kérdés, hogy viszont tudatos is vagyok, és egy bizonyos idő óta, egyrészt a kislányom születésre, akit örökbe fogadtunk egyébként, az egy nagyon fontos pillanat, onnantól kezdve gondoltam már arra is, hogy mifelé szeretnék elmenni. Meg engem mindig is nagyon érdekelt mert azt ugye nem mondtam el, hogy világbajnok szeretnék lenni, mint atléta, amikor 9 évesen egy elhatároztam, és edző, de gyerek edző. Tehát nagyon érdekeltek tehát hogy átadjak valamit gyerekeknek, azért vállaltam annak idején a 70-es években őrsvezetést is, hogy kisgyerekekkel foglalkoztassak, biciklizni mentünk, meg minden, meg tanítsam őket, meg nem tudom. Mi mindenre, de a lényeg az, hogy az nagy vágyam volt, hogy azt a tudást, amit mondjuk az atlétikában megszereztem, a sportban, tapasztalatot, azt majd átadjam. Most így voltam az énekléssel is, hogy olyan hihetetlen pályaíven volt nemzetközi szinten is, és hát olyan korán indultam, minden idők legkorábbián, hogy nagyon sok minden volt abban, és gyorsan, és tömör dolgok, tehát...
1: Tehát te pippak jutottál a csúcsra.
2: Tehát nem egy ilyen áltás, hát gyakorlatilag 1990-ben márciusban szerződtettek az operába, de oda is úgy mentem el, hogy a tanárom fölzavart, mert már elege volt belőlem, hogy nem látott hetek óta, hát már elmentem Münchenbe a barátnőmhöz, és vizsga előtt, na mindegy, és akkor így mondta, hogy Szörnyella, akkor még a televízióban hirdettek meg előéneklés az operába. Jövő héten csütörtökön előéneklés az operába. Mész. Na mondom, én nem tetszett, nem engedte, hogy operáriák a tanuljak. Nem érdekel, majd énekelsz, amit énekelsz. Hát ugye azt nem tudta, hogy én titokban megtanultam az Éjkirálynőjét, de csak a második áriát tudtam, és a körülbelül 2 oldalig. Tehát nem tudtam végig. Na most elmentem erre az előéneklésre, berontottam a üzemházban volt a házi színpadon, berontottam a házi színpadon, így bementem, hát próbáltam ilyen magabiztosnak tűnni, de akkor egy kicsit izgultam. És mondtam, hogy jó napot kívánok! És felállt Kovács János, a karmester, azt mondja, kislány a gyerekkórusban az 5. van a felvételi, és mondtam, én nem a gyerekkórusba jöttem, ilyen kis peckesen, és akkor így mondtam, hát hova? Hát én ide jöttem előénekelni. Ide? Hát erre most már Petrovics Emil ült ott, meg akkor volt az igazgató. És akkor így, és mit hoztál? Az Éjkirálynő második áriáját mondtam így, és már közben így a fejembe így az jött, hogy úristen, nem is tudom végig.
1: És nincs is más a repertoárodban.
2: Hát, csak dalokat tanultam addig, tehát nem tanulhattam. Nagyon okos tanáraim voltak a kezdetekkor, hát akkor még csak gondoljatok bele, 2,5 éve tanultam énekelni. 2,5 éve, és de már tudtam kottát olvasni, meg minden, ilyen turbóba csináltam mindent. És akkor elkezdődött a ízé, ott előadtam magam, hát ugye érzéseket, minden, próbáltam ilyen nagyon félelmetes lenni, mint az Éjkirálynő a bosszú áriában, és kézzeljétek el, hogy olyan mázlim volt, na ez szerencse volt, azt mondta a Kovács János, amikor elénekeltem, hogy köszönjük, és ott, én eddig tudtam, itt azt mondták, hogy kész, elég, találkozunk a jövő héten.
1: És hát ha nem mondják, hogy köszönjük, akkor mit csináltál volna? Nem volt erre terved?
2: Hát csak ennyi, eddig
1: tartottam. Ja, akkor bemondtad volna, hogy itt
2: hát
1: a vége is kész.
2: Elmondtam volna, hogy én még nagyon kezdő vagyok. Hát ezt nem mondtam el, hogy kezdő vagyok, de akkor elmondtam volna, hogy annyira kezdő vagyok, hogy nekem a tanárnőm nem engedte, hogy áriákat tanuljak, főleg nem az Éjkirálynőt, de mivel most ide csak áriával lehetett jönni, Schubert dallal nem jöhettem, ezért ezt énekeltem, és röhögtek, emlékszem, hogy röhögtek, és akkor mondták, hogy hát elég jól sikerült, akkor jövőjét tanuld meg a másik áriát is, mert azt mondtam, hogy csak ezt tudom, de azt nem mondtam, hogy nem tudom végig.
1: Ja.
2: Úgy higgyetek el, hogy a Kovács Jánosnak, mert hál' Istennek még él a karmester, a japán turnén 5 évvel ezelőtt mondtam el azt, hogy nem tudtam végig. Nem tudtam végig az áriát. Tehát azt mondja, gondoltam, hogy mindig is ilyen szemtelen voltál. És akkor hát egy hetem volt, hogy az első áriát is megtanuljam. Életem legrosszabb éneklése volt szerintem. Mert, és följött a tanárom is velem, aki amikor kimentem, nem is énekeltem be, csak úgy elnyomtam, ilyen nagyon, nagyon rossz volt. És akkor, hogy mondta is a tanár, hogy te szörnyel, ez katasztrófa volt. A szállj fel a vonatra, aztán menjél vissza Szegedre.
1: De ez
2: mekkora. És de tényleg rossz volt, és felszálltam a vonatra, sírtam becsésig, aztán rájöttem, mondom, most mit sírjak itt Szegediget? Megpróbáltam, ennyi, majd tanulok tovább, még nagyon sokat kell tanulnom.
1: Még van időt.
2: Hazaértem este, nem is tudom, nem este, délután, de este 8:30-kor, arra viszont emlékszem, hogy irdatlanul csöngetett valaki, a Retek utcában laktam Szegeden, az első emeleten, és kinézek, az ki az ilyenkor este, kinézek, hát anyu, a tesóm, apu, és ott eddig ért a szájuk, és lóbálták a táviratot. Hát akkor még távirat volt, 1990-ben. Akkor még nem volt mobiltelefon. Úgyhogy, és akkor anyuék, hogy kaptam a táviratot, hogy
1: tehát
2: holnap...
1: Tehát ők Kiskunhalason éltek.
2: Hát azt a címemet adtam
1: és
2: meg.
1: És oda táviratoztak,
2: az
1: ők kocsiba ültek, és elmentek Szegedre.
2: Hát az 45 perc körülbelül, egy óra Kiskunhalas Szeged.
1: Az milyen 45 perc lehetett az az út.
2: és akkor...
1: A bocsánat.
2: Hát örültek nagyon, hát ez óriási dolog, tehát képzeljétek el, hát ez... és hát már meg is írták a táviratba, hogy másnap reggel 10 órára a szerződésem aláírása véget, menjek be az operaház.
1: És akkor voltál 20 éves, vagy nem is voltál
2: még
1: 20
2: nem,
1: éves?
2: Még nem, 19 voltam, még nem töltöttem be a 20-at, és, de azért az igazság, hogy amikor szeptember 1-én az első nap betettem a lábam a színházba, hát remegett kezem lábam, ugye, akkor volt ilyen társulati ülés, sose felejtem el, hogy a Simándi név, az biztos nektek is mondom, de Simándi József ült az egyik oldalamra, mondván, hogy ilyen kis fiatal lányok, a kórusba vagyok, vagy mondom, nem, szólista. Beült mennem a Simándi, a másik oldalamon meg vagy a Komlós Érzsi ült, azt mondom, a Deli Rózsi, és előttem ült a Komlós Érzsi, mert van egy fotó, és azon meg is van örökítve. Hát én olyan kicsinek, kevésnek még soha nem éreztem magam, mint akkor.
1: De innen aztán begyorsultak a folyamatok, vagy hát viszonylag hamar feljutottál a csúcsra. Innen folytatjuk a sztorit. Miklós Erika a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Miklós Erika, a mai beszélgető társam. Az előbb elmesélted, hogy milyen volt az első társulati ülés az Operaházban, amin már te is ott ültél fiatal előadóként az akkori legnagyobb sztárok között, hogy viszonylag hamar feljutottál a csúcsra.
2: 1990, és ja, mert már fél napja ezt mesélem nektek, tehát, és 1990 és 1992 július vagy június, Margit-szigeti szabadtéri, ekkora szerepecskét énekeltem a Rigolettóban.
1: Most nagy... mutatja a kezével, hogy egy nagyon-nagyon kicsi, egy borszemnyi.
2: Miller Lajos volt a Rigoletto, akkor ilyen nagy nemzetközi sztár volt, baritonunk. Szűcs Márta volt a Gilda, így néztem tátott szájjal. Hát én meg énekeltem az Apródot, ami... Ennyi. Se semmi, tehát még egy kicsi két ütem, és
1: semminél egy kicsit több.
2: Na jó, de hát egy oldalon elfér a szerep.
1: Aha.
2: Na, de hát ugye nekem megtanította a mesterem, a felfedező mesterem, hogy nincs kis szerep, arra is úgy készüljek föl, hogy azt úgy kell tudni, hogy észrevegyenek. És kezdjétek el, hogy én ezt nem tudtam, hogy azon az előadáson ott van a akkor nagy világhírű, aki nem élt sajnos Magyarországon, Hamari Júlia nagymester, aki keresett egy fiatal magyar énekest a brüsszeli nagy koncertjére. A Lamonéban volt koncertje, és Bellini Montagok és Capuletik rétjére keresett Giuliettát. És eljött erre az ember, mondták, hogy itt lesz benne a, hallgassa meg a Szűcs Mártit, akkor hallgassa meg a nem tudom kit, aki a mit énekel. Egyenesen hoz, kérdezte, mondták, itt a Szűcs Márti, nem, ő azt szeretné, hogy hol az a kislány, aki az Apródot énekelte. Hát ott öltözik, ott nem tudom kikkel öltöztem, odajött a nagy művész, mert mindenki el volt állja, hogy odajön hozzám, és azt mondta, hogy hívna? Miklós Erika vagyok. Csokolom, és akkor így mondja, hogy tudod a Bellini Montagok és Capulettjének a Giulietta szerepét? Persze. Fogalmam nem volt, hogy miről beszél. Na, itt vannak a szerencse. Na, persze.
1: De ez a magabiztosság.
2: Persze. És akkor így mondta, hogy jó, akkor két hét múlva Brüsszelben találkozunk. Nem, előtte Stuttgart, és utána Brüsszel. Mondtam, jó, tökre örültem. És utána egy úristen, hát két hét alatt meg kell tanulnom egy szerepet? Megtanultam.
1: Tehát ha valakiről el tudom képzelni, hogy ezt megcsinálja, az te vagy?
2: Úgyhogy 1992 november, nem, hogy is volt? Nem, bocsánat, mert június, rá két hétre volt a Lamoné, és igen, de jól mondom, októberben már kint voltam Mannheimban, lett egy ügynököm, ugye akkor már ez fontos volt, mert ügynökség nélkül igen, nem tudsz létezni, és Mannheimban indultam, ami a legnagyobb dobbantó, tehát gyakorlatilag a világhírnév felé, tehát pontosan az történt, ami kellett, hogy történjen, csak nem gondoltam, hogy ilyen hamar, de kikerültem oda, egy egész szezont ott voltam, egy egész évadot, és akkor az, hogy ott voltam Németországban, Németország volt a nagy induló, rengeteg operaház, tehát több mint 200 operaház volt akkor Németországban, most sajnos a Covid óta kevesebb lett, de ez azt jelenti, hogy nagyon sok lehetőség. Végénekeltem az összes, az A vonal, B vonal, C vonalas operaházokat, rengeteg koncert, és akkor egyszerűen így elkezdtek hívogatni ugye más országokba, és akkor most úgy felgyorsítok egy kicsit, mert nincs időnk reggelig itt lenni.
1: De
2: nincs annyi szóda.
1: És de akkor, van még.
2: És akkor a lényeg az, hogy ha Európában lesz egy neved, akkor kapsz meghívást a New Yorki Metropolitanbe egy előéneklésre. Tehát nem úgy van, hogy egyből odamész, és meg szerepet is kapsz, mert, és ez nem véletlen, mert egyrészt, és azért kell Európát beénekelned, mert ott is ugye fokozatosan egyre nagyobb színházakban énekelsz. Tehát amikor már tudsz olyan színházat beénekelni, ahol 3000 néző is van, az azt jelenti, hogy fizikailag is már kész vagy arra, hogy nagy tereket be tudj énekelni, mert az is fejlődik. Az egész tested állandóan fejlődik, nincs két egyforma nap. Hangot fejlődik a tested, a fejed, ugye mentálisan, a szíved, minden fejlődik, és akkor ugye meghívnak erre az előéneklésre, ami olyan, mint egy hideg zuhany, mert amikor bemész a színpadra egyes-egyedül, nem tudod elképzelni, nem tudjátok elképzelni, hogy milyen nagy. Tehát ugye, tehát van egyrészt van egy ilyen, ilyen pszichés nyomás is, direkt csinálják, tehát hogy tök üres a színpad, hátrafelé is nyitva van.
1: Tehát nem egy kis teremben hallgatnak meg, hanem direkt ott a nagy színpadon.
2: Nem, hát a nagy színpadon, nagy színpadon és üres. Tehát nincs semmi és senki, mit tudom, 5 ember csak összesen a nézőtéren, akiket nem látsz, mert egy akkora fejgéped rád nyomnak, hogy gyakorlatilag megvakulsz. Az, hogy én szükségem van szemüvegre olvasáshoz néha, az azért van, mert a fejgépek az erős miatt megromlott a szemem. A lényeg az, hogy hát nyilván az Éjkirálynővel kellett előénekelnem, ez kötelező volt, és hát előénekeltem, szerződtettek, de csak covernak, tehát covernak, az azt jelenti, hogy már megvolt a Julie Taymor Oscar-díjas rendező szereposztása, de gondolták, hogy legyen már egy beugró, aki, hogyha bármi van, betegség, vagy nem tudom, mert sok előadás, meg mit tudom én, meg ugye tervezték ezt a nagy filmes indulást, HD-s indulást, tehát legyen valaki, aki esetleg próbál is, ha valami betegség van, mert ez egy olyan szerep, hogy nem lehet így előrántani bárkit, mert összesen, ha hárman tudtuk énekelni abba
1: az egész világon?
2: Igen.
1: Az szép.
2: És akkor csak

0: teljesítményen érezhető volt? Vagy?
1: Egyszerűen össze-vissza énekelt. Tehát, hogy annyira labilis volt, hogy és emlékszem, hogy egy ilyen színpadi próba volt, már nem volt még jelmezes, de zenekaros színpadi próba volt, James Levine vezényelt, ugye a zeneigazgatója is a Metnek, akkor ő volt, és képzeljétek el, hogy egyszer csak így megkocogtatja a vállam a Jonathan Friend, aki a művészeti vezető volt, és azt mondta, hogy remélem be vagy énekelve, Erika, mert ahogy leénekelte a Ljubica, neked kell énekelni, ez a maestro kérése. Lefagytam, úristen, gyorsan. Az azt jelenti, van 3 percem, vagy 2? Gyorsan bementem a WC-be, csináltam egy skálát, oda mentem, és akkor még nem is gondolkoztam ezen, hál' Istennek, de amikor elénekeltem, akkor vettem észre, hogy szegénynek ott kellett állni a színpad szélén, és ezt végignézni, hogy én gyakorlatilag teljes biztonsággal, semmi gond nélkül, hát így indult az én metes karrierem, mert én énekeltem onnantól kezdve az Éj királynőjét. Ez ilyen kegyetlen ez a világ. Sajnáltam őt
0: nagyon. Visszatérve a sporthoz, ez versenyhelyzet, és te nyertél.
1: Igen, de egyébként egy nagyszerű énekesnő, és utána énekelt bármilyen szerepekbe, de ezt a szerepet már nem énekelt.
0: De sportban ugyanez van. Hát, a győztes abban a pillanatban a legjobb, de lehet, hogy más is tudja ugyanazt a...
1: Ez a 100 méteres síkfutás esete, amikor kiugrasz a rajtból, és kizárnak. És az egész ment a kukába.
0: Örömmel hallgatunk, nagyon fogy az időnk, de van még egy körünk. Jó, Miklós Erika a vendég, itt a Retro Rádióban.
1: Úristen, pedig csak a kezdeteknél tartunk.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Miklós Erikával beszélgetünk, illetve lehet, hogy ez egy kicsit túlzás, mert te csak beszélsz.
2: Én beszélek körülbelül, tehát tudod, bocsán, ne haragudj.
1: De semmi baj. Pont ezen gondolkodtam, hogy ez milyen jó lenne egy olyan podcast, vagy nem tudom, ahogy te beülsz, és elkezded mesélni az életed. De ennek nem lenne vége, tehát, hogy
2: De
1: annyira jó, hogy ezt ilyen részletesen meséled el, hogy mikor mi történt. Viszont megint elkaptam itt egy mondatot, amire én szeretnék rákérdezni, aztán erről is annyit mondasz, amiről szeretnél, amennyit szeretnél, ugye? Mondtad a gyermeked születését, és aztán hozzátetted, hogy őt örökbe fogadtátok, ami egy fantasztikus dolog, de én ennek az okára kíváncsi lennék, hogy erről mennyit árulsz el. Hogy
2: mi, ez mire is, gondolsz?
1: Tehát hát, hogy ez is mondjuk a karriered szempontjából fontos volt, hogy ne esd ki a szülési szabadság idejére.
2: Nem, hanem igazából ez nagyon, hogy mondjam, szép is, meg fájdalmas is, de amikor megismertem a férjemet, Zsoltit, akkor... Hát biztos ti is így voltatok, de én határozottan így voltam, akkor nem voltam már olyan fiatal, tehát kristálytisztán tudtam, hogy mit akarok az életemtől, és hogy képzelem el az életem. És már túl voltam mindenen. Tehát az egész világot bejárt, minden, tehát éppen akkor készültek Kossuth díjat adni, meg Prima Primissima díjat, meg a Nemzetközi Fair Play díjat, arról még majd mesélek, mert az arra vagyok a legbüszkébb. És akkor egyszer csak egy a New York Maratonra készültem, ilyen érdekes, apám intézte ezt is, édesapám, és hát elvált nő voltam, és gyakorlatilag boldogtalan, mert itt vagyok, mondom, ennyire ismernek, mi az esély arra, hogy valaki magamért fog szeretni, és nem azért, ami ilyen körítés van rajtam. Tehát, hogy gyakorlatilag esélytelen vagyok. Tehát tök ilyen teljes letargia. És mentem, mert lesérültem az edzések során, egy rendes edzővel készültem, másfél évet készültem a maratonra, mert úgy akartam lefutni, hogy mosolygok. És jól, jó idővel. Aztán a végén majdnem rábeszéltek, hogy induljak az atlétikai világbajnokságon szeniorban, mert olyan jól sikerült, de tényleg a felkészülésem, hogy teljesen, hát napi hetet edzettem, vagy volt, hogy duplán, rendes edzővel, és ilyen 110-120 kilométert futottam, plusz még a kiegészítő, erősítő edzések, meg futóiskola, meg rendesen edzettem. Tehát
1: mindezt le is a mondtam egy mellett.
2: Hát igen, de lemondtam egy csomó dolgot, tehát csak az operai szerepeimet tartottam meg, mert ezt nagyon apuért meg akartam csinálni, és New Yorkban, és ha már sikerült kijutnom már én voltam az első operai énekesnő, aki lefutott a New York Maraton, tehát a New Yorki Atlétikai Szövetség meg írtak ajánlást a Medből is, meg minden, tehát ezért ez egy ilyen kuriózumnak számított. Na mindegy, de a lényeg az, hogy lesérültem, amikor készültem, és hát az én drága férjem Zsolt is pont az jobb hajlítója lesérült, és hidegkamrába ment regenerálódni, ami ugye azért jó, mert ha 6 hetes, vagy 5 hetes, vagy 3 hetes, ugye a regeneráció lerövidül 5-10 napra, és ugye mínusz 110 fok. Tehát gyakorlatilag összefagytunk. A lényeg az, hogy én akkor, amikor őt megláttam ott, csak a szemét láttam, mert ugye ilyen koedukált, tehát a lényeg az, hogy bementünk ebbe a hidegkamrába, és nagyon érdekes, hogy ugye le vagy vetközve fürdőruhára, hogy minél hatékonyabb legyen a sokterápia, a hideg sokterápia, és ugye nem látod, csak hallod a hangját, beszélsz, oda a szemét látod, meg le van vetközve. Tehát, hogy gyakorlatilag ott vagy mesztelenül valaki előtt, tehát nincs semmi, amit ugye mellébeszélés meg. És amikor így elváltunk, mert nagyon sokat beszélgettünk, és ugye kiderült, hogy New York maraton, meg nem tudom mi, aztán azt mondta, hogy úristen, de bunkó, hogy nem ismert föl, mert mindegy, tehát ez a hál' Istennek, hogy nem ismert föl, mert így 2 óra hosszán keresztül úgy beszélgetett velem, mint bármelyik másik lányjal, aki tetszik neki.
1: Ez neked mekkora lehetett?
2: Hát a szerencse, ez volt a szerencse. ez tényleg szerencse volt, és akkor így, amikor elbúcsúztunk, képzeld el, hogy beültem az autóba, mentem, a Bakonykutiba laktam, és M7-esen így eszembe jutott, hogy hát te hülye vagy. Csak annyit tudsz, hogy Zsolti, se a telefonszámát, és így hangosan kimondtam, ezzel az emberrel tudnám leélni az életem. És akkor az első randevúm, gyorsítok most egy kicsit, hogy nehogy már szappanopera legyen a végén. Már brazil szappanoperánál tartunk. A lényeg az, hogy azért őt sem kell félteni, ő visszament a recepcióra, és addig könyörgött, a telefonszámot nem adták oda, meg sem, mert ugye védték, tudták, hogy ki vagyok, minden. Igen. És akkor de azt elárulták, hogy mikor megyek legközelebb. És akkor és akkor már utána randiztunk, és az első randi megkérdeztem tőle, hogy te mit szólnál mit szólsz az örökbefogadáshoz? Ez egy teszt volt. Tehát 41 éves vagyok, nincs időm arra, hogy olyan emberrel töltsem az időmet, akinek ez
1: nem
2: pálya. És nem azért, mert nem lehetett volna gyerekem, vagy gyerekünk, vagy mert biológiai teljesen, tehát minden, sőt, utána állapotos is lettem, tehát spontán, amiután örökbe fogadtunk, az egy másik történet, az most nem ide való, ez ilyen vidámabb dolgok, de hogy viszont azért akartam örökbe fogadni, mert az én nagymamám, anyukám, anyukája nevelőszülő volt. És nem hivatásos nevelőszülő, Szabadkán, és nagyon sok gyerekkel nőttünk föl. És nekem ez annyira szép volt, tehát nekem egy csoda volt a nagymamám, tehát gyakorlatilag egy angyal volt, tényleg egy földre szállt angyal volt. Nagyon fiatalon halt meg ő is sajnos, de hogy ez olyan erős volt, erősen bennem volt, hogy nekem, én biztos, hogy örökbe fogok fogadni. És milyen érdekes, hogy a kislányunk, Bibi, ő is már amikor elkezdett beszélni, meg már amikor így tényleg dolgokat is már megfogalmazott, 3-4 évesen már nagyon komoly dolgokat megfogalmazott, akkor azt mondta, hogy anya, én is örökbe fogadok majd. És ez olyan jó, mert úgy, ahogy én is éreztem, nem tudtam, nem beszéltem a mamám erről, hogy azoknak a gyerekeknek ez miért jó, miért nem jó, milyen az életük amúgy, hanem csak azt láttam, hogy mennyire szereti őket, és hogy mit nyújt nekik, és hogy gyakorlatilag, amikor volt a nagymamám temetése, akkor nagyon sok gyerek volt ott, akik felnőtté váltak már, és azok is visszajártak hozzá. Szóval, hogy nekem ez így, a nevelőszülőség nem volt szimpi, de az örökbefogadás az, hogy akkor örökre. És egyébként a férjemmel, amikor Zsoltival, amikor Bibit a kórházból így lejöttünk az emeletről, hát azt se tudtuk, hogy mit csináljunk, úristen, egy kisgyerek, egy ekkora kisgyerek, és beraktuk az autóba, ez az ominózus mondat, hogy örökbefogadtunk, örökké szeretni fogunk, ezt a mai napig mindig elmondjuk neki, nyilván most már szemtelen ő is, mert 11 éves, és nem is ti fogadtatok örökbe, én titeket, szóval minden van.
1: De nagy ez.
2: Szerintem nincs csodálatosabb dolog annál, hogy az ember egy ilyet vállal.
1: És az meg még fantasztikusabb, hogy ezt el is mesélted.
2: Hát sokat és beszéltem róla,
1: Ha megengeded, akkor a Fair Play díjról majd legközelebb, mert az most már tényleg nem fér bele, de kíváncsiak vagyunk rád, és gyere bármikor, mert örömmel hallgatunk.
2: Nagyon örülök, hogy végre, ennyi idő után.
1: Hát remélem, hogy a következőre nem kell ennyit várni.
2: Biztos, hogy nem. Köszönöm szépen.
1: Miklós Erika, köszönjük szépen, hogy jöttél.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Retro Rádióban.
3: Szaharai por szűrheti a napsütést, emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak, nemzetközi drogszállítmányt fogtak az M1-esen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szaharai por érkezik hazánk fölé, amely fátyolosabbá teheti a napsütést. Jelentős csapadék nem várható, így a por nagy része a légkörben maradhat. A levegő minőségét is befolyásolhatja. Ennek mértéke azonban attól függ, milyen magasságban vonul át felettünk a poros légtömeg, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, a Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője.
4: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes övező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
3: Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíj minimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól. Emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint több százezer idős ember nyugdíja jelentősen sokaknak akár a duplájára nőhet. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen mintegy 700 ezer embert érintenek. Csaknem 120 millió forinttal támogat rászorulókat a Mészáros csoporthoz tartozó Profili Alapítvány. A harmadik negyedévi pályázaton 34 magánszemély több mint 70 millió, 8 civil és non-profit szervezet pedig összesen 45 millió forintot kap. A pénzből súlyosan beteg gyermekek kezelését és rehabilitációját, valamint egészségügyi eszközök, köztük egy lélegeztetőgép beszerzését is segítik. Több mint 3 kg designer droggal fogtak el két férfit az M1-es autópályán Győr-Újbarátnál. A román rendőrség jelzése alapján állították meg az autójukat, amely a gyanú szerint Hollandiából tartott Romániába. A hátsó ülésen lévő hátizsákban stimuláns hatású kristályos anyagot találtak, emellett kábítószer tartalmazó kekszet és gyantaszerű anyagot is lefoglaltak. A két férfi letartóztatását kezdeményezték, az ügyet a magyar és a román hatóságok közösen vizsgálják. Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal. Fátyolfelhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő. Délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhővel, elszórt záporokkal és néhol zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk. Hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Van még két órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Cserháti Zsuzsa és Csárli közös dalát például, szól majd pár perc múlva a száguldás Porsche szerelem, de előtte pedig a Machine Mouse érkezik, szól a Fennacsú.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Zoránt hallgattuk. Ahogy volt, úgy volt. Jön a Nincsen holnap című slágerével Freddy pár perc múlva. Előtte a Nox és a Forog világ. Most a retro rádióban.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kovánszki Roy, Rutka Robi és az Otthon itt van után a Hip Hop Boys zenél már is. A hegyekbe fönn a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Margaret Island, nem voltál jó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Hezi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Napóleon Bulvár egyik klasszikusa, a Júlia nem akar a földön járni, előtte a TNT, nem jön ám.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban, a Klub 54, ez volt a még egyszer. Jön Takács Nikolász, pár perc múlva szól majd tőle, a zene kísér majd az úton, előtte pedig az FLM, és ha megtalállak még, a Retro Rádió.

0: valami Amerika!
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Bombom és a Valami Amerika után jön mindjárt a Republik, a 16 tonna fekete szén előtt az emberek és a süt a nap, itt a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Bikini, ez volt az Adj helyet magad mellett. Jön az Ergo is pár perc múlva, tudjuk a Szeretlek is meg nem is szól majd, Beri és Váci Eszter duettje után, egyedül a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mester Tamás és Sén 54, illetve az Altassér után eljött a búcsú ideje, mert ő rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsijék, mi pedig vasárnap este találkozhatunk legközelebb. Ahogy azt megszokhatták, lesz dalpremier is a vasárnapi Abaházi Presszóban. Ezúttal a Unique új dalát fogom majd bemutatni. Völgyesi Gabival és Kovacsis Ádámmal fogok beszélgetni. Az új dal kapcsán az Árt osztály egy különleges koncertre készül, ugye ebben a zenekarban zenél Csillag Endre Csuka, illetőleg Mirkovics Gábor, Zserbó, akik annak idején az újjá alakult Edda tagjai voltak a 80-as évek közepétől. 40 évvel ezelőtt jelent meg az Edda 6, az első olyan stúdióalbum, amin az imént említett két fiatalember zenélt, ezt fogják megünnepelni saját zenekarukkal, az Árt osztállyal, el is játsszák az egész Edda 6. albumot. Erről fogunk velük beszélgetni, illetőleg Kovács András Pétert faggatom az Idővel című önálló estjének a búcsú előadásáról. Bízom benne, hogy vasárnap is velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma az Edda klasszikusával búcsúzom. Szól a Hűtlen a Retro Rádióban. Viszha!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Szívesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a leg